mondod, hello, hát hogy vagy? Mondom, meg vagyok még. Mondod, hallottál rólam?

szerethet minden ember. Egyszer mindenki elbukik, de esküszöm, ha rajtam múlik, én semmit nem felejtek el.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en.
2: Fél hat múlt egy perccel, jó reggelt, és hát nagyon szép szerda hajnalt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden hallgatójának. Szeptember 16-a van, és ismét itt vagyunk Önökkel. Remélem, hogy együtt tudjuk indítani ezt a napot is, ezt a kora reggelt. És hát köszönjük, hogy meghívtak ezúttal is az otthonaikba, és lehet, hogy éppen kávéfőzés mellett, vagy reggeli készítés közben szól, vagy éppen már autóban a Muravidéki Magyar Rádió. Sokan már ilyenkor úton vannak munkába, vagy éppen reggeli sétál, vagy sportolás közben, mert hogy idefelé jövet azért többeket láttam. Gyalogolni akár Nordic Walkinggal is. És hát a bátrabbak ennek a 9-10 foknak az ellenére is biciklivel, vagy éppen motorral indultak útnak. Azért mondom, hogy bátor vállalkozás, mert kifejezetten hűvös a mai reggelünk. Valóban Lendvára és környékére a 9-10 fok most a jellemző. Viszont gyönyörű lesz a napunk, nem csak itt Muravidéken, hanem remélem, hogy mindenkinél, aki most éppen a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatja, és nálunk a megszokott reggel és a meleg hangulat indítja ezt a szerdát. Remélem, hogy Önök is úgy gondolják, hogy a legszebb dallamokkal, és bízom benne, hogy a friss hírek is mindenkit megtalálnak a mai reggelen is. Legyen jó a kezdet, és hogyha jól indul a nap, akkor bizony a folytatás is jó tud lenni. Jó reggelt mindenkinek, a naptár szerint ma ugye szeptember 16-a van és Edit napja, ezekre majd mind kitérünk részletesen, 6 órakor pedig azt is megtudhatják, hogy milyen lesz a mai nap időjárása és mi várható a következő egy hétben. Most már lassan 3 perccel vagyunk fél hat után, úgyhogy induljon a reggel velünk a Muravidéki Magyar Rádióval. A közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsor vezető Cseresnyés Tündét hallják.

Hát ez volt a Solwave slágere, hogyan kezdjem újra, ez pedig a dal címe volt. Mi így kezdtük újra ezt a mai reggelt, itt vagyunk Önökkel, és hamarosan 6 órakor lesznek friss információk. Ma akár 28-29 fok is lehet egyes tájakon, de aztán közeledik az újabb időjárási fordulat a mostani prognózis szerint, szóval lesz minden a következő napokban, ma viszont még kellemes, késő és nyáriasan meleg időre számíthatunk, tehát nyugodtan lehet tervezni kinti munkát, kertészkedést, fűnyírást, bármit, vagy akár csak egy jó kirándulást, ha éppen nem dolgoznak ezen a szerdai napon. Aztán csütörtökön egy újabb hidegfront éri el térségünket, és ez hozhat jelentős lehűlést, meg erős szelet is, viszont nem kell megijedni, még visszatér majd a szép idő. Nyilván hullámzó lesz, de hát szeptember közepét elhagytuk, és bár még a melegfront beköszön, holnaptól egy hidegfront terheli szervezetünket, és ezek ilyen párhuzamosan mozgó frontok, ezek érkeznek most ide térségünkbe, és nyilván ez alakítja majd a következő napok időjárását. Sokan arra kíváncsiak, hogy a hétvége majd mit hoz, 6 órakor a friss információkból az is kiderül, hogy a hétvége kedveze a hétvégi programoknak. Úgyhogy tartsanak velünk így 8 perccel fél 6 után is, hiszen hasznos információkat tőlünk kapják a Muravidéki Magyar Rádiótól. Margaret Island-del jövünk, és Zdroba Patrikkal.

Ez volt a Hontalan Zdroba Patriktól. Dániel Figergő mindjárt érkezik, de előtte köszöntjük azokat, akik ma szeptember 16-án ünnepelnek. Említettem már, hogy a naptár szerint ma Edith névnap van, és az Edith név bizony gyakori női név, ráadásul germán eredetű, jelentése birtok, örökség, vagyon, illetve még a harcos jelentés is kapcsolódik hozzá, de nem csak az Editeket lehet ma köszönteni, hanem ott van a naptárban az Ambrus, a Ciprián, Ditta, Eufémia, Eugénia, aztán az Imelda név, Jozafát, Kornél, Kornélia, Lúcia, a Milica, Soma és a Titus név is, akik ma ünnepelnek. Kívánom, hogy legyen csodás a napjuk, még inkább a sok-sok köszöntővel. Isten éltesse a névnaposokat, születésnaposokat és a házassági évfordulósokat is. Sok boldogságot!

Hát a természet a mai napra rengeteg mindent tartogat nekünk, ilyenfajta változékonyságot, amit ezen a szerdán is megélünk, hiszen most hajnalban még alaposan csípős a levegő. Itt Lendván és környékén mindössze 9-10 fokot mutatnak a hőmérők, érdemes tehát rétegesen öltözni, és egy melegebb pulóvert vagy kiskabátot magunkra kapni mindenképpen, mielőtt kilépünk az ajtón, mert valóban hűvös a mai reggel. Napközben viszont, ahogy már említettem, igazi ajándékot kapunk az ősztől. Csodás ragyogó napsütésre van kilátás, és a legmagasabb hőmérséklet elérheti bizony a 27 fokot is, úgyhogy mindenképpen használják ki ezt a jó időt egy kis kerti munkára, délutáni sétára a családdal. De akár csak lehet töltekezni ebből a kellemes, mondhatnám azt, hogy késő nyári napsütésből, hiszen a hét második felében megérkeznek majd a felhősebb, esősebb időjárású napok, elsősorban csütörtökre. Úgyhogy azért mondom, hogy csípős a reggel, meg hogy napközben 27 fok van, mert ha azon gondolkodnak, hogy hogyan öltözködjenek, akkor érdemes valóban rétegesen, most még kell a meleg pulóver és a kiskabát, aztán ez majd lekerülhet, és szinte délután már lenge nyári ruhában, akár rövid nadrágban, pólóban is lehet majd kint lenni, mert valóban kellemes idő lesz. Ez egy ajándék egyébként erre a mai napra, mint ahogy tőlünk is jön néhány kellemes dal ajándékképpen, így 3 perccel 3:46 után.

Egy kis érdekesség erre a mai reggelre, vagy erre a mai napra, hiszen nem tudom, tudták-e, de hogyha a mai reggeli vitaminjukat mondjuk a tájukba facsarják citrom formájában, akkor amögött egy egészen különleges magyar történet is rejtőzik, hiszen ma van a C-vitamin atyának, Szent Györgyi Albertnek a születésnapja. Úgyhogy a mai reggelen majd kitérünk konkrétan a C-vitaminra, hozok néhány érdekes történetet is, és természetesen megnézzük azt is, hogy a mai naphoz emellett még milyen érdekességek kapcsolódnak, de előtte még zenélünk, aztán megnézzük mindjárt, hogy mit mutat az országos helyzetkép, 6 órakor pedig friss információkkal várjuk Önöket, időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia hamarosan terítéken, maradjanak velünk!

Ígértem, hogy megnézzük, mit mutat az országos helyzetkép. Hát derült mindenütt az idő, ezért van ennyire alacsonyan most a reggeli hőmérő higanyszála. Lendván és környékén 9-10 fok van. Muraszombatból is csak 9 fokot jelentenek. Novomeszton 11 fok a hőmérséklet. Posztolyna mindössze 7 fok. Szlovengrádezben 8 fok van. A fővárosban Ljubljanában 12 fok. Lissza 13 fokos. Lent a tenger melléken Portorosban is, azért hűvös a reggel, 14 fokkal. Maribor szintén derült, 11 fok, Novagorica 13 fok, Cejében 10 fok van, és derült az ég a Triglávon is, és bizony ott is hasonlóan 9 fok van mind itt nálunk, tehát 10 fok körül alakulnak most a reggeli minimumok. Kifejezetten hűvös van, úgyhogy rétegesen, melegen öltözködjenek, 6 órakor pedig hallgassák meg a friss információkat.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő lesz e heti nemzetiségi műsorunk vendége. Beszélgetésünk során szólunk a kormánnyal folytatott egyeztetésekről, az idei költségvetés módosításának hatásáról a nemzetiségi közösségekre, valamint a referendumi kérdésekről.

0: Időjárás. Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Ahogy már említettem korábban is, ma még gyönyörű időt kapunk, egy meleg front is beköszön, aztán holnaptól változás várható, illetve a hét második felében egy picit átalakul időjárásunk, de nem kell megijedni, hőmérsékletben ez nem lesz annyira érzékelhető, csak gyakrabban alakulhatnak ki kisebb helyi záporok. De egyébként ma is már egymást követő frontok terhelik majd a frontérzékenyek szervezetét, és igazából a déli óráktól érkezik meg a meleg front. Most viszont reggeli órákban még helyenként lehetnek ilyen kis vékonyka réteg felhőzetek, ezek nagyon gyorsan eltűnnek a felkelő nap következtében, úgyhogy napos száraz időre van ma kilátás, és 25-26 fokra melegszik a levegő ma, csapadéknek a valószínűsége teljesen minimális, és egy gyenge légmozgás jellemzi ezt a szerdát. Párhuzamosan mozgó frontok érkeznek a következő órákban, így csütörtök reggel már erősen felhős, borult idő várható. Ez a felhőzet napközben szakadozik néha, de zömmel azért közepesen vagy erősen felhős időt kapunk holnap, és bizony előfordulhat egy-egy zivatar, kisebb esők, záporok, megélénkül a szél is, olykor megerősödik. Holnap hajnalban 10-17, a csúcsérték pedig 18 és 23 fok között alakul a tartósan felhős, csapadékosabb területek. Pénteken még marad ez a közepesen vagy erősen felhős idő, de már többször szakadozottabb felhőzettel, változó irányú széllel, ami mérsékelt marad. Pénteken a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között várható, a legmagasabb pedig általában 19 és 25 fok között alakul. Egy picit kellemesebb időt kapunk pénteken a csütörtökihez képest, és aztán jön a hétvége, szombat-vasárnap. Szombaton eleinte még közepesen felhős idő várható, majd ez a felhőzet szépen csökken, így általában szombaton is több órás napsütés valószínű. Változó irányú lesz a szél, de döntően mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat hajnalban 10 és 16, délutára viszont 22-28 fok közé emelkedik. Vasárnap is többnyire gyengén felhős, napos időre van kilátás csapadék nélkül, de helyenként megélénkül a szél, a legalacsonyabb éjszakai 9 és 16, a legmagasabb nappali 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn változóan felhős időt kapunk több-kevesebb napsütéssel, helyenként lehetnek záporok, néha zivatar is kialakulhat. Megerősödik a szél a jövő hét elején, a hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok között várható. Délután viszont 20-26 fok között alakulnak majd a maximumok, és a mostani hosszabb távú előrejelzések szerint a jövő héten kettől már egy újabb front, egy súroló hideg front figyel be, ami tartalmilag nem változtat az időjáráson, tehát alapvetően még kedden is napos időt kapunk, de már jóval alacsonyabb hőmérséklettel, napközben helyenként a 20 fokot sem éri el a maximum, és a mostani előrejelzés szerint jelentősebb visszaesés a hőmérsékletben 24-25-e környékén várható, de mivel ez már egy hosszabb távú előrejelzés, ennek még nagy a bizonytalansága, de ott már lehet, hogy a 25-26-ai hétvégére a fűtést is elindíthatjuk, hiszen napközben 13-15 fokra lehet számítani. De most egyelőre még szép idő, vasárnapig, jövő hét elejéig biztosan, úgyhogy használják ki a napközbeni 20 fok fölötti kellemes időt, és a napsütéses órákat ma kifejezetten szép időre számíthatunk. De hogy ez a melegedő tendencia hogyan viseli meg a szervezetünket, azt már is mondom, mert természetesen az előrejelzések szerint bizony számítani lehet sok olyan tünetegyüttesre, ami megnehezíti a mai napunkat, hiszen, ahogy említettem, párhuzamosan mozgó frontok érkeznek térségünk fölé, és ez határozza meg a szerdai meteogyógyászati helyzetünket. Úgyhogy folytatódik az időjárás érzékenyeket fokozottan megterhelő frontos idő a közelgő hideg front előtt, egy vele párhuzamosan mozgó meleg front is érkezik a déli óráktól. Ez a magasabb légrétegekben lesz majd kialakuló és hatással, így a meleg front okozhat délután már kiterjedt panaszokat, ráadásul magas hőmérsékletet, tehát egyrészt a nagy napi hőingás lesz a megterhelő, hiszen délután 25 fokot meghaladó csúcsértékre készülhetünk, tehát nagy lesz a reggeli és a délutáni értékek között a különbség. Domináns lesz a meleg front, tehát fejfájás, migrén gyakrabban jelentkezhet, a gyulladásos folyamatok széles körének az erősödése, és jellemzően leeső vérnyomás értékek alakulnak ki. Gyakoribb lehet a rosszulét, szédülés, a trombózis veszély fokozódása. Gyakori lesz emellett még az olmos fáradtság, fáradékonyság, sokan lesznek figyelmetlenebbek, koncentrálási problémák és az autóvezetési képességek romlása is jelentkezhet. A melegfront távozása után csütörtökön érkezik a hidegfront, jelentősen megváltozó következményekre kell számítanunk, tehát mindenki legyen tisztában azzal, hogy milyen éppen az egészségi állapota, és hogyha a szervezet pihenést kíván, akkor egy picit pihentessék, de egyébként egy viszonylag aktív napra készülhetünk, hiszen délután már koranyárias vagy későnyárias időre számíthatunk, és hőmérsékletekkel. Az UV-sugárzás várható indexen 4-es körüli, ezen a szinten csak a fokozottan érzékenyeknek kellhet még az UV-sugárzás elleni bőrvédelem.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen most reggel helyenként lehet találkozni vékonyabb kötfelhővel, rétegfelhőzettel, ami helyenként akár ronthatja a látástávolságot, viszont napfelkelte után ezek eltűnnek, úgyhogy alapvetően kedvezőek lesznek a közlekedési feltételek, napszemüveget készítsenek be, hiszen napközben már erős napsütés zavarhatja a közlekedőket, és legyenek óvatosak is, hiszen tart ma is trafipaxos sebességmérést a közlekedési rendőrség elsősorban Muraszombat körzetében. Jó utat kívánunk! Hat óra 8 perc van, már is a Lóci játszik nevű formáció érkezik, itt lesz Lábas Viki, hamarosan megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi történéseit, és 7:45-kor lapszemlézünk is.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az oktatási hivatal Muraszombati területi egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

4:45 után vagyunk 1 perccel, már is mondom, hogy az Alai Hírlap mai friss száma mi mindenről számol be. A Türjei templom felújítása után 4 évvel, idén augusztusra elkészült a Premontrei apátság látogató központja, valamint az épület együttest körülvevő Mária kert. Az Alai Hírlap szerdai száma képes riportban mutatja be a turisták érdeklődésére számot tartó létesítményeket, ahol többek közt kávézó és modern sörfőző már most is várja a vendégeket. A cégből pedig megtudhatják, hogy a szálláshely, az étterem és a csokoládé manufaktúra mikor nyitja meg a kapuit a nagy közönség előtt. A lap beszámol egy másik beruházásról, a Keszthelyi Balaton Színház tervezett átépítéséről is, melynek egyelőre a látványtervét tudja közölni a lap. A sportoldalon pedig megtudhatják, hogy ki az a játékos a ZTE FC MB1-es futballcsapatának jelenlegi keretében, aki meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól az együttes soron következő edzőtáborára és mérkőzéseire. Részletek a Zalai Hírlap friss mai számában. Jó olvasást!

Remélem, hogyha fáradtan indult ez a mai szerda reggelük, akkor ez a dalocska egy picit feldobta önöket, bár témáját tekintve azért nagyon sok mindenről szólhatott, egy váratlan elsőprő szerelemről, de benne volt egy picit a magány is. Ő volt Alex Warren, és vele izítottuk ezt a mai reggelt. Mindenkinek jó ébredést kívánunk így 5 perccel negyed 7 után. Hogyha elaludtak volna, akkor viszont pörgessék a reggelt, nehogy elkéssenek iskolából, óvodából, vagy éppen a munkahelyről. Úgyhogy ígérjük, hogy a folytatásban is égetjük a dalokat. Így lesz Gudics Mátéval is, aki mindjárt érkezik, de előtte mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát a Muravidéki régióban a rendőrök 3 közlekedési balesetnél helyszíneltek, 2 személy sérült meg könnyebben, ezen kívül volt 5 bűncselekmény, 2 közrendsértés, 1 parkolóban történt járműrongálás, és 7 esetben történt vadgázolás, emellett volt 2 munkahelyi baleset, és még egy tűzesetet is jelentettek. A bűnügyek fenyegetés, rongálás, lopás, csalás és családon belüli erőszak volt. És ami még nagyon fontos az autósoknak, az a Trafipax mai menetrendje sebesség ellenőrzésre Muraszombat térségében kell és lehet számítani, de emellett még felhívják a figyelmet arra is, hogy a rendőrök ma éles lőgyakorlatot tartanak, úgyhogy a lőtér közelében mindenki vigyázzon.

Jó reggelt a most ébredezőknek, 6 óra 24 perc van, szeptember 16-a, szerda köszöntött ránk, és ez a naptárban az évnek a 259. napja, és ma az Editeket köszönhetjük, ők a mai névnaposok, de ehhez a naphoz nagyon sok minden kötődik, például az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja, röviden az ózon világnapja, az ENSZ 1994-es döntése alapján annak emlékére tartják, hogy 1987-ben ezen a napon írták alá a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. De ma van a hangzás kultúra napja is, Magyarországon ugyanis a Bartók Rádió kezdeményezte, 1989 óta tartják számon, amely a technikai hangzásvilág, a manipulációmentes tiszta hangkép és az egyedi formatervezésű audiókészülékek fontosságára hívja fel mind a mai napig a figyelmet. De például a mai nap az úgynevezett Rhode Pole napja, az európai nap közúti áldozatok nélkül. Nagyon fontos. A Rhode Pole, tehát az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata kezdeményezte az Európai Mobilitási Hét keretein belül, és igyekeznek elérni, hogy ezen a napon ne történjen halálos közúti baleset Európában. Ezek a jeles napok, világnapok ehhez a dátumhoz, szeptember 16-ához kapcsolódnak, de ahogy említettem, Edit napja van, és az Edit naphoz, meg az őszi időszakhoz számos érdekes népi hagyomány, megfigyelés, kulturális érdekesség kötődik a magyar kultúrában, úgyhogy majd ezeket is megnézzük, de most jön a Republik, és aztán hamarosan két terepjárós hírrel várjuk Önöket, maradjanak velünk!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel a szerda reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Az Alkotmánybíróság döntött a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által benyújtott kezdeményezéséről, amely a Dobronak község statutuma visszatartására vonatkozik. A részletekről a községi hivatal igazgatója Eszter Povsze nyilatkozott Cigán Szilviának.
2: Občina Dubrovnik je dobila sklep ustavnega sodišča, da se predlog naj se dokončna odločitev ustavnega sodišča zadrži.
3: Dobronak megkapta az Alkotmánybíróság határozatát arról a kezdeményezésről, amely a Dobronak község községi közlönyének 6/2026-os számában megjelentetett statutum alkotmányos felülvizsgálata idejére vonatkozóan a statutum visszatartását javasolta. A kezdeményezést az Alkotmánybíróság elvetette. A határozatot az Alkotmánybíróság egyhangulag elfogadta. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a statutum érvényes, és a statutum alapján elfogadott a választási egység meghatározásáról szóló községi szabályrendelet ugyancsak érvényes. Tehát a választási teendők tovább folytatódnak.
2: Statuta sprejet odlok o določitvi volilne enote, tako da se potem volilna opravila izvajano normalno dalje.
4: Nyilatkozta Eszter Pouse, a Dobronaki Községi Hivatal igazgatója. A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Dobronak Község új statutumának a nemzetiségi jogok meghatározására vonatkozó résznek az alkotmányos felülvizsgálata az Alkotmánybíróság jövőbeni döntésétől függ.
1: Szlovéniában a magyar és az olasz nemzeti közösségek alkotmányos joga, hogy a nemzetiségileg vegyesen lakott területen érdekeik érvényesítése és a közügyekben való szervezet együttműködés érdekében községi nemzeti közösségeket alapítanak. A községi nemzetiségi közösségek legfelsőbb szerve a tanács, amelybe a helyhatósági választások során választanak tagokat. Az őshonos nemzetiségnek a községi tanácsban is van külön státuszú képviselője, akiket ugyancsak a november 15-ére tervezett választásokon választanak meg. A jelöltekre azonban csak azok adhatják le voksukat, akik szerepelnek a nemzetiségi választólistán. A magyar választói névjegyzékre október 23-áig mindazok feliratkozhatnak, akik még nem szerepelnek rajta, de valamilyen kötődésük van a magyarsághoz. A feliratkozási eljárásról, annak módjáról Lebár Tomislavot, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség jogászát, a választójog odaítélésére meghatalmazott bizottság elnökét kérdezte Fehér Ilona.
5: Azok, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, és ezt szeretnék megcsinálni, ezt egy sima nyilatkozattal meg tudják tenni az illetékes bizottság előtt, tehát a választójog odaítélésre meghatalmazott bizottság előtt. Persze bizonyos kritériumnak is eléget kell tenni, amit a törvény megír. Ezt a nyilatkozatot, ahogy mondtam, a bizottság előtt kell leadni, és pedig javasoljuk, hogyha valaki már az idei helyhatósági választásokon ezt meg szeretné szerezni, akkor ezt legkésőbb október 23-áig tegye meg.
6: Hol kell jelentkeznie az illetőnek?
5: Jelentkezni lehet az MMNK székhelyén, tehát a Lendvafé utca 7-es cím alatt. Javasolom, hogy előzetes időpontot egyeztetni, és pedig ezt lehet az e-mailen keresztül a tomi.levarkukac.muravidék.se, illetve a telefonszámon 02578-8713.
6: Milyen feltételnek kell eleget tenniük azoknak, akik szeretnének feliratkozni?
5: Igazából a nemzeti közösséggel való hosszú távú, szilárd és tartós kapcsolat fenntartása, tehát valamivel be kell bizonyítani, hogy a magyar nemzeti közösséggel valamilyen kapcsolat van. Elsősorban el kell mondani, hogy nem muszáj, hogy csak a nyelven alapul, hanem lehet más kritérium is.
3: Mondta Lebár Tomislav. Azoknak tehát, akik az őszi helyhatósági választásokon már szeretnének felkerülni a magyar választói névjegyzékre, és az őszi helyhatósági választásokon élni a választójogukkal, 2026. október 23-áig kell jelentkezniük a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székhelyén, Lendván, a főutca 7-es szám alatt, hogy aláírják a nemzetiségi hovatartozásról szóló nyilatkozatot.

0: enyém volna, kedves szíved.
1: Ígértem, hogy megnézzük, hogy Edith naphoz, meg ez az őszi időszakhoz milyen hagyományok, megfigyelések kötődnek. Szeptember 16-a van, és az óra most 6 óra 40 percet mutat. Bizony ez a mai nap régen időjósló nap volt. A régi öregek ugyanis úgy tartották, hogy a szeptember 16-án tiszta, napos az idő, márpedig az ígérkezik mára, akkor hosszú, kellemes, enyhe őszre, tehát vénasszonyok nyarára lehet számítani. Viszont, ha ezen a napon esik az eső, az a népi hiedelem szerint hideg, korai és csapadékos telet vetít előre. Egykoron ez a mai nap volt a szüret előkészületi időpontja, ma már meg már sokan el is felejtették azt, hogy szüreteltek, és már lassan forr a most. Bár a hivatalos nagy szüreti mulatságok ugye általában Mihály napkor, egykoron szeptember 29-én, vagy Teréz napkor, október 15-én kezdődtek, szeptember közepén, Edith napján már javában zajlott a szőlőőrzés és a hordók, prések tisztítása elő. Készítése. Hát ez az idén egyáltalán nem így történt. Viszont ami biztosan ehhez a naphoz köthető, az a fecskehajtó időszak. És hogyha az elmúlt napokban figyelték a fecskéket, akkor valóban gyülekeznek, és a legtöbb villanydróton ott ülnek szépen sorban, ami azt jelenti, hogy hamarosan útra kelnek. A szeptember közepét a népnyelv fecskehajtó időszaknak is nevezte. Úgy tartották, ha Edith napja körül a fecskék már nagy csapatokba verődnek és a távvezetéken gyülekeznek, akkor a hűvös napok visszavonhatatlanul megérkeztek, és a madarak napokon belül útra kelnek délre. Hát ők nagyon fognak nekünk hiányozni, mert hogy amikor megjönnek, az mindig örömteli, amikor elmennek, az meg valóban egy olyan időszak zárása, ami szerintem sokaknak a kedvenc időszaka, hiszen ki ne szeretné a hosszú napokat és a rövidebb éjszakákat. Most ez már fordulni látszik, mint ahogy szépen megyünk bele egyre inkább az őszi időszakba. És ha már Edith napja, akkor megnézzük, hogy ki volt a leghíresebb Edith, de előtte egyet zenélünk, jön Natalie Imbruglia, 6 óra 42 perc van.

Ígértem, hogy megnézzük ki a leghíresebb Edit. Hát természetesen Szent Edit, mert hogy szeptember 16-a Szent Edit ünnepnapja. Ő egy 10. századi angol királylány volt, aki a világi jólét helyett az erdei életet választotta, és fiatalon, mindössze 22 évesen hunyt el. A legenda szerint teste a halála után is épségben maradt, és sírjánál számos csodás gyógyulás történt. Így mind a mai napig ő a leghíresebb Edit, Szent Edit. Amúgy szeptember 16-a Mexikóban a függetlenség napja is. 1810-ben ugyanis ezen a napon hangzott el a híres Doloreszi kiáltás Miguel Hidalgo Gosztilla pap szájából, ami elindította a mexikói függetlenségi háborút a spanyol uralom ellen. Ma ez Mexikó legnagyobb nemzeti ünnepe, amelyet hatalmas parádékkal és tűzijátékokkal ünnepelnek. De szeptember 16-án tartanak még valamit. Ha azt mondom, hogy Júlia levelek és Verona, hát aki járt már Veronában, Júlia házát biztosan fölkereste. Szeptember 16-án, vagy szeptember 16-át tartják a hagyomány szerint Júlia születésnapjának, Júlia Capulet születésnapjának Verona városában. Ezen a napon Veronában kulturális fesztiválokat rendeznek Shakespeare hősnőjének a tiszteletére, és rengeteg szerelmes levél érkezik a világ minden tájáról a Júlia Klub címére, és ezekre általában választ is írnak, ezért kapcsolódik Veronával szervesen össze a Júlia leveleknek a hagyománya, és ahogy említettem, Júlia születésnapja is Verona városában, ezen a dátumon szeptember 16-án van. És ha már Júlia, akkor ő hozzá kapcsolódik Rómeó, és a következő dalban ők bizony benne vannak, egy igazi szerelmi történet jön Taylor Swift-től.

Hoztam egy fantasztikus embert, akinek a nevét már korábban említettem, és ígértem is, hogy egy picit részletesebben rá kitérünk, hiszen ez a mai dátumhoz, szeptember 16-ához ő szervesen kapcsolódik, mert ő egy fantasztikus és rendkívül értékes ember, úgy hívják, hogy Szent Györgyi Albert, és ő a C-vitamin felfedezője, és az egyetlen olyan Nobel-díjas magyar tudós, aki az elismerést hazájában Magyarországon végzett kutatásaiért kapta, és ő valóban ezen a szeptember 16-ai napon született. Említettem, hogy ha reggel a teába citromot csavartak, akkor bizony az ő története rejtőzik még e mögött is. Ugyanis ma van a C-vitamin atyának, Szent Györgyi Albertnek a napja. A legenda szerint a professzor úr nem is szerette a paprikát, sőt, amikor a felesége egyszer vacsorára csomagolt neki egyet, ahelyett, hogy megette volna, inkább levitte a laboratóriumba, hogy megvizsgálja. Ebből a mindennapi családi pillanatból született meg az a világra szóló felfedezés, amelyért végül 1937-ben Nobel-díjat kapott. Hát Szent Györgyi nem csak zseniális tudós, de egy rendkívül közvetlen, életigenlő és jószívű ember volt, jószívű ember is volt. Úgyhogy amikor ma reggel esetleg beveszik a C-vitaminjukat a család egészségére, akkor gondoljanak egy pillanatra őre, Szent Györgyi Albertre, és nyilván az ember ilyenkor büszke, hogy ezt egy magyar ember találta fel, és a világ minden pontján az ő neve bizony jelent valamit. A C-vitamin pedig tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos a szervezetünk számára, az őszi-téli időszakban még inkább, úgyhogy akár a teába, facsarnak citromot, vagy akár mondjuk egy jó paprikát megesznek, akár többet is a mai napon, akkor pontosan tudják, hogy a C-vitamin így kerül be a szervezetbe. De hát nyilván, hogyha a családra gondolunk, akkor akár így ezen a mai reggelen egy kedves mosoly, akár a párunknak, a szüleinknek, egy puszi a gyereknek, még az iskola vagy ovi kapujában, amikor elköszönünk tőlük, ez higgyék el, hogy felbecsülhetetlen érték, vagy akár egy jó kívánság, egy kedves szó a szomszédnak, csodákra képes, úgyhogy kezdjék ezt a szerdát azzal, hogy egy picit figyelnek másokra is, és hogyha figyelünk egymásra, akkor jól indul ez a mai nap is. Mi itt vagyunk, és várjuk Önöket a folytatásban is. Most éppen Takás Tamásékkal jön a Dirty Blues Band és a Szerelem című daluk. Takás Tamásékkal jön a Dirty Blues Band és a Szerelem című daluk. Aztán hamarosan 7 órakor.

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estje Lendván. Gyermekszület és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitója Dobronakon. Borok a lombok alatt. Az Emlékezünk rovatban 2006. szeptembere. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma veszi kezdetét az Európai Mobilitási Hét, amely a minden generáció számára igazított mobilitásra összpontosít. Több mint 100 szlovén község vesz részt a projektben, ahol szeptember

0: November 22-ig számos tevékenység zajlik, köztük a hagyományos autómentes nap is. Az utazási szokások megváltoztatása továbbra is jelentős kihívást jelent Szlovéniában, mivel a statisztikai hivatal szerint továbbra is a személygépkocsik dominálnak. A statisztikai hivatal szerint az összes utazás több mint kétharmadát autóval teszik meg az emberek. Az autóktól való nagymértékű függőség hatással van a környezetre és az élet minőségére, míg az aktív mobilitás, különösen a gyaloglás és a kerékpározás hozzájárulhat az egészségesebb és környezetbarátabb közlekedési módhoz. Az Európai Mobilitási Héttel párhuzamosan egy országos közlekedési megelőző kampány is zajlik jövő keddig. Pénteken rendkívüli ülést tartanak a parlamentben, és törvényjavaslatot terjesztenek elé a hosszú távú ápolási rendszer hatékonyabb megvalósítását célzó ideiglenes intézkedésekről. A kormány által elfogadott törvényjavaslat megszünteti a hosszú távú ápolást igénylők közti bérkülönbségeket. A tervek szerint az idősek otthonában élő, azonos ellátási igényű lakók ugyanannyit fognak fizetni. Azok, akik többet fizettek, visszamenőleges jóváírást kapnak, magyarázta Mateja Ribics, demográfiai, családügyi és szociális miniszter. Elmondása szerint a rendszer személyzeti stabilitásának feltételeit is megteremtik. A hosszú távú ápolásban való munka vonzóbbá tételének első lépéseként havi bruttó 300 eurós ideiglenes pótlékot javasolnak a hosszú távú ápolást nyújtó szolgáltatók, valamint az otthoni ápolást nyújtó szolgáltatók minden alkalmazottja számára. A pótlékot októbertől 2027 végéig kapnák. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én. A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját tegnap este jelentette be a Facebook oldalán a kormányfő. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomácia és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros, primás Esztergom budapesti érsekkel. Ha a fő egyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A találkozó a párbeszéd a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Tették hozzá, de további részleteket nem közöltek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Sport. Az Európa Ligában kezdi ma szereplését a Celje foci csapat. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen a Bayer Leverkusen fogadja a szlovén bajnokot. A Celje felkészülését az edzőváltás zavarta meg. A Steyr csapat ugyanis hétfőn szakította meg szerződést Vitor Campelosszal. A Celje új trénere Koperból érkezett, a kispadról Zoran Zeljkovic irányítja a mai meccset Németországban.
1: Időjárás.
0: A reggeli köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani. Napközben megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Szent Jákob között a főváros irányában. A Dolenszkói autópályán Bics és Iváncsnagorica között, valamint Grosszúpliószód és Mária Száp között Ljubljana felé. A tenger melléki strádán pedig Logátec és Brezovica között, szintén a főváros felé.
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az Oktatási Hivatal Muraszombati Területi Egységének Lendvai Irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

4:08 van, és belelapozunk most a napi kalendáriumba. Nézzük a mai dátumhoz, szeptember 16-ához kötődően a fontosabb eseményeket. Szentgyörgyi Albert nevét említettem, 1893-ban született a Nobel-díjas orvos kutató, ő a C-vitamin felfedezője. Budapesten született, és 1917-ben szerzett orvosi oklevelet, majd Európa több városában tanult biológiát, élettant, gyógyszertant, illetve fizikát és kémiát is. Az 1920-as évek végén ismeretlen anyagot fedezett fel a mellékvesében, amelyet hexuron savnak nevezett el. Miután második doktorátusát megszerezte Cambridge-ben, 1931-től újra Magyarországon dolgozott, és a Szegedi Tudományegyetemen növényekből próbálta kivonni a korábban felfedezett anyagot. Végül a paradicsom paprikával folytatott kísérletei során azonosította a hexuronsavat a C-vitaminnal, és segítségével a paprikából kiinduló C-vitamin gyártásának a módszerét is kidolgozták Szegeden. Egyébként ebben a témakörben átható fontos kutatásokat folytatott, és ezért 1937-ben kapott élettani orvosi Nobel-díjat. 1947-től kezdve az Egyesült Államokban élt, főként az izomműködés, a rossz indulatú daganatok, valamint a sejtszintű szabályozás területén folytatott kutatásokat. Több amerikai egyetemnek volt igazgatója vagy professzora. A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1987-ben vette fel a nevét, Corvin-láncot és Kossuth-díjat is átvehetett. Szentgyörgyi Albert, aki a mai napon született 133 évvel ezelőtt. 1662-ben a Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást, ez 364 éve volt már. 1893-ban született Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező, aki a világban Sir Alexander Korda néven ismert. 141 filmnek volt a producere, illetve rendezője, a brit filmipar egyik meghatározó alakja, és a London Films brit filmstúdió alapítója is egyben. 1925-ben született B.B. King, amerikai bluesgitáros, énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett, és szintén a mai napon, 1953-ban megszületett Lerk István, magyar rockzenész, a V-motorok tagja, aki egyébként szólóban is népszerű, 73 évvel ezelőtt ezen a napon látta meg a napvilágot, úgyhogy most vele folytatjuk. Jön Lerk István és a Tűzvarázsló.

7 óra 23 perc van, van még néhány évfordulósom. Néhány nevet még említenék. 1911-ben, 115 évvel ezelőtt halt meg Edward Whymper, angol hegymászó, akinek bizony elsőként sikerült megmásznia a híres Matterhorn csúcsot. 71 éves korában hunyt el. A Matterhorn csúcs a Walliszi Alpok legteteje, 4478 méteres. Brit és francia hegymászokból álló csapat tagjaként két svájci hegyi vezető segítségével indult a svájci olasz határól lévő Matterhorn megmászására, mégpedig 1865-ben. A résztvevők közül négyen már a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, itt csak Whymper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Szintén a mai napon, éppen egy évvel ezelőtt, 2025-ben, 89 éves korában halt meg Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. Rengeteg ismert filmje van, a Kémjátszma, a Közönséges emberek, a Nagybalhé, a Sundance kölyök, a Suttogó, vagy a Butch Cassidyt is említhetném. Hát ő egy kedvelt színész, gondolom, hogy sokan látták a filmjeit. És eredetileg egyébként Robert Redford nem a színészet felé fordult fiatalon, hanem a képzőművészet érdekelte. Ott is hagyta az egyetemet, Európába utazott, ahol utcai művészként festésből, rajzolásból próbált megélni, mielőtt hazatérve a színészet felé fordult volna, tehát eredetileg festőművésznek készült. És aztán ott volt a Watergate botrány, ő volt a motorja. Az Elnök emberei című film nem csak a főszereplése miatt kötődik hozzá, hanem ő maga vásárolta meg Bob Woodward és Carl Bernstein újságírók könyvének a jogait, még azelőtt, hogy ez egyáltalán megjelent volna. Redford ragaszkodott hozzá, hogy a film tűpontosan mutassa be a tényfeltáró újságírásnak a folyamatát. 1969-ben a Butch Cassidy és a Sundance kölyökért kapott fizetéséből vásárolt egy hatalmas földterületet Utah államban. Ezt a síparadicsomot és természetvédelmi területet nevezte el Sundance-nek, ami később a független filmes mozgalmának ugye a központja is lett. Hollywood egyik legőszintébb és legtartósabb barátsága fűzte Paul Newmanhez. Nem csak a vásznon működött köztük a kémia, hanem a magánéletben is évtizedekig ugratták egymást. Amikor Newman meghalt, akkor Redford úgy nyilatkozott ott, hogy elvesztette a testvérét. És ugye utolsó főszerepét 2018-ban játszotta az Úriember Revolverrel című filmben, és ekkor jelentette be 81 évesen, hogy végleg visszavonul a színészettől, mert úgy érezte, hogy ideje valami vidám és pozitív szereppel lezárnia a kamerák előtti pályafutását, bár ugye rendezőként meg producerként még utána is aktív maradt. Robert Redford pontosan egy évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. És hoztam még egy nevet, énekes, dalszerző, de színész is, 58 éves a mai napon, az 1968-ban született Mark Anthony, puertorikói származású amerikai énekes, dalszerző, színész, aki ugye Jennifer Lopez férje is volt, és ő érkezik most a Vivir Mi Vida című dalával, fél nyolckor pedig lesznek friss információk.

0: Kapcsolódjunk ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges, parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötője@lendava.si.
1: Fél 80, és ahogy ígértem, friss információk a Uravidéki Magyar Rádióban. Változékonyabbra fordul az idő, de ma még kifejezetten nyárias melegre számíthatunk, és hiába a csütörtöki hideg front, azért a következő napokban is szinte nyári meleg marad. Azért elég nagy lesz a kontraszt a reggeli meg a délutáni hőmérsékletek között, ugyanis hajnalban volt, ahol bizony 6-7-8 fokot mutattak a hőmérők, és délután akár a 30 közeli értéket is elérhetjük. Itt Lendván és környékén 27 fokra lehet számítani ma. Kifejezetten kellemes idő várható ezen a szerdán, még mielőtt megérkezne a hideg front. Alapvetően a napsütés és a száraz idő határozza meg a következő órákat, így a legmelegebb órákban 26-26 fok köré melegszik fel majd a levegő. Meleg front a hideg előtt. Párhuzamosan mozgó frontok érkeznek ma fölénk, déltől már erőteljes melegfronti hatás érvényesül, holnap pedig egy hideg front cseréli ezt föl. Így csütörtökön alapvetően erősen felhős vagy borult idő várható, néha a felhőzet napközben szakadozni fog, de zömmel közepesen vagy erősen felhős időt kapunk, elszórtan kisebb esőkkel, záporokkal. Az éjszakai hőmérséklet 10 és 17, a holnapi csúcsérték jellemzően 18 és 25 fok között alakul majd. A péntek még közepesen vagy erősen felhős időt hoz, összességében még több felé van esély pénteken is, esőkre, záporokra, akár az ivatarnak is meg lesz az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pénteken 9 és 15 fok között várható, a legmagasabb nappali pedig 19 és 26 fok között alakul majd. A szombat is még eleinte közepesen felhős időt hoz, aztán csökken a felhőzet, és általában több órás napsütés valószínű. Helyenként még lehetnek területek, ahol a reggeli órákban kisebb szitáló eső, kisebb zápor kialakulhat még, de alapvetően napközben már száraz időre számítunk. Változó irányú szél döntően mérsékelt lesz, így a hajnali 10-16 fok után a délutáni 22-27 fokot kifejezetten kellemesnek fogjuk érezni. Jó hír, hogy vasárnap is többnyire napos időt kapunk, csapadék nélkül, időnként megnövekvő fátyol és gomoly felhőkkel és megélénkülő széllel. A reggeli 9-16 fok után a legmagasabb hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. A hétfő változóan felhős idővel érkezik, több-kevesebb napsütéssel, de helyenként már lehetnek kisebb záporok. A hőmérséklet a hajnali 11-17 fok után délután 20 és 26 fok között alakul, és a mostani számítások szerint kedre érkezik egy újabb hidegfront, néhány fokkal visszaveszi a nappali felmelegedés mértékét, éjszakánként 10-11 fokra készülhetünk, jövő hét kettől pedig napközben 19-20 fok lesz a jellemző. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez mit jelent. Ugye említettem, hogy a magasban melegedés indul, főként a déli óráktól, és aztán holnap azt majd egy hideg front váltja, és ez nagyon erősen terheli a frontérzékenyek szervezetét, és bizony frontos idő várható a közelgő hideg front előtt. Ezek a frontok párhuzamosan mozognak, tehát pont ez lesz a terhelő hatása. Ráadásul most még hűvös a reggel, napközben pedig kifejezetten nyárias időre számíthatunk, tehát óriásit ugrik. A hőmérséklet ez is leterheli, főleg a keringési rendszerünket. Nagyon domináns lesz a melegfronti hatás, tehát fejfájás, migrén, gyakoribb jelentkezése várható, a gyulladásos folyamatok széles körének az erősödése, jellemzően leeső vérnyomás értékek alakulnak ki, és gyakoribb lehet ma a rosszul lét, szédülés, és akár a trombózisnak is fokozódik a veszélye. Gyakran panaszkodhatnak többen fáradékonyságra, sokan lesznek figyelme, koncentrálási probléma és az autóvezetési képességek romlása is jelentkezhet. Az érkező meleg front és aztán majd az utána érkező hideg front következtében mindenki figyeljen a szervezet jelzéseire, és ahogy mondtam, ma meleg lesz, a várható UV-index 4-es körüli, ezen a szinten a fokozottan érzékenyeknek még kellhet az UV-sugárzás elleni bőrvédelem.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen élénk a forgalom a nagyvárosok bevezető közútjain, a reggeli munkakezdés és iskolakezdés miatt, úgyhogy türelmes vezetés mindenképpen fontos. Egyébként ma Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a gyorshajtókat, úgyhogy emiatt is érdemes óvatosan vezetni. Jó utat és biztonságos célba érést kívánok! Hét óra 36 perc a pontos idő, mindenkinek csodás szerdai napot kívánunk, és ami nagyon fontos, hogy vigyázzanak egymásra az utakon, és a figyelem a legfontosabb, biztonságos utat munkába, az iskolába, és maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval.

Jó és Pribeszki és a Hazataláltam című dal másfél percen 3:48 után. Remélem önök is úgy gondolnak ránk Muravidéki Magyar Rádióra, mint a hazatalálás biztos pontjára. Hát szép jó reggelt és kellemes szerda délelőttöt kívánok minden MMR hallgatónak. Lassan magunk mögött hagyjuk most már a hajnalt, hiszen néhány perccel vagyunk 3:48 után. Remélem, hogy a kávé vagy éppen a reggeli tea most már megtette a kellő hatást. A gyerekek szerencsésen megérkeztek az iskolapadokba, és ha éppen most ülnek kocsiban, és úton a munkájuk felé minket hallgatnak, akkor azt külön köszönjük, hogy útitársul is az MMR-t választották, és hogyha lemaradtak volna ugye a kora reggeli kezdésről, akkor ma egy egészen különleges évfordulóval indítottam a reggelt. Ma van ugyanis a C-vitamin atyának, Szent Györgyi Albertnek a születésnapja, és a legenda szerint a professzor úr nem is szerette a paprikát, de amikor a felesége egyszer vacsorára csomagolt neki egyet, akkor ő azt a laboratóriumban megvizsgálta. Ebből a mindennapi gondoskodó családi pillanatból indult ki a világra szóló felfedezés, amiért végül ő Nobel-díjat kapott. És hogyha a 10 óraira szánt becsomagolt szendvicsbe paprika kerül, akkor az jó választás, de hogyha jó sok citromot tesznek a teába, az is jó választás. A lényeg, hogy C-vitaminban gazdag legyen ez a mai nap is, hiszen most az őszi időszakban szükség van a testnek a vitaminra, meg a léleknek is, úgyhogy vigyünk magunkkal egy kis figyelmességet a munkahelyre, a dolgos hétköznapokba, és hogyha az Edittek, akik most kapcsolták be a rádiót, akkor őket külön köszöntöm, hiszen ma Edit napja van, akik ma ünneplik névnapjukat, mindenkinek csodás napot, jó egészséget kívánunk. És a legszebb slágereket hozzuk most a reggelbe, meg a délelőtbe. A 4-es Street zenekarral folytatjuk, de itt lesz hamarosan a Coldplay is.

A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírására van szükség. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon vagy az LKMNÖEK Lendvai Malom utca 6/A alatti székhelyén érhetők el.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap tájékoztatást kapott az idei költségvetés módosítás tervezetéről. A javaslat további 24 millió eurót különít el a minisztérium számára. A vita során a bizottság tagjai nem kerülték el Janez Jánosa kormányfő nyilatkozatát a köztisztviselők túlzott számáról. Tatjana Csampely, a pénzügyminisztérium képviselőjének magyarázata szerint a költségvetés módosítás tervezetével 24 millió euróval nőnek a belügyi és közigazgatási minisztérium költségvetési forrásai. Bozsó Predalics, a minisztérium államtitkára szerint ez a növekedés legalább lehetővé teszi, hogy a legsürgetőbb ügyeket egy becsületes országhoz illően lássák el. Natasa Szukics többek között az iránt érdeklődött, hogy a költségvetés módosítás tervezete miért csökkenti a külső határok és a külföldiekre vonatkozó rendeletek végrehajtásának forrásait.

0: A kormány képviselői kifejtették, hogy a kormány célja az illegális migráció lehető legnagyobb mértékű korlátozása. A Nemzeti Kulturális Tanács tegnap megvitatta a szlovén RTV és a média törvény tervezeteit, és szakmailag megalapozott módosításokat szorgalmazott. A tanács úgy véli, hogy a jelenlegi tervezet továbbra is számos kétértelműséget tartalmaz, ezért nem kell elsietni az említett jogszabályok módosítását. A tanács határozottan támogatta az RTV járólék megőrzését is, mivel az RTV finanszírozásába való bármilyen beavatkozás a közszolgálati média destabilizálását jelenti, mondta Juri Körpán, az NSK elnöke. Ignácia Fridl Járc kulturális miniszter elutasította azokat az állításokat, miszerint a tervezet hitelteleníteni a kormányt. Hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenleg hatályos két törvényt viszonylag nemrég fogadták el, bizonyos hiányosságok mutatkoztak, különösen a pénzügyi felügyelet területén, amire a számvevőszék is rámutatott. A stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, jelentette ki Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt, és a nemrégiben elhunyt Ratko Mladic szerbiai dicsőítése miatt tartott vitáján Marta Kos hangsúlyozta, a stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az EU stratégiai érdekeit szolgálja, hangsúlyozta. Amikor az uniós csatlakozást kérelmezte, Szerbia úgy döntött, hogy kiáll az uniós értékek mellett. Egyértelmű, hogy a revizionizmus, a népirtás tagadása alapvetően összeegyeztethetetlen ezekkel az értékekkel, nincs helyük az Európai Unióban, ahogy nincsen helyük az uniós tagjelölt országokban sem, hangoztatta. Az EB felszólítja a szerb hatóságokat, valamint a régió többi politikai szereplőjét is, hogy mozdítsák elő a megbékélést. Sport. A Görögország elleni veresség után ma újabb mérkőzés vár a szlovén férfi röplabda válogatottra a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. Ma 21 órakor Csehország ellen játszanak Fabio Soli védencei. A csoportkör párbajok végén Olaszország vár a szlovén játékosokra. Időjárás. A reggeli köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani. Napközben megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Visnyagora és Iváncsnagorica között Novomesto felé. Továbbá Bics és Iváncsnagorica között a Ljubljana irányában. A tengermelléki strádán pedig Vrhnika és Brezovica között, szintén a főváros felé.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az Oktatási Hivatal Muraszombati Területi Egységének Lendvai Irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

Legyen együtt szép a világ, énekli Éliás Junior, és mindjárt jön majd Colby Keilat, Emilio, lejátszuk a hét zeneszámát is, de előtte hoztam egy gondolatot, egy kis útravalót, egy gyönyörű idézetet, ami szerintem tökéletesen illik ehhez a mai naphoz, és így szól, legyen ez egy útravaló erre a szerdára. Az otthon melege nem a falakban van, hanem a szívekben, és azokban az apró kedvességekben, amikkel reggelente megajándékozzuk egymást.

Ez volt a hét zeneszáma, Viharban szivárvány, Kowalszky meg a Vega zenéjét, és szerintem ez a dal tökéletesen belesímul ebbe a szeptember 16-ai délelőttünkbe, hiszen hogyha a naptári hagyományokat nézzük, meg ennek a dalnak az üzenetét, akkor mindenképpen, hiszen a népi megfigyelés szerint, ahogy már kora reggel említettem, ez a nap, Edit napja határozza meg, milyen lesz az ősz. Ha tiszta az idő, akkor szép ősz jön, ha esik, akkor jön a korai hideg. Hát gyönyörű időnk van kékéggel, de olyan kékéggel, amit már régen láttunk. Most még friss a levegő, 11 fok van jelenleg Lendván, de ez lesz sokkal több is. Úgyhogy a tiszta idő garantálja azt, hogy csodanapunk lesz. Délután már akár 27 fok is lehet itt Lendván és környékén. És ugye pont ez a dal arról szólt, hogy viharban szivárvány, és akár lehet az üzenete ennek a kis lágernek az is, hogy ha éppen borongós a kedvünk, akkor valahol a szivárvány már lehet, hogy éppen úton van felénk. Úgyhogy a hét közepénél vagyunk, ráadásul szeptember közepe van a nyár utáni visszarázódás időszaka, meg nagyon sokaknak szerintem egyrészt elkezdődött az iskola, meg a hajtási időszaka is, mert a nyári kicsit lassabb, kicsit talán nyaralósabb időszak után most az érdemi munka mindenki számára megkezdődött, és ha akarjuk, ha nem, a természet is már a sokkal színesebb arcát mutatja, tehát minden elemében érezzük az őszt, reggel a párában, a ködben, este a korai naplementében, reggel a késői napfelkeltében, és hát a természet színei is változnak, egyre sárgásabb, rozsdásabb színek jelennek meg, de ez így van rendjén, ha már szeptember van, akkor elkezdődik az őszi időszaknak a becsúszása már a mindennapjainkba, és ezt el kell fogadni, sokkal könnyebb, hogyha megbékélünk ezzel, ahogy ezt Kowalszkék is megénekelték az imént. A boldogság pedig talán minden pillanatban tetten érhető, akár egy olyan dallal, amit most Takás Nikolász énekel. 8 óra 24 perc van.

Hát valahogy így kopog be a boldogság, ahogy az imént ezt tette Takács Nikolász. Nézzük, hogy jelenleg mi a helyzet lent mondjuk a tenger melléken, mert bár őszi időszak van, meg szeptember közepe, nagyon sokan pont ezt az időt használják ki, például nyaralásra, pihenésre. A nyár utolsó napjaiban még szerencsére a meleg sem búcsúzott, a vízpartok sem lassultak le olyan nagyon, csak egy icipicit, bár hogyha valaki szeptember közepén végén járt a közeli tengerpartokon, azért lehet érzékelni, hogy csendesebb, ott is kezd már minden színesbe öltözni, de még elcsíphetjük a nyarat. Így akár ezen a héten is, hiszen nagyon jó, igazi strandidő van a szlovén tengerparton, és a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy tökéletes napsütés, hogy a portoros piránt nézzük, akkor a csúcsérték ma ilyen 27-28 fok körül lesz, ott is tiszta az ég, gyenge szél fúj, és bármilyen hihetetlen, de az Adria ezen a szakaszon még tartja a nyári melegét, 23-24 fokos jelenleg, ami kifejezetten kellemes egy frissítő fürdőzéshez. Ha több napra terveznek, akkor mindig figyelembe kell venni azt, hogy ha markáns frontváltozás van, akkor azért a közeli tengerpartot is érinti, így például holnapra már ott is heves zivatarokat jeleznek előre, és a hőmérséklet is visszaesik ilyen 21-22 fokra, de a hétvégén viszont, hogyha akár szombat-vasárnapra szeretnének leruccanni, tökéletes változás, újra napos meleg, 28 fok lesz majd a hétvégén. Ilyenkor már sokkal ideálisabb egyébként az autópályákon is közlekedni, nincs az a nyári nagy forgalom, és a tenger melléken is sokkal szellősebb, könnyebben találunk a tengerparton napozó helyet, az éttermekben is, talán a pincérek is kedvesebbek tudnak lenni, hiszen nem olyan nagy a pörgés, többet tudnak beszélgetni a betérő vendégekkel, szóval a szeptember még tartogat. Higgyék el, csodát is érdemes is kihasználni ezt a néhány hetet, még akár egy utónyári nyaralásra, pihenésre. És hogyha feltöltődnének, akkor ezt nálunk is megtehetik a mai délelőttön, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió szeptember 16-án szerdán, és éppen 8:30 van.

Ha már az imént a szlovén tengerpartot, Isztriát említettem, akkor azért, ha valaki egyszer eljut oda, akkor nyilván megkóstolja a friss adriai tengeri herkentjüket, vagy éppen az olaszos velencei gasztronómia tökéletes fúzióját. Ugye ott nagyon finom helyi olívaolajat készítenek, ott van az isztriai szarvasgomba, a piráni só, ezek mind egyedivé teszik egyébként azokat az ételeket, és hogyha valóban a szlovén tengerparton járnak, akkor a tradicionális ételeket nem szabad kihagyni, így érdemes megkóstolni a kék kagylót buzára modra. Ez egy kötelező klasszikus, ami egyébként tipikus és népszerű tengerparti étel, de akár otthon is el tudjuk készíteni, hogyha veszünk kagylót, mert ez egy tényleg pár perc alatt elkészíthető finomság, nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető, és talán nincs is benne igazából hiba lehetőség, hogyha valaki kezdő háziasszony, és hogy ez a kék kagyló hogy készül, egy ilyen fokhagymás fehérboros mártásban, és hogyha be lehet szerezni egyébként ezeket nagyobb szupermarketekben vagy halboltokban is, hiszen vákumcsomagoltan is lehet venni kék kagylót, mindössze 15 perc alatt kész, és higgyék el, hogy az eredmény pontosan olyan lesz, mint hogyha mondjuk valahol a piráni kikötőben egy teraszon ülnénk, és ott készíteni kell nekünk ezt az ételt. Kell hozzá két személyre 1 kiló friss kék kagyló, ami ugye zárt héjú, 4-5 gereszt fokhagyma, finomra aprítva, egy nagy csokor friss petrezselyem, 1,5 vagy 2 teci száraz fehérbor. Ez lehetőleg malvázia legyen, vagy más száraz, de a lényeg, hogy gyümölcsös bor. Aztán 4-5 evőkanál jó minőségű olívaolaj, és 2 evőkanál zsemlemorzsa, ugyanis ezzel sűrítik a tengerparton a szaftot. Mehet rá frissen őrölt bors, só nem kell, mert a kagylók ugye tele vannak sós tengervízzel. És hogy hogyan készítjük? Hát az első és legfontosabb lépés a kagyló tisztítása. A kagylókat hideg vízbe kell tenni, amelyik nyitva van, azt érdemes finoman a konyhapulthoz ütögetni, és hogyha nem záródik be, na akkor kell kidobni, mert az nem élő. A kagylók oldalán lévő szakállat, ezt a szőrös rögzítő szálakat egy határozott mozdulattal le tudjuk tépni, a héjakat folyóvíz alatt pedig ledörzsöljük. Ez az előkészítés, és aztán jön az alap. Egy nagy mély lábasban, amiben majd a kagylók kényelmesen elférnek, felmelegítjük az olívaolajat, rádobjuk az aprított fokhagymát és a petrezselyemnek a felét. Csupán 30-40 másodpercig pirítjuk alacsony lángon, amíg illatozni kezd, ugye itt vigyázni kell a fokhagymára, hogy ne barnuljon meg, mert akkor lesz egy ilyen kesernyés íze. Aztán beleöntjük a megtisztított kagylókat ebbe a lábasba, és ráöntjük a fehér bort, szórunk rá egy kevés borsot, és azonnal lefedjük az edényt fedővel. 5 perc a főzési idő, erős lángon főzzük a kagylókat, lefedve párolódjanak, közben egyszer-kétszer meg kell rázni a lábast a fedővel leszorítva, hiszen a gőztől a kagylók majd szépen kinyílnak. És aztán jöhet a sűrítés, levesszük a fedőt, amelyik kagyló nem nyílt ki, azt kidobjuk, megszórjuk zsemlemorzsával és a maradék friss petrezselyemmel, majd az egészet összerázzuk, és nagyjából még egy percig hagyjuk főni, hogy a morzsa picit besűrítse a bortól és a tengerszaftjától illatozó mártást. Azonnal forrón kell tálalni egy mély tálban, és amit kínálhatunk mellé, az a ropogós héjú fehér kenyér vagy bagett, amivel ugye ezt a szaftot még ki is lehet tunkolni a tál aljáról. Gyorsan, könnyen elkészíthető. Ha valaki szereti a tengeri herkentjüket, akkor ezt a kék kagylót ilyen könnyen el lehet készíteni, és hát a szlovén Isztrián gyakorlatilag minden étteremben kínálják, de akár mi magunk is a saját otthonunkba vihetjük egy kicsit a nyár hangulatát, akár ezzel az étellel is. Mi pedig hozzuk a jó kis dalokat. A Disturbed érkezik, itt lesz Tóth Gabi, és hamarosan a Budapest Voices.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő lesz e heti nemzetiségi műsorunk vendége. Beszélgetésünk során szólunk a kormánnyal folytatott egyeztetésekről, az idei költségvetés módosításának hatásáról a nemzetiségi közösségekre, valamint a referendumi kérdésekről. Adásunkat csütörtökön 11 óra 15 perctől hallgathatják meg.

Egy Dunántúl is Lenger szólt a Budapest Voices-tól. Ez a kötet viszont teljesen más tájakra visz el bennünket. Még 2025 végén látott napvilágot Owen Matthews legújabb kötete, az a címe, hogy A fekete nap. Szövevényes intrikák, folyamatos megfigyelés, államtitkok, korrupt politikusok, egy mindent elpusztítani képes fegyver és egy nagyszabású összeesküvés, amely lángba borítaná a világot. Az 1960-as évek elején járunk. A KGB-s tiszt Alexander Vasin egy brilliáns fiatal fizikus brutális halálának ügye miatt kénytelen elhagyni Moszkvát. Egy Armanas 16 nevű városba utazik, amely még a térképeken sincs rajta. Alexander itt találkozik Oroszország legragyogóbb tudós elméivel, akik Nikita Hruscsov személyes parancsára egy olyan nukleáris eszközt építenek, ami a hiroshimai atombomba ható erejének 3008-szor erősebb változata. A pusztító RDS 220 olyan nemzetbiztonsági jelentőséggel bír, hogy Armanas 16 tudósai úgy gondolják, hogy ellentétben a Szovjetunió többi polgárával mindenre fel vannak hatalmazva. Bármit megtehetnek, bármilyen életet élhetnek, úgy szerethetnek, ahogy csak akarnak. Amíg el nem készülnek az eszközzel, semmi sem állhat az útjukba, még egy gyilkosság sem. Szinte letehetetlen a könyv, nagyon fordulatos, nagyon olvasmányos, szép irodalmi mű, a szerző Owen Matthews, a kötet címe A fekete nap, keressék a könyvesboltokban. Jó olvasást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma nyitja meg kapui Celjében a lehetőségek és együttműködés nemzetközi vására, amely idén megújult tartalmi dizájnt hoz. A vásár az élet és üzleti lehetőségek világára oszlik, és 22 országból 650 kiállító, több mint 1100 márkával mutatkozik be. A vásár díszvendége Janez Janša kormányfő lesz. Az idei MOSZ vendégországa Albánia, amely közös kiállítótérrel mutatkozik be, és egy szlovén-albán üzleti fórumot is rendeznek. Hosszú idő után visszatér a vásárra a szerb kézműves kamara, és hagyományosan a horvát kereskedelmi kamara is részt vesz a kiállításon. A szlovén vállalatok innovatív megoldásai az országok közös kiállítóterén mutatkoznak be. A Spirit Slovenia sport és egyéb interaktív tartalmakat is bemutat, többek között Tadej Pogácsár kerékpáros ász kerékpárját, amellyel megnyerte az idei Tour de France körversenyt. Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma áttekinti az intézet idei első 6 hónapi működéséről szóló jelentést. A kötelező egészségbiztosítási intézet bevételei ebben az időszakban közel 15 millió euróval haladták meg a tervezettet, míg a kiadások is valamivel 5 millió euróval voltak magasabbak az ülés anyagai szerint. A kötelező egészségbiztosítás kiadásainak bevételekhez viszonyított többlete 87 millió eurót tett ki, míg a féléves pénzügyi terv 96 millió eurós hiánnyal számolt. Az év végén a kötelező biztosítás kiadásai

0: bevételei várhatóan egyensúlyba kerülnek. A bevételeknek a kiadásokhoz viszonyított 60 millió eurós előrejelzett hiánya teljes egészében a hosszú távú ápolás-gondozás hiányát jelenti. Az idei pénzügyi terv elkészítésekor azonban az intézet az állami költségvetésből származó akár 520 millió eurós forrással is számolt. A javasolt pótköltségvetés szerint a források 100 millió euróval alacsonyabbak. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon Magyarországon. Szeptember 22-én pedig 999 forint lesz az országos napi jegy az autómentes nap alkalmából, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A jegy a helyi közlekedésben nem lesz használható. Azokban a városokban sem, ahol egyébként elfogadják a vármegye bérletet. Az adott járaton szükséges további felárakat, például a helyjegyet, külön kell majd fizetni. Az autómentes napi jegy valamennyi értékesítési csatornán egységesen 990 forintba kerül. A kedvezmény célja, hogy az autómentes napon többen próbálják ki a vasúti és autóbuszos közösségi közlekedést, illetve a kerékpározást azokon az útvonalakon, ahol ezek alternatívát jelenthetnek az autóval szemben. Sport. A dán Aalborg ellen mérkőzik holnap a Celje Pivovarna Laško kézilabda csapat a Bajnokok Ligájában. A második fordulós mérkőzésre 18 óra 45 perckor kerül sor Celjeben. A Celje a Zágreb ellen kezdte a Bajnokok Ligája idényét, a horvát csapat 31-29-re nyerte a nyitó meccset Zágrábban.
1: Időjárás.
0: A köd feloszlása után ma derült napos időre kell számítani. Napközben megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Domžale között a főváros irányában, a tenger melléki strádán pedig Vrhnika és Brezovica között Ljubljana felé.

9 óra 12 perc van, és bizonyára észrevették, hogy hétfő óta visszazökkentünk a nyár utáni megfelelő kerékvágásba, visszatértek a régi műsorok, így már is mondom, hogy ez a szerda miből építkezik. Hamarosan mutatunk egy friss újdonságot, ugye 9:30-tól van a tudakozónak egy negyed órája, ez abban az esetben működő műsor, hogyha önök kérdeznek, mert akkor ebben az idősávban hozunk arra választ. Kérdéseiket a tudakozóban ugye a szokásos módon e-mailben, messenger üzenetben küldhetik el, természetesen a teljes név és az elérhetőség megadása mellett tudunk foglalkozni a témával. 10 órakor jövünk majd az aktuális, friss hírekkel, a következő órában pedig a nyelvművelő műsor kerül terítékre. Névtan a nyelvtudományban, ez lesz a mai nyelvművelő műsor témája, és ez lesz tulajdonképpen egy sorozatnak az első része is. Idén ősszel ugyanis új témakört indítanak a szerkesztők, mégpedig a névtan lesz. Dr. Gál Péter, a Maribori Egyetem magyar lektora, ehhez az egyik legjobb szakembert kereste meg, és azonnal kiderül, hogy kivel beszélget, és az is, hogy a névtan miért is lehetne akár önálló tudományág. 10:45-től megtudhatják a Muravidéki Magyar Rádió összeállításából. 11 órai hírek után pedig az aktuális indul. Stúdió vendégek lesznek itt az MMR stúdiójában, a műsor házigazdája pedig Botka Ágnes. Délután 3 órakor jelentkezik majd a terepjáró, tehát a szerdai hírmagazin. Két témát már biztosan tudunk mondani, hiszen szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik az Európai Mobilitási Hetet, amelynek 2026-os központi témája mobilitás minden generáció számára. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan lehet az élet minden szakaszában élők számára biztonságos, hozzáférhető, befogadó és fenntartható közlekedési lehetőséget biztosítani. Szlovénia immár 25. alkalommal csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez. A kampány, amely Európa egyik legnagyobb kezdeményezése az utazási és közlekedési szokások megváltoztatására, idén különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberek mobilitási igényei életük során folyamatosan változnak. Hogy a kétnyelvű terület községeiben milyen tevékenységeket terveznek mától, arról Szabó Márk kérdezte a kivitelezőket. A másik témánk pedig a Szlovén Köztársaság vízügyi igazgatósága a Life Restore for MDD projekt nemzetközi sajtó látogatásának a részeként Resztyemota térségében mutatta be a Resztyemota 2 elnevezésű mederszélesítési intézkedés megvalósítását. A programot a Mura Bioszféra rezervátum fennállásának 5. évfordulója alkalmából szervezték meg. Az eseményen Alexander Koren, a Szlovén Természetvédelmi Intézet Maribori kirendeltségének vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak. Ez a két téma tehát délután 3 órakor a szerdai hírmagazinban. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy régi slágert hoztam most új köntösben. A Mit akarsz a boldogságtól Dr. Béres és Herceg augusztus 19-én megjelent közös dala. A felvétel egy modern feldolgozás, amely Zambó Jimmy ikonikus slágerét gondolja újra, Jimmy másképp projekt részeként. A dalhoz hivatalos videóklipet is készítettek, és a klasszikus popsláger mai modern lüktető hangzást kapott, megőrizve az eredeti dal érzelmi világát. Ez a dal természetesen a boldogság természetéről, annak kereséséről és a beteljesületlen vágyakról szól. Bár a hangulata kissé melankólikus, ez a szerzemény alapvetően mégis reményteli. Az örök emberi vágyakozást és a szív dobogását ünnepli Zambó Jimmy Mit akarsz a boldogságtól című dala, úgyhogy ez élet most újra 2026-ban. Jön Dr. Béres és Herceg.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Sapszon Orsi énekelt, és egy régi sláger, Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még, ez volt dalának címe. Egy kicsit ilyen jazzes hangulatban szólt ez a sláger, egy perccel fél tíz után. Ugye itt van a helye a tudakozó rovatunknak, de csak akkor működik ez a műsor, hogyha önök kérdeznek, akkor ebben az időpontban hozzuk általában ezekre a kérdésekre a választ. Úgyhogy bátran küldjék kérdéseiket e-mailben, vagy akár messenger üzenetben, közérdekű kérdéseket várunk elsősorban. És mi folytatjuk a délelőtöt most László Attilával, és mindjárt jön a Ne Otthon is.

Holnap hajnalig ez volt a Neoton Slengere, a holnap hajnalig még várnunk kell, jó pár óra fog eltelni, viszont ha jól belegondolok, nagyon gyorsan elrepült az idő ezen a mai szerdán is, hiszen most már jócskán 9:30 után járunk, és remélem, hogy a reggeli rohanáson meg a nehezén már úgy mindenki túl van, és hogyha a munkahelyen ülnek éppen, akkor jó hangulatban telik a délelőttjük. Ahogy korábban ígértem, a hajnali csípős hideg után megérkezett mostanra már ez a csodás simogató napsütés, így a kabátokat meg a pulóvereket lassan levethetjük, szögre lehet akasztani, hiszen nagyon gyorsan fog melegedni az idő a következő órákban is. Várhatóan ma meg sem állunk a 27 fokos igazi koraőszi csúcsértékekig, úgyhogy használják ki tényleg ezt a gyönyörű időt, töltekezzenek ebben a szép napsütésben, mert a hét második felére leginkább holnapra mutatkozik némi esély a felhősebb, esősebb napokra, úgyhogy mindenképpen érdemes ma beiktatni a kinti tevékenységet, legyen csodás napjuk. Remélem, hogy a folytatásban is minket választanak. Amy Grant jön, és hamarosan Gino, most hajszál pontosan 9:40 van.

És szárnyalunk, mert hogy azt gondolom, hogy aki tegnap szárnyalt, és újabb visszaigazolást kapott, hogy a legjobbak között van, az nem más, mint Szoboszlai Dominik, a jelenlegi magyar labdarúgás legnagyobb csillaga, ugye a magyar válogatott csapatkapitánya, és az angol Premier League-ben szereplő Liverpool FC középpályása. Mindössze 25 éves ez a srác, és hihetetlen játékos, aki kivételes rugó technikájáról, játék intelligenciáról, meg a vezetői képességeiről ismert, és fiatal kora ellenére mind a klubjában, mind a nemzeti csapatban ugye kulcs szerepet tölt be, és a tegnapi nap hihetetlenül fantasztikus volt a számára, hiszen Szoboszlai Dominik kiváló formában kezdte meg a 2026-2027-es szezont, legutóbb éppen tegnap a Tottenham ellen aratott 3-1-es ligakupa győzelem alkalmával csereként beállva hatalmas bombagólt lőtt a 90. percben, amivel végleg eldöntötte a mérkőzést, és hát tovább juttatta a Liverpoolt a legjobb 16 közé. Néhány nappal korábban, szeptember 9-én pedig az Atletico Madrid elleni UEFA bajnokok ligája összecsapáson szintén gólt szerzett, kiemelkedő 8,09-es meccs hatékonysági értékelést produkált ezzel. És hát nyilván azért mondják a legjobbnak, mert valóban, ha pályára áll, akkor nagy valószínűséggel biztosan a hálóba talál. Egyébként egy nagyon modern és sokoldalú középpályásról beszélünk, akinek a legfőbb erőssége a világklasszis rugótechnika, a kiemelkedő munkabírás és a magas futball intelligencia. Az európai csúcsfutballban és a Premier League-ben egyébként azért tartják nagyra, mert nagyon jókat tud távolra lőni, a fizikai dominanciája kiemelkedő, nagyon intenzívek a letámadásai, tehát kimagaslóan jó a futó mennyisége. Rendszeresen ő teszi meg az egyik legnagyobb távolságot a mérkőzésen, hihetetlenül gyors, ugye hatalmasakat tud lépni, viszonylag magas, nagyon robbanékony, és hát kiválóan érzi, hogy mikor kell letámadni az ellenfelet. Emellett, amit még kiemelnek vele kapcsolatosan, hogy nagyon karizmatikus a személyisége, és egy nagyon közvetlen, óriási szeretet van benne, éppen ezért a szurkolók körében is nagyon népszerű, mindegy, hogy a magyar válogatottban, vagy akár a Liverpool szurkolói táborát nézzük, biztos, hogy nagyon kedvelik, és hát lehet is látni ugye a kis videókon, hogy a legtöbben gyerekek közül is őt várják a Liverpool szurkolói közül. Tegnap pedig föltette az íre a pontot, és az egyik leggólerősebb, egy olyan bombagólt lőtt, ami szintén példaértékű volt. Úgyhogy egyre inkább a világban az ő neve már védjeggyé válik, és nyilván hosszú távra írta le szerződést a Liverpoollal, pedig a legnagyobb csapatok versengenek érte.

Tóth Vera után még jön Peter Sámek, aztán hamarosan 10 órakor már friss hírekkel várjuk Önöket, de előtte van egy felhívásunk. A Termál Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, hogy milyen nevet viseljen Lendava különleges termálvize, érdemes pályázni.

0: Ilyen. Az éjszakon rossz idő.
1: Ilyen.
2: Szemünk semmit nem lát, nekünk ott gyűrünk meg.
0: És ilyen is.
3: Van száj, és sem szép a ház.
0: A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újravidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma vette kezdetét az Európai Mobilitási Hét, amely minden generáció számára igazított mobilitásra összpontosít. Több mint 100 szlovén község vesz részt a projektben, ahol szeptember 22-ig számos tevékenység zajlik, köztük a hagyományos autómentes nap is. Az utazási szokások megváltoztatása továbbra is jelentős kihívást jelent Szlovéniában, mivel a statisztikai hivatal szerint továbbra is a személygépkocsik dominálnak. A statisztikai hivatal szerint az összes utazás több mint kétharmadát autóval teszik meg. Az autóktól való nagymértékű függőség hatással van a környezetre és az életünk minőségére is, míg az aktív mobilitás, különösen a gyaloglás és a kerékpározás hozzájárulhat az egészségesebb és környezetbarátabb közlekedési módhoz. Az Európai Mobilitási Héttel párhuzamosan egy országos közlekedés megelőző kampány is zajlik jövő keddig. Pénteken rendkívüli ülést tartanak a parlamentben, és törvényjavaslatot terjesztenek elé a hosszú távú ápolási rendszer hatékonyabb megvalósítását célzó ideiglenes intézkedésről. A kormány által elfogadott törvényjavaslat megszünteti a hosszú távú ápolást igénylők közötti bérkülönbségeket. A tervek szerint az idősek otthonában élő azonos ellátási igényű lakók ugyanannyit fognak fizetni. Azok, akik többet fizettek, visszamenőleges jóváírást kapnak, magyarázta Mateja Ribic, demográfiai, családügyi és szociális miniszter. Elmondása szerint a rendszer személyzeti stabilitásának feltételeit is megteremtik. A hosszú távú ápolásban való munka vonzóbbá tételének első lépéseként havi bruttó 300 eurós ideiglenes pótlékot javasolnak a hosszú távú ápolást nyújtó szolgáltatók, valamint az otthoni ápolást nyújtó szolgáltatók minden alkalmazottja számára. A pótlékot októbertől 2027 végéig kapnák. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én. A magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját tegnap este jelentette be a Facebook oldalán a kormányfő.

0: A miniszterelnök közölte azt is, a magán audiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomácia és kormányzati vezetőjével tárgyal majd. Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom budapesti érsekkel. A fő egyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A találkozó, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott, tették hozzá, de további részleteket nem közöltek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium. Sport. Az Európa Ligában kezdi ma szereplését a Celje foci csapat. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen a Bayer Leverkusen fogadja a szlovén bajnokot. A Celje felkészülését az edzőváltás zavarta meg, a Steyr csapat ugyanis hétfőn szakította meg a szerződést Vitor Campelosszal. A Celje új trénere Koperből érkezik, a kispadról Zoran Zeljkovic irányítja a mai meccset Németországban. Időjárás. Ma derült napos időre kell számítani. Napközben megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Domžale között a főváros irányában, valamint Blagovica és Podmil között Maribor felé.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Aktuális. Fókuszba hozzuk.
2: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az oktatási hivatal Muraszombati területi egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.

Köszöntöm műsorunk hallgatóit! Idén ősszel a nyelvművelő műsorban új témakört indítunk. Ez pedig a névtan lesz. Dr. Gál Péter, a Maribori Egyetem magyar lektora, ehhez az egyik legjobb szakembert kereste meg. Azonnal kiderül, kivel beszélget, és az is, hogy a névtan miért is lehetne akár önálló tudományág.

0: Mai alkalommal egy újabb nyelvészeti disziplinával, a névtanba nyerünk betekintést, aki pedig ebben segítségünkre lesz, az dr. Vörös Ferenc nyelvész, az ELTE Szavária Egyetemi Központ nyelvészeti tanszékének nyugalmazott tanszékvezetője. Az első kérdésem az lenne, hogy mi is az a névtan egyáltalán, és hol lehet elhelyezni a nyelvtudományban ezt a disziplinát?
1: A névtan egy nagyon érdekes területe a nyelvtudománynak. Sokan nem is mondják róla, hogy nyelvészeti kutatás tisztán, hiszen rendkívül sok művelődéstörténeti vonatkozása van neki, és sokan úgy gondolják, hogy önálló tudományákként lehet róla beszélni. Nagyjából a 19. század közepétől, végétől bontakozott ki ez a szakterület, és hát sokakkal ellentétben, a közvélekedéssel ellentétben azt mondhatjuk, hogy nem csak a személynevekkel, nem csak a személyneveken belül a keresztneveknek a névdivatjával foglalkozik, hanem sokkal általánosabb. Felvetődhet persze a kérdés, hogy mi haszna van az ilyen kutatásoknak. Csak röviden utalnék az utóbbi időszakoknak a névtani kutatási hasznosítására. Példának okáért Szigetváron a helynevek, a dűlőnevek segítségével sikerült beazonosítani Szulejmán szultánnak az első temetkezéseit, aki ugye a Szigetvár ostroma alatt halt meg. Ez alapján tudták nagyjából körbehatárolni, és aztán onnantól a régészek egészen pontosan meghatározták ennek a nyughelynek a helyét. Szóval tulajdonképpen nagyon-nagyon sok hozadéka lehet, de leginkább azt gondolom, hogy a nevek úgynevezett élő történelemként is jellemezhetők, és ebből egyenesen következik, hogy az identitásunkhoz hozzátartozik mindenképpen.
0: És vannak esetleg valamilyen olyan tipikus módszerek, amelyekkel azok a kutatók dolgoznak, akik névtannal foglalkoznak?
1: Hát alapvetően szerintem nem különbözik egyéb más tudományágaknak a kutatási módszereitől az, ahogy a neveket vizsgáljuk. Természetesen úgynevezett élőnyelvi gyűjtéssel, terepmunkával is foglalkozunk, és hát egyértelmű, hogy levéltárakban, források segítségével kutatjuk a régmúltnak a neveit, személyneveket, helyneveket, és sok egyéb más részterületét a névtannak.
0: A technológiai fejlődés az hozott-e valamilyen változást a névtani kutatásokban?
1: Egyértelműen hozott, természetesen. Az egyik ilyen nagyon-nagyon komoly hozadéka, hogy most már az internet segítségével olyan levéltári forrásokhoz is vidékről hozzá lehet könnyedén jutni, amelyeket korábban csak személyesen, hosszú utazásokkal és hosszan eltöltött búvárkodással lehetett az intézményekben realizálni. A másik dolog pedig a számítógépes feldolgozás, amely nagyon jelentősen megkönnyíti a korábbi kézi munkát, úgynevezett kézi munkát, hiszen adatbázisokat lehet a számítógép segítségével létrehozni, ezeket rendezni lehet, könnyen kereshetővé lehet tenni őket, és hát persze a számítógép azt is lehetővé teszi, hogy mondjuk bizonyos esetekben térképet készítsünk, térképre vetítsük az adatokat, és innentől nagyon-nagyon látványosan lehet leolvasni azokat a következtetéseket, amelyek alapvetően korábban rejtettek maradtak a kutató szeme számára.
0: És vannak egyébként olyan központok, ahol jelentős névtani kutatások zajlanak Magyarországon, vagy akár Magyarország határain túl, meg lehet esetleg említeni néhány ilyen tipikus helyet, vagy kutatóhelyet?
1: Igen, Magyarországon egyértelműen két nagy komoly központja van a névtani kutatásoknak. Az egyik az ELTE nyelvtudományi tanszékeihez kötődik. Itt sokféle területtel foglalkoznak, majdnem a legáltalánosabbnak tekinthetők az itteni munkálatok, illetőleg Debrecenben, ahol alapvetően helynévkutatáshoz kötődik az ottani tevékenység, és azon belül is a kora ómagyarkor, illetőleg ómagyarkori helynévkutatás lehet a jellemzője az ottani munkának.
0: És akkor egy személyesebb kérdést is feltennék, hogy te mióta foglalkozol névtani kutatásokkal, és egyáltalán mi keltette fel az érdeklődést benned ez iránt a terület iránt?
1: Tulajdonképpen az 1980-as évek közepétől kezdve foglalkoztam ezzel. Intenzívebben onnantól, amikor Nyitrára 1995-ben kikerültem, és ottani vendégtanári tevékenységemet elkezdtem. Onnantól alapvetően azokkal a kutatási területekkel találkozhattam, amik a kisebbségeknek a névhasználatát állította középpontba. Emellett természetesen kihasználtam a terepadta lehetőséget, és akkortól kezdtem foglalkozni a családnév atlasznak az előkészítésével. Egyrészt a Kis Magyar Család Névatlasz születhetett meg ebből a kutatásból, illetőleg a Kárpát-medencei Történeti Család Névatlasz. Emellett értelemszerűen az figyelmemet egyre inkább lekötötte az, hogy mi történt Trianon után az úgynevezett Magyarországtól elcsatolt területeken a személynevekkel, helynevekkel, személynevekkel, de alapvetően a személynevek érdekeltek leginkább. Ebből több monográfia is született, amelyek Pozsonyban a Kalligram kiadónál jelentek meg.
2: Dr. Gál Péter lektor, dr. Vörös Ferenc nyelvésszel, az ELTE Szavária Egyetemi Központ nyelvészeti tanszékének nyugalmazott tanszékvezetőjével beszélgetett. Két hét múlva folytatjuk a megkezdett témát. Addig is köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra!

Még keresem magát és szeretem magát, hát ennél szebb szerelmi vallomás egy férfitól a nő számára nem is kellene, hiszen a 20 000 egy éjszakás kaland, vagy a 20 000 éjszakás kaland bizony hosszú távra tervezett történet egy férfi részéről. Úgyhogy egy szerelmi vallomást hallhattunk az imént a Budapest bártól. Most 10 óra 29 perc van, jövünk Zsédával, itt lesz hamarosan a Düren-Düren, aztán a Follow the Flow, és lesznek gyerekgondolatok is. Lenván időközben már szépen araszolgat 20 fok közelében a hőmérő higanyszala, egészen pontosan 19 fok van Lenván, de mindenütt az országban gyönyörű napsütés, ma pedig nyárias meleg, akár 26-27 fok is lehet ma kora délután, és használják ki ezt a mai napot mindenképpen valami szabadtéri tevékenységre, mert hogy érkezik majd a hidegfront holnapra, de nem kell megijedni, tulajdonképpen csütörtök, péntek lesz egy picit változékonyabb időt hozó két nap, amikor több lesz a felhő, meg lehet némi csapadék, aztán hétvégére megint visszakapjuk a jócskán 20 fok fölötti napsütéses időjárású kellemes hétvégi napokat, úgyhogy nyugodtan lehet hétvégére is tervezni. Na de ami így eszembe jutott, és aztán gyorsan el is kezdtem számolgatni, mert tudom, hogy még csak szeptember 16-a van, de bizony egészen pontosan 99 nap van karácsonyig. Ez biztos, hogy így van, mert erre számtam időt, kiszámoltam, és valószínűleg nagyon sok ember ennek még nem is nézett utána, és ez teljesen normális is, hogy még nem ez jár a fejünkben, mert hogy szeptemberben még senki nem karácsonyozik. Bár, hogyha a boltokba körülnézünk, lassan már a dekorációs elemek megjelennek. Viszont minden évben sokan vannak úgy, hogy valamikor december 20-a után jut eszük be az, hogy ajándékot kellene vásárolni, aztán kétségbe esetten elkezdenek keresgélni az interneten, hogy valami gyorsan, de személyeset, és hát szerintem nincs ember, aki ne járt volna már így, mert amíg 99 nap van hátra, addig van idő mindenre. Van idő például válogatni a nyári fotókat. Most szerintem még van is az embernek kedve, és hogyha ezeket a nyári fotókat átlapozza a telefonjában, akkor azt akár karácsonyi ajándékként egy fotókönyvbe is be lehet illeszteni. Egy a lényeg, hogy szép lassan nem is gondolkodni, hanem inkább puhatolózni a családtagoknál, hogy mi az, aminek örülnének. És aztán higgyék el, hogy majd az a decemberi időszak is úgy lesz, hogyan nyugodt és kiegyensúlyozott, hogyha nem az utolsó pillanatban kapkodunk. Szóval bizony bármilyen hihetetlen, szeptember 16-a van, karácsony pedig 99 nap múlva érkezik, ami pedig nálunk jön, a sok-sok jó zene és hamarosan gyerekgondolatok.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Hol szerzitek be a ruhákat, a cipőket?
1: Boltba.
2: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukámmal, hogy hányas cipő kell.
0: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
2: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
0: És ki lehet cserélni?
2: Igen.
0: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptok a rokonságtól ruhákat?
3: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
0: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtte ruháiddal? Mit csináltok?
4: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
0: Ők kisebbek?
4: Igen.
0: És örömmel fogadják?
4: Igen. Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
0: És látod is rajta?
4: Igen, meg van olyan, hogy pászolt a szoknála, az akkor ott hagyom valamelyik pulcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a pulcsim.
0: Amit ott hagytál éppen?
4: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
0: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek igen. A kellékek sokba kerülnek?
4: Pár sokba, de pár olcsóba.
0: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
5: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az aktuális című műsorunk első témája szerdán az oktatás lesz. Apropója, hogy személycsere történt az oktatási hivatal Muraszombati területi egységének Lendvai irodájában, ahol Pisznyák Mária magyar szaktanácsost Horváth Laura váltotta fel. Évek során begyűjtött tapasztalatokról, meglátásokról, emlékekről és kilátásokról beszélgetünk, nem megkerülve az idei ősz hozta vitákat indító nemzetközi felmérések eredményeit és az Oktatási Minisztérium által meghirdetett változásokat sem. Tartsanak velünk szeptember 16-án, szerdán délelőtt, a 11 órási hírek után. A műsort Botka Ágnes szerkeszti és vezeti.
2: Hamarosan tehát aktuális, rögtön a hírek után Botka Ágnes várja majd Önöket, én pedig hadd ajánljak két mai programot. Az egyik egy kávéházi estre várja a látogatókat. A Lindu a kisbokális csoport ugyanis mindenkit szeretettel vár kávéházi estjükre, amely ma 19 óra 30 perckor kezdődik a Lendvai Kultúrotthon Lindva kávézójának teraszán, sok-sok fellépővel, izgalmas zenei kínálattal a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Viszont ha Muraszombat környékén járnak, akkor meg az ottani könyvtárba érdemes lesz betérni. Délután 5 órakor kezdődik egy fantasztikus program. Egészen pontosan a Storyland filmfesztiválnak lesz a megnyitója. Dusan Sároter író és Vlado Kreslin zenész Valentina Smej Novákkal beszélgetve idézik fel gyerekkoruk mozik termeit, a mozifény varázsát és az első filmes élményeiket. A beszélgetés során szó esik az Alföldi tájról, mint filmes helyszínről, a kisvárosi élet logikájáról, valamint az ismerős helyek megvilágításának művészetéről, arról, hogy hogyan tárulnak fel ezek újra és újra más fényben. Az eseményen természetesen a vendégek saját irodalmi műveikből is felolvasnak majd részleteket. Ez viszont 17 órakor Muraszombatban a könyvtárban kezdődik.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 11 órai hírek.
3: A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap tájékoztatást kapott az idei költségvetés módosítás tervezetéről. A javaslat további 24 millió eurót különített el a minisztérium számára. A vita során a bizottság tagjai nem kerülték el Jánez Jánse kormányfő nyilatkozatát a köztisztviselők túlzott számáról. Tatjana Csampely, a pénzügyminisztérium képviselőjének magyarázata szerint a költségvetés módosítás tervezetével 24 millió euróval nőnek a belügyi és közigazgatási minisztérium költségvetési forrásai. Bozsó Predalics, a minisztérium államtitkára szerint ez a növekedés legalább lehetővé teszi, hogy a legsürgetőbb ügyeket egy becsületes országhoz illően lássák el. Natasa Szukics többek között az iránt érdeklődött, hogy a költségvetés módosítás tervezete miért csökkenti a külső határok és a külföldiekre vonatkozó rendeletek végrehajtásának forrásait. A kormány képviselői kifejtették, a kormány célja az illegális migráció lehető legnagyobb mértékű korlátozása. A Nemzeti Kulturális Tanács tegnap megvitatta a szlovén RTV és a média törvény tervezeteit, és szakmailag megalapozott módosításokat szorgalmazott. A tanács úgy véli, hogy a jelenlegi tervezet továbbra is számos kétértelműséget tartalmaz, ezért nem kell elsietni az említett jogszabályok módosítását. A tanács határozottan támogatta az RTV járólék megőrzését is, mivel az RTV finanszírozásába való bármilyen beavatkozás a közszolgálati média destabilizálását jelenti, mondta Juri Körpán, az NSK elnöke. Ignácia Fridl Járc kulturális miniszter elutasította azokat az állításokat, miszerint a tervezet hitelteleníteni a kormányt. Hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenleg hatályos két törvényt viszonylag nemrég fogadták el, bizonyos hiányosságok mutatkoztak, különösen a pénzügyi felügyelet területén, amire a számvevőszék is rámutatott. A stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, jelentette ki Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt, és nemrégiben elhunyt Ratko Mladic szerbiai dicsőítése miatt tartott vitáján, Marta Kos hangsúlyozta, a stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az EU stratégiai érdekeit szolgálja. Amikor az uniós csatlakozást kérelmezte, Szerbia úgy döntött, hogy kiáll az uniós értékek mellett. Egyértelmű, hogy a revizionizmus, a népirtás tagadása alapvetően összeegyeztethetlen ezekkel az értékekkel. Nincs helyük az Európai Unióban, ahogy nincs helyük az uniós tagjelölt országokban sem, hangoztatta. Az EB felszólítja a szerb hatóságokat, valamint a régió többi politikai szereplőjét, hogy mozdítsák elő a megbékélést.

0: Sport. A Görögország elleni vereség után ma újabb mérkőzés vár a szlovén férfi röplabda válogatottra a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. Ma 21 órakor Csehország ellen játszanak Fabio Soli védencei. A csoportkörös párbajok végén Olaszország vár a szlovén játékosokra. Időjárás. Ma derült napos időre kell számítani. Napközben megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Vörhnika előtt Ljubljana irányában, továbbá Nános előtt Koper felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
4: Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő lesz e heti nemzetiségi műsorunk vendége. Beszélgetésünk során szólunk a kormánnyal folytatott egyeztetésekről, az idei költségvetés módosításának hatásáról a nemzetiségi közösségekre, valamint a referendumi kérdésekről. Adásunkat csütörtökön 11 óra 15 perctől hallgathatják meg.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Jó napot kívánok! Pisznyák Mária idén ősztől már nem magyar nyelvi szaktanácsos, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati területi egysége lendvai kirendeltségében. Ezt a helyet szeptember 1-től Horváth Laura tölti be. Ők a mai aktuális vendégei, akiket szeretettel köszöntök, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mai adásunkban egy szakmai pálya főbb állomásainál időzünk el, miközben fokozatosan áttérünk az oktatás, és ezen belül is a magyar nyelv tanulásának mindig időszerű kérdéseire a kétnyelvű oktatáson belül. Kérdésekből nem lesz hiány, hiszen mind a nemzetközi felmérések eredményének romlása és az Oktatási Minisztérium erre vonatkozó reakciói nem egy kiegyensúlyozott időszakot vetítenek elénk. Mária, első kérdésem önhöz intézem. Idén ősztől nyugdíjaztatta magát, nehéz szívvel vált meg a munkahelyétől, vagy úgy érezte, amit tudott, elvégzett.
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, köszönöm szépen a meghívást. Hát szerintem ilyen vegyes érzésekkel mentem el. Bizonyára hiányozni fog, sok minden hiányozni fognak a tanárok, tehát ez az élő kapcsolat, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a tanárok is ilyenek, hát a szaktanácsadók talán még inkább, vagy legalábbis én magam részéről ilyen vagyok, hogy tehát ezt nem lehet úgy levetkőzni. Tehát, hogy ezt az embert elkíséri, amíg él. Tehát az, hogy érdekel ez, az, hogy folyamatosan, tehát én elhiszem, hogy valaki, aki egy gyárban dolgozik és nyugdíjba vonul, és akkor annak vége, ugye? De ez egy olyan szakma, ami úgy beleívódik az emberbe, és folyamatosan érdekli. Tehát így mondom, hogy tulajdonképpen én nyugdíjba vonultam, de valószínűleg az érdeklődés, meg aztán az unokáimon keresztül, a barátaimon, meg a szülők, akikkel beszélgettek, nem utolsó sorban Laura vagy Erzsi, volt munkatársam, tehát a velük való kapcsolatban ezek a témák, meg ez a minden mindig föl fog merülni, és mindig foglalkoztatni fog.
1: Reméljük nem bosszantja majd az,
2: bizonyára
1: ami...
2: fog.
1: Igen.
2: Bizonyára fog, azt is, igen, de tulajdonképpen a másik meg az, hogy át kell adni a tapasztalatokat, ugye? Tehát az, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, vagy Szlovénia önállósulása óta, az egy folyamat. Tehát ami ma történik, az egy folyamatnak egy része. És tulajdonképpen a mai történéseket mindig egy távlatban kell nézni, tehát hogy mi volt a múltban.
1: Most akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza valóban a múltba, hogy amikor vállalta ezt a megbízatást, milyen körülmények elemezték a kétnyelvű oktatást, illetve azon belül a magyar nyelv helyzetét a kétnyelvű iskola rendszerben, és hogy akkor emlékszik-e, milyen konkrét feladatok vártak akkor önre?
2: Húha, hát azok nagyon kezdetleges idők voltak, ami az oktatást egyáltalán, azon belül a kétnyelvű oktatást illeti teljes egészében. Tehát tulajdonképpen az ország maga, tehát az állam ugye elég új keletű volt, és szerintem minden szegmensében így próbáltak az emberek, a szakemberek valami újat alkotni, ugye, és újat létrehozni, új irányokat keresni, más saját arculatot, és így tovább.
1: Tehát ez egy úttörő munka,
2: igen,
1: volt.
2: Igen, ez egy úttörő munka volt. Na, ide akarok kiukadni, hogy amikor én tulajdonképpen 1995. augusztus 1-én, ha jól emlékszem, feles munkaviszonyban, mert valójában nem akartam otthagyni az általános iskolát, tehát 50%-ban még mindig ott tanítottam 2 évig, és Királypatyi Erzsivel ketten mentünk az oktatási intézetbe, mindketten felesek, itt tettünk ki egy egész embert, és Erzsi aztán visszament, ugye 2 év után, és akkor én így vaciláltam, hogy menjek vissza az iskolában, maradjak, de akkor már láttam, hogy ez nagyon fontos munka. Tehát így, ahogy mondta, úttörő munka, tehát nem voltak tantervek. Most folyton beszélünk a tantervekről, tantervi reform, és így tovább. Nem voltak tankönyvek. Tehát az, hogy most azt mondjuk, hogy Jézus földrajzhoz nincs kétnyelvű tankönyv, ugye?
1: Addig miből, hogyan dolgoztak?
2: Tehát volt matematikához, volt egy pici kis kivonat. Például ez ilyen 40 oldalas, ilyen B-hányas, ez a pici kis méretű kivonat, amiben a törzs anyagnak egy alapvető része, tehát hogy tulajdonképpen a kifejezések úgymond belefértek, meg egy-két ilyen fontosabb tudnivaló, vagy tehát mondatszerű valami. Tehát nem voltak tantervek, nem voltak tankönyvek. Aztán a magyar, mint második nyelv tanítása, az még végképp akkortájt jelent meg, és akkortájt indult el egyáltalán a tankönyv írás. Tehát ugye ez egy teljesen új tantárgy. Tehát tulajdonképpen annyira kezdetleges volt az egész, hogy azt most így mai szemmel, amikor ennyi minden van, tehát hogy tantervek, mert már megújítottuk, meg már minden programhoz van, a többi tanterv fordítása is megjelent magyarul, a tankönyvek, a munkafüzetek kétnyelvűek, és gyönyörűek, ugyebár az egy dolog, hogy nehezebb ettől az iskolatáska, de mivel több részben jelennek, meg remélhetőleg nem. Tehát ezt most így mai szemmel tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, hogy akkor mi volt.
1: Igen, tehát, és ezt mind tulajdonképpen horizontálisan, vertikálisan fedni kellett. Ez azt jelenti, hogy különböző, tehát, hogy elsőtől egészen az érettségizőkig, és vertikálisan pedig arra gondolok, hogy anyanyelv, környezetnyelv, nem tudom én például. Ezt most én így fogalmaztam meg, de lehet, hogy ez nem is pontos éppen. De hát szóval mindenre ki kellett, hogy terjedjen a figyelmük. És
2: hát kb. Így, igen, és ez így egy személyben. Most itt hozzá kell tennem, hogy sajnálatos módon az olasz részen mindig legalább ketten, többnyire hárman voltak, most még többen vannak, tehát most az én kolléganőim ketten vannak, én szinte 25 évig érdekes. Voltam egyedül. Régen, tehát még az én érkezésem előtt volt úgynevezett kétnyelvűségi szaktanácsadó Muraszombatban, aztán akkor, és ő fette később a rábavidéki iskolákat is, tehát hogy ott is, de akkor még a szaktanácsadók tulajdonképpen nem szaktanácsadók voltak, hanem inkább ilyen felügyeleti funkciót láttak el, ugye? És akkor ő elhunyt, aztán utána mindig szó volt arról, hogy utód, meg volt is néha egy-két jelölt, konkrétan, volt is, aki szeretett volna, de ez valahogy mindig, tehát sosem valósult meg tulajdonképpen. És így 25 évig kb. Egyedül, és így, ahogy mondta, tehát, hogy mindent fedni kellett, tehát, hogyha most ezt valamit el kellett végezni, akkor teljesen mindegy volt, hogy én egyedül vagyok, azt el kellett végezni.
1: Igen, azt akartam csak hozzátenni, hogy az olasz közösségben ott lényegesen kevesebben vannak, ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis valahogy több ember tudtak foglalkoztatni ezen a téren is. Mi ennek a, nem, most ebben nem fogunk belemenni természetesen, de hát érdekes egy jelenség, mondjuk rá.
2: Hát végül is ugye, ahogy mondtam, itt is volt régen kétnyelvűségi szaktanácsod, és tulajdonképpen ez a munkahely éveken át szisztemizálva is volt, ugye? Aztán volt, hogy kiírták, aztán nem tudom, nem volt megfelelő a jelölt, mindegy. Az olaszoknál tényleg mindig ketten, vagy hárman voltak. Tehát egy az olasz nyelvre, mint anyanyelvre, aztán külön az olaszra, mint második nyelvre, aztán az olasz oktatásra, ugye? Aztán volt, amikor volt matematikus például. No mindegy, mi lehet ennek az oka? Sokat gondolkoztam ezen, valószínűleg az, hogy az ő rendszerük teljesen más. Tehát a miénk azért mégis a szlovén oktatási rendszernek része. Úgy része, ugye, hogy tulajdonképpen csak hozzájön egy csak idézőjelben, egy tanítási nyelv, plusz tantárgy, tehát ők meg mindent, ugye, tehát az ő iskoláik, olasz iskolák, ők olaszul tanítanak minden tantárgyat, kivéve a szlovén, mint nyelv, ugye, órák.
1: Nagyon sok különböző szemináriumot, képzést szervezett ez alatt az idő alatt. Amikor a kollégák köszöntek el öntől, akkor visszaidézte ezeket a, mondhatom azt is, hogy szebbnél szebb pillanatokat, de hát ezek nem csak pillanatok voltak, hanem többnapos képzések, és ott jutott idő nem csak arra, hogy, tehát arra is, hogy barátkozzanak, arra is, hogy feltöltődjenek, arra is, hogy megismerjék például a magyarországi gyakorlatot, szóval sok mindenre. Mi volt itt a vezérfonnál, amikor kiválasztotta, hogy hová vigye a tanárokat is, hogy hol tudnak majd ott a leginkább feltöltődni. szakmailag is?
2: Hát lehet, hogy erre a kérdésre a válasz szintén ott kezdeném, hogy mennyire kezdetleges volt minden, ugye? Tehát amikor én szaktanácsadó lettem az oktatási intézetben, aztán előtte László Hermina volt egy évig, nem közvetlenül előttünk, azt hiszem 2 vagy 3 évvel korábban, azelőtt Pozsonec Mária, aztán valamikor régen dr. Varga József, és így tovább. De a nagy lépések ugye akkor az önállósulással kezdődtek meg, tehát a nagyon nagy változások az oktatáson belül is. Tulajdonképpen, amikor az intézetben kezdtem dolgozni, ugye akkor itt valójában úgy mindent, ugye most mindig kérdezik a kollégák, hogy ezt, hogy azt, és akkor úgy mindent újra kellett definiálni, kezdeni. Tehát egyáltalán az, hogy nyári továbbképzések, nem a magyarországi program, vagy az, hogy itthoni továbbképzések. Tehát mindennek a rendszerét, és mindig a kapcsolatokat kellett keresni. Tehát nem úgy volt, hogy te fölhívsz XY-t, valakit kellett ismerned. Valakit valahol meg kellett ismerned ahhoz, hogy nem tudom, Forgács Annát az Országos Pedagógiai Intézetben, mint magyar nyelvi főszaktanácsadót, valahol megismertem, és akkor például ő volt az, aki az első években az ott a pedagógiai intézetben megszervezte nekünk ezeket a képzéseket, természetesen ebben együttműködtünk, sosem volt az, hogy ők fölkínálnak valamit és elfogadjuk, én is elmondtam, hogy mit szeretnénk, mi az, amire nekünk szükségünk van. És hát ezek a nyári továbbképzések, ugye, amik Magyarországon zajlottak, kezdetben évente, aztán később 2 évente, ezeknek igen, ilyen funkciójuk is, rendeltetésük is volt, ugye nem csak az, hogy tanuljunk, nem csak az, hogy tapasztalatot szerezzünk, hanem az is, hogy társalogjunk, az is, hogy elmenjünk színházba, ugye, vagy valami más kulturális rendezvényre. Tehát ezek ilyen szempontból nagyon fontosak, közösségépítő jellegűek is, ugye, mert azért ott este is beszélgettünk, míg ha ki is mentünk valahova, a kávézóba, vagy bárhova. Ezen kívül akkor később ehhez társult az úgynevezett terepmunka, aminek azért adtam én anno egy ilyen nevet, ami nem szigorúan, mert biológusoknak, földrajzosoknak vannak terepmunkáik, ez nem olyan terepmunka. Ennek meg az volt a célja, hogy ne csak a magyar tanárokat, az óvónőket és az osztálytanítókat célozzuk meg, ami a nyári továbbképzésre jellemző, hanem hogy másokat is, például földrajz, történelem, biológia és esetleg más szakos tanárokat is, hiszen ők is tanítanak.
1: A tannyelv miatt.
2: Tehát a tannyelv miatt is, meg a tartalmak miatt is, amit tanítanak. Tehát a történelem tanár ugye tanítja a magyarok történelmét, ugyanúgy a földrajz tanár Magyarország földrajzát. No és ezek is, hál' Istennek, nagyon szépen bejárultak, és jól fogadták őket a tanárok, és én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Na most emellett nem szeretném húzni az időt, de azért leszögezem azt, hogy nagyon fontosak az itthoni továbbképzések is, ugye? Mert a két rendszer azért mégis különbözik, és kezdetben nagyon sok sikerült, nagyon sok igazán kiváló magyarországi szakembert hívni ezekre a képzésekre. Mondjuk rá én személy szerint kiemelném a drámapedagógiát, ami 3x24 órás képzés volt, vagy például a
1: Itt helyben,
2: vagy a kooperatív tanulást, ami szintén 3x24 órás képzés volt. Úgyhogy igen, itt helyben is voltak nagyon jó képzések.
1: Akkor most ide fordulok Laurához, Horváth Laura idén szeptember 1-én nem az osztályba lépett, nem a kétnyelvű középiskola felé vette az irányt, és hanem más irányba. Most akkor néhány szót először önmagáról, hogy a hallgatók is megismerjék, gondolom a pedagógus kollégáknak nem kell bemutatni, tapasztalt pedagógus már, de mégis úgy érezte, hogy váltani fog, és hát néhány szót arra vonatkozóan, hogy mi volt az, ami erre a lépésre ösztönözte.
0: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Igen, tehát 3 évtizednyi munka után döntöttem úgy, hogy váltok. Ugye én a Maribori Egyetem magyar történelem szakos hallgatója voltam, tehát a pedagógiai karon tanultam, ott diplomáltam, és 1999-ben kezdtem dolgozni a lendvai kétnyelvű középiskolában, ahol különböző oktatási programokban tanítottam a magyart, mint anyanyelvet és mint második nyelvet. Itt most a szakiskolai, szakközépiskolai oktatási programra gondolok, és a gimnáziumra. De hát emellett hosszú éveken keresztül szakmai munkát is végeztem, tehát nem csak a tantermi munkát, hanem ezen kívül különböző bizottságokban működtem közre, és hát az oktatási intézettel is gyakran együttműködtünk, különböző tantervek korszerűsítésében, például a 12-es 2008-ban kezdődött, aztán 12-re már ugye beiktatták, implementálták azokat a tanterveket, például abban is részt vettem, aztán ugyanúgy a 2024-ben kezdődő tanterv korszerűsítési programban is részt vettem, és valahogy így vezetett az utam. Addig a döntésig, hogy egyáltalán meghozzam, hogy hát valamilyen módon váltok. Hát utána meg miután döntöttem, hogy megpályázom a kiírást, akkor már nem az én kezemben volt a sorsom, mások döntöttek rólam, de szerencsére így alakult.
1: Igen, hát ezt szerettem volna hozzátenni, hogy minden bizonnyal azért a közösség várta is, és hogy ennyi tapasztalattal maga mögött egy olyan személy kerüljön, vagy vegye át ezt a stafétabotot, aki számára ismerősek ezek a problémák, tudja, hogy körülbelül mi az, amivel foglalkozni kell, még akkor is, hogyha ez egy bonyolult rendszer, de legalább belülről ismeri a kétnyelvű oktatásnak az összrejtélyét és előnyét és hátrányát, buktatóit, úgyhogy...
0: Hát igen, elsősorban a középiskolai szintet ismerem leginkább, tehát az az a terület, ahol dolgoztam, de nyilván hát betekintésem volt az évek során az általános iskolai képzésbe, illetve az óvodapedagógusok munkájába is. Én úgy gondolom, hogy ki kell emelni azt a kontinuitást, amiről az előbb szó esett, tehát, hogy valamikor 30 évvel ezelőtt egy új irányvonal indult el ezen a területen, miután Szlovénia ajánlósodott, és hogy hát nekünk azért a mostani szaktanácsadóknak úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz a feladatunk, viszont mindazt a szakmai munkát el kell végezni, amit ugye az oktatási intézet, illetve a minisztérium kijelöl számunkra.
1: Hát igen, és most már elérkeztünk a műsornak addig a pontjáig, amikor már mindkettőjükhöz tudok kérdést intézni, és ez pedig az, hogy hogyan látják tehát a magyar nyelv oktatásának a pillanatnyi helyzetét az anyanyelvi és a környezetnyelvi szinten, az elmúlt, tehát a megtettek tükrében, illetve a pillanatnyi körülmények tükrében, amikor nagyon-nagyon sok objektív tényező is befolyásolja azt, hogy hogyan tud ez tulajdonképpen talpon maradni. Ezt itt most konkrétan mondjuk rá a demográfiai adatokra gondolok, de hát nagyon sok egyéb dolog is van, amely befolyásolja ennek a munkának az eredményességét. És hát szeretném, hogyha elmondanák a tapasztalataikat, véleményüket, hogy ebben a kétnyelvű oktatási rendszerben hol, milyen a helyzete a magyar nyelv tanításának, és hogy hozza-e azokat az eredményeket, amelyeket szeretnének elérni. Kezdjük akkor Mária, és akkor majd Laura folytatja.
2: Nagyon komplex kérdés, és
1: igen, kicsit össze is foglaltam.
2: Nincs is rá egy értelmű válasz, ugye? Uh-huh. Tehát ez egy komplex kérdéskör. Lehet, hogy azzal kezdeném, amit szerintem már valamikor egy műsorban elmondtam, hogy anno régen a pályám kezdetén, tehát annak 40 éve, ilyen szkeptikus voltam, hogy meddig lesz itt még kétnyelvű oktatás, illetve magyar tanítás, hát ahhoz képest még van, ugye? Tehát ilyen értelemben szeretnék ilyen optimista maradni, tehát, de akkor is voltak, ugye, voltak olyan, nem tudom, jelenségek, hogy magyar szülők nem beszéltek a gyerekeikkel magyarul, hanem szlovénul, vagy...
1: Maradt is.
2: Ugye, maradt is, igen.
1: Sajnos.
2: Aztán valahogy valahogy mégis úgymond kitartott. És én szeretném, ha kitartana. Mármint nem azért, mert én szeretném, nem, ez nem erről szól. Mert valahol az a természetes, hogy a nyelvünket átadjuk. Ez egy fontos dolog. És azt hiszem, hogy a mi iskoláinkban, meg a rendszerben, meg hogy a szlovén oktatási rendszer annyira elébünk jön ebben a dologban szerintem, tehát, hogy minden adott. Tehát itt nem mondhatjuk azt, tehát semmilyen kritika a rendszert, vagy az államod, vagy bármi szerintem nem érheti. Ha valami nem jó, akkor azt nem ezen a szinten kell keresni, hanem helyben. Tehát helyben. Akár szülőknél, tehát ez a lemondás, ugye? Én ettől rettentő szomorú vagyok, és most itt nem szeretnék elérzékenyülni egy ilyen kérdés miatt, hogy lehet egy nyelvről csak így lemondani. És akkor az embernek azért mondom, hogy aki tanár, vagy szaktanácsadó, az nem tud úgy lefeküdni, de tehát a gondolatok mindig valami ilyen körül forognak, és múltkor pont eszembe jutott egy fiatal pár, teljesen mindegy, ki nem is erről van szó, hanem hogy, és sok ilyen van, hogy Jézus, mind a kettő felmenői tulajdonképpen szintiszta magyarok, és teljesen átálltak ilyen szlovén nyelvhasználatra. És ahogy elmondtam, ez olyan kár, egyrészt ugye a család, tehát van egy családi tradíció, tehát nem csak a családi kötelékeket örököljük, még visszük tovább, hanem a nyelvet is. Tehát ami az összetart bennünket, tehát egy közösség. Tehát és akkor erről csak úgy lemondani, és nem is tudjuk tulajdonképpen, hogy miért. Én szeretném, ha ezen a téren valahogy valami változna. Mert ahogy mondtam minap valakinek, hogy volt neked bármikor károd abból, hogy például ahol te magyar országos tudásfelmérést írtál, hogy te magyarból érettségiztél, nem volt. És mégis megteszik a szülők azt, hogy azt is akár, hogy például anyanyelvként tanulja a gyerek, és a magyar az erősebb nyelve, és mégis elmennek, és szlovénből fog például országos tudásfelmérést írni. Miért? Tehát nem is értem. Tehát egyrészt ennek ilyen tétje nincs, tehát azon az egyedi valami nem múlik semmi, ugye? Esetleg talán sikertelenebb lesz, mondjuk rá azt hozzátenném. Tehát egyrészt így reménykedem, hogy valamit valahogy kellene. Na most itt a közösségnek is, tudom, hogy hosszan beszélek, ez az egyik nagy hibám, itt lehet, hogy a közösségnek is van valamilyen felelőssége. Tehát itt valahogy kellene egy nagyobb súlyt fektetni erre, és emellett nem csak úgy elmenni. Úgy a munkahelyeken, nem tudom, közösségen, ha valaki dolgozik, a magyar közösségen például, számomra egyértelmű, hogy az ő gyereke, unokája, a magyar, vagy tanár a kétnyelvű iskolában, és magyar anyanyelvű, számomra az az egyértelmű, hogy a saját rendszerét élteti. Tehát ugye ez a rendszer rajtunk áll, tehát nem a szlovéneknek kell éltetniük ezt, tehát addig lesznek tanulók, amíg mi magyar szülők, magyar nagyszülők, nem tudom, bármik, tanár ilyen-olyan funkcióban, tehát nem csak akkor kell magyarnak lenni, vagy nem tudom, amikor ebből úgymond nekem bármilyen hasznom van, hanem így is ugye a magyarságunkat hogy hívjákolni kell.
1: Ezért vannak ilyen akadozások az egész rendszerben, mert hogy valahogy ez nem működik úgy, ahogy kellene. A rendszer alatt pedig azt értem, hogy itt egy teljes infrastruktúra épült ki a nemzetiség számára, ami egy nagy érték, és ezt az értéket kellene valahogy folyamatosan feltölteni munkaerővel. Na de Laurához fordulok, gyakran történik meg az, hogy a gyerekek, ha az anyanyelv esetében teljesíteni kell, éppen úgy, ahogyan a szlovén nyelv, az angol nyelv, a matematika, és előfordul ugye az, hogy akkor azt az utat válasszák, ahol nincs akkora követelmény. Például magyar egyen, akik nem tudom én, a gimnáziumi programba járnak, vagy bármelyik más magyar egyes programon, ott azért van egy elvárás, és ez így rendjén is van, és ez elől néha megfutamodnak a gyerekek, mondjuk rá egy jobb osztályzat érdekében tapasztalt ilyen jelenséget, vagy hogyan kezelik ezt?
0: Igen, nagyon ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem itt a kulcs fogalom a belső motiváció, tehát az, hogy megőrizzük a nyelvünket, az anyanyelvünket, ahhoz kell egyfajta határozottság, családon belül egy döntés, És hát fontos az, hogy a diák vagy a tanuló adott esetben mutasson ez iránt affinitást. Tehát ott nem történik meg, ahol erős a kötelék, ahol erős érzelmi szálak fűződnek a nyelvhez, ott valószínűleg nem fog megtörténni a csoportváltás. Viszont ha megtörténik, és ugye ez legitim joga, döntése lehet a tanulónak, a diáknak, illetve a felmenőinek, akkor is úgy gondolom, hogy azért olyan programot tudunk kínálni a magyar, mint második nyelvoktatása során, ahol a kultúrát őrizzük, ahol az a nyelvnek óriási szerepe jut, és mivel ott is olyan diákok is, meg tanulók tanulnak, akik szinte anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet, úgy gondolom, hogy ott is nagyobb hangsúlyt kell akkor ilyen szinten fektetni. Egyáltalán a kultúra közvetítésére, a hagyományok közvetítésére és olyan tartalmakkal, és úgy gondolom, hogy a mostani tantervek is olyan tartalmakkal is azért megvan, vagy el vannak látva, hogy a tanár autonómiája mellett szabadon válogathat, és csoportfüggő, tehát a tanár döntése gyakorlatilag, hogy az adott csoportban milyen mélységben tudja bevinni ezeket a tartalmakat.
1: Tehát ha jól értettem, akkor ez azt jelenti, hogyha azok a gyerekek magasabb szinten beszélik az anyanyelvet, illetve az anyanyelvüket beszélik, akkor ott egy picit lehet
0: igen,
1: a követelmi
0: szintet is emelni.
1: Igen,
0: valószínűleg a belső differenciáció segítségével ezt meg lehetne oldani. Igen. Igen. Tehát ez szükségszerű, hogy megtörténjen.
1: Igen, említették azt, hogy most jól értettem, 2024-től részt vett ennek a tanterv megújításában, és hogy most idéntől vezetnék be ezt az új tantervet. Hát erről is volt már egy-két műsorunk, de azért itt még mindig nagyon sok volt a bizonytalanság, vagy érdekel tehát az, hogy a magyar nyelv esetében mit hoz ez az új tanterv, miben frissítették, és miben lesz korszerűbb, vagy egyáltalán mi volt ennek a megújításnak a lényege. Igen, Mária?
2: Hát azt hiszem, igen, ezt már többször elmondtam itt ilyen-olyan műsorban, tehát hogy mi jellemezte ezt a tantervi reformot, hogy miben más, hát talán egy picit szellemiségében más, mármint szellemiségében. Azt mondom, hogy az előző tantervünk sem volt rossz. Egyáltalán nem volt rossz. Ez például az oktatási intézetben meg másutt is, de ez igaz a gimnáziumi tantervünkre. Tehát országos viszonylatban fontos emberek kijelentik, hogy a magyar tantervek jók. Tehát nem magyarok, tehát szlovén szakemberek, ugye? Hogy a jobbak közé tartoznak. Akár például személyesen mondta ezt az első harmadra annak idején egy nagyra becsült kolléga, aztán nemrég például a gimnáziumi tantervre. Tehát tulajdonképpen ugye azért 10-15 évente a tanterveket frissíteni kell. És mondjuk rá egy picit a tartalmakat, tehát a tartalmakat ilyen értelemben most így irodalmi művekre gondolok. Van, ami annyira tett régi, és benne van a kánonban, a kánon része, klasszikus irodalom, és Magyarországon természetesen tanítják, de mi nagyon sok ilyentől megszabadultunk, mert nincs értelme olyannal foglalkozni irodalom órákon, amit agyon kell magyarázni, mert nem tudják befogadni. Tehát a nagyon régi idők szövről szóló szövegeket, ugye, agyon magyarázzuk. Na most, ahogy agyon magyarázzuk, akkor már valahol a művészi élmény elveszett, ugye? Tehát megtettük ezt, aztán ami még jellemző rá, hogy például most 24-ben, tehát a legújabb tantervekben egy nagyon gazdag módszertani útmutatót készítettünk, tehát ezen Laura közreműködött például a gimnáziuminál, rengeteget dolgoztunk, ami könnyítheti, nagyban könnyítheti a tanárok munkáját. Ezek ugyan nem kötelező jelleggel előírt módszertani utasítások, de élhetnek vele.
1: Fogódzót jelentenek.
2: Fogódzót jelentetnek. Ajánlások, összegyűjtöttünk, igen, összegyűjtöttünk nagyon sok olyan akár digitális tananyagot, vagy eszközöket, tehát egy ilyen eszköztárt is csatoltunk hozzá minden adott témához. Úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy új. Ami ugye viszont az összes, a teljes reformra jellemző, az úgynevezett közös célok bevezetése, tehát volt itt ez az öt terület, aminek a célja amit tulajdonképpen minden tanterbe be kellett valamilyen szinten építeni.
1: És pedig, hogyha egy párat, ha említenem.
2: Hát most például az első terület a nyelvművészet és kultúra, ugye aztán a digitális kompetenciák, aztán a vállalkozói kompetencia, aztán a fenntartható fejlődés, és mit hagytam ki, Laura?
0: Az egészség és a jólét.
2: Ja, és az egészség és a jólét.
1: Hát ezek valóban, hát fontos dolgok, amelyeket nem áll tudni. Viszont az érdekel, hogy mire megtörtént időközben ugye a kormányváltás, és akkor egyre gyakrabban hallottuk azt, hogy ideológiailag mentesíteni kell, vagy bizonyos szempontból helyre kell hozni a tantervet. Most ezen sokat gondolkodtam, és gondolom, hogy a szakma is, hogy ez alatt ezt önök hogyan értelmezik, és hogy ennek érdekében mit lehetne tenni, vagy egyáltalán kell-e valamit tenni, vagy már eleve ez a tanterv módosítás hozza magával tulajdonképpen ezt az elvárást is.
0: Én úgy gondolom, hogy ezek az új tantervek tényleg korszerűek ilyen értelemben, hogy ezek a közös célok bekerültek, és nem látom azt, hogy itt bármilyen szinten a magyar, mint anyanyelv, illetve magyar, mint második nyelv tantervei esetén ideológiai kérdéseket kellene megváltoztatni, mert nincsenek benne. Tehát itt reprezentatív szövegek, szövegrészletek kerültek be az irodalmi kánonból, illetve megpróbáltuk megszólítani a kortárs irodalmat is, például a gimnáziumi tantervben. A magyar kettes tantervek annyiban lettek módosítva az előzőekhez képest, hogy most például fontosabb hangsúlyt kaptak bizonyos kompetencia területek, így az interakció, a kommunikatív kompetenciák. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen jó tantervek születtek, és nem hiszem, hogy olyan nagy mértékben kellene a magyar, mint anyanyelvi, illetve második nyelvi tanterveket változtatni.
1: Igen, tehát akkor eleve már megtörtént egyfajta szűrés, ahogy a Mária is mondta, vagy nem is tudjuk, hogy persze ideologizálni mindig mindenen el lehet, ugye, el lehet terelni a dolgokat egy téves irányba, de itt most nem is erről van szó, hogy ebbe belemenjünk, de mondom, ez egy ilyen imperatívusként hangzott el, és akkor úgy gondoltam, hogy itt ezt azért fel kell tennem ezt a kérdést. Viszont éppen alig kezdődött el az új tanév, amikor megérkeztek a PISA felmérés eredményei, és most itt azonnal el kell mondanom, hogy nem csak a szlovéniai eredmények lettek a vártnál talán sokkal gyöngébbek, hanem az egész térségben, a környező országokban is eléggé hideg zuhanyként érkeztek ezek az eredmények, és akkor persze mindjárt ugye a politika erre felkapta a vizet. Érdekel, hogy a szakma hogyan látja és értelmezi ezeket a kapott teljesítményt. Nem. A szakmát, nem a politikát most félretesszük.
2: Hát én teljesen véletlenül aznap, amikor az eredményeket nyilvánosságra hozták, én először magyar oldalakon láttam, aztán láttam, húha, és beszéltem is aznap Laurával, hogy mondom, itt aztán lesz valami, történni fog valami, na ennyire nagy valamire nem számítottam. Tehát abban, hogy csökkentek az eredmények Szlovéniában, az nem csak Szlovéniára jellemző, ugye nálunk például Dánia még jobban rosszabbak az eredmények, ugye, vagy lehetne már, hát a finnek is, akik valamikor teljesen az élen jártak, ugye a finn példát.
1: De azért ők még mindig maradtak azon a magas szinten, viszont Magyarország, hát alacsonyabban teljesített.
2: Magyarország, igen, de nem zuhant annyira, mint tehát az előző méréshez képest. Na most egy valamit, tehát elolvastam ezt az 10 tézist, ugye, erről, hogy mit kellene tenni, vagy mit kellene változtatni az oktatásban. Vannak itt nagyon jó dolgok. A 10 felsorolt akármiben, tehát az, hogy a tanárok autonómiáját, aztán, hogy a tudás legyen újra értékű. Hát ezt minden korszak elmondja, ugye?
1: Hát ez az.
2: Aztán lehet, hogy nem így jön le, vagy hogy hogy egy kicsit magasabb legyen a mérce, hogy ne legyen ennyi kitűnő tanuló, mert akkor a méréseken meg mégis gyengén szerepelnek. Tehát vannak itt jó elképzelések is. Én a magam részéről úgy látom, hogy nem a 9 osztályos általános iskola ennek a fő bűnbaka, hogyha lehet így mondani, mert 2015-ben Szlovénia a PISA-n kiemelkedően jól sikerült.
1: Tíz év eltelt időközben.
2: És az már a 9 osztályos, ugye? Tehát ott már bőven jó néhány, tehát több mint egy évtizede benne voltunk a 9 osztályosban. Én sajnálom, hogy senki nem említi föl ezt a 2015-ös jó eredményt. És számomra ez egyértelmű
1: valaki mégis.
2: Hát bizonyíték arra, hogy nem a rendszerrel van baj, viszont vannak nagyon nagy problémák. Tehát ilyen, és akkor valahol tulajdonképpen a tisztézisben, meg ezek mégiscsak ezek a problémák így jelen vannak, ugye? Tehát miniszter úr azzal kezdte, hogy nem hibásak sem a tanulók, sem a szüleik, sem a tanárok. Én azt mondanám, hogy tulajdonképpen mindenki egy picit.
1: Bizony.
2: Na most, hogy a tanulók miért? Hát a tanuló az, aki tanul, vagy nem tanul. Egyszerűen magyar nyelvre lefordítva. A szülő? A szülő azért ugye, mert ez a képernyő monitorvilág, amiben élünk, ugye, és leköti mind a felnőttet, mind a gyereket, és annyira toleránsak lettünk ezzel szemben, tehát annyira elfogadóak, hogy tulajdonképpen a gyerek fejlesztésében, fejlődésében már szinte nincs másnak szerepe. Tehát a könyv, a mese, a közös beszélgetés, az teljesen kiszorult, vagy nagy mértékben. Most én elnézést kérek ilyenkor azoktól a családoktól, akik ugye már mindig van ilyen is, meg olyan is.
1: Persze.
2: De aztán van egy trend. És a trend az így nagyon hamar maga után rántja a többséget, ugye? És mondjuk rá ez a trend, ugye? Kiszorult a könyv, kiszorult a közös tevékenység. Tehát ahogy szoktam mondani, engem egyáltalán nem tudatosan neveltek, meg nem foglalkozott velem úgy idézőjelben senki sem, sőt, esti mesét sem meséltek nekem. De én a felnőttekkel együtt voltam, nem tudom, szénát forgattunk, szénát szárítottunk, mentünk a mezőre, mentünk a hegyre. Én részt vettem a beszélgetésekben, én hallgattam, ahogy ők beszélgetnek. Ez viszont ma már nincs. Tehát itt van a szülői oldal, a szülő felelőssége, aztán természetesen persze, hogy van a pedagógusi oldalon is meg kell vizsgálni, mert a pedagógus meg azt mondom, ugyanis akkor a szülő, rengeteg szülő úgy megy az iskolába, hogy követelőzik, mert nagyon fontosak lettek az osztályzatok, nem a tudás, az osztályzatok. És a tanár akkor mit választ? Akkor azt választja, hogy oké, akkor engedek, és tulajdonképpen ez egy ilyen ördögi kör. És ha 8 osztályost bevezetik, csak azzal ezt nem lehet megoldani. Tehát ehhez kell egy olyan őszinte párbeszéd, ahol mindenki önmagába néz, önmagába tekint, fölismeri a saját hibáit, és azon igyekszik dolgozni és javítani.
1: Igen, tehát azt is hallottam a szakma részéről, hogy igazából megfelelő tanulmány nem is született a 9 éves oktatásnak az eredményességére, illetve annak a működéséről, most nem mondom, hogy eredményességéről, de hát, hogy a pro és kontra vélemények nincs mire alapozni tulajdonképpen, nem lett ez feldolgozva tudományosan. Viszont az egyik dolog, ami a PISA felmérésen kiemelkedően rossz teljesítményt mutat, ez a szövegértés. Laura, az iskolában azt gondolom, hogy a szövegértéssel sokat foglalkoznak, vagy legalábbis a 9 éves oktatás már eleve arra épült, hogy a gyerekek szövegeket tudjanak értelmezni, és nem csak irodalmi szövegeket, hanem
0: nem művészi
1: szövegeket. Igen, köszönöm. Hát akkor mi történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy egy olyan változó világban élünk, ahol ténylegesen rengeteg inger impulzus éri a mai tanulókat, diákokat, és ami hiányzik, az az összpontosítás, a fókusz. Az értő olvasáshoz viszont az kell tehát kell, hogy legyen egy élményszerű olvasás is, hosszabb olvasás, elmélyült olvasás, ahhoz, hogy szövegeket meg tudjunk érteni, elemezni, értelmezni. És a PISA felmérés ezt méri, ezt a készséget, ezt a képességet, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen komplexebb kérdés. Még csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni ahhoz, amit Mária mondott.
1: Tessék, csak nyugodtan.
0: Tehát, hogy ténylegesen egy felgyorsult világban élünk, és hogy az információt nagyon gyorsan befogadjuk, és nem vagyunk képesek valószínűleg mi felnőttek sem, a gyerekek, a diákok, tanulók még, talán még kevésbé, hiszen annyi inger éri őket, és nem tudják befogadni a hosszabb szövegeket és az elemeket így értelmezni.
1: Tehát abszolút nincs idő arra, hogy valamibe belemerüljünk, elmélyedjünk benne. Most az jutott eszembe, hogy valószínűleg ez a műsor is már nem azok a műsorok közé tartozik majd, amit itt hosszan lehet ugye türelemmel figyelni, de én azt gondolom, hogyha szeretnénk a lényegig eljutni, azért mindenre időt kell fordítani, és ahogyan itt elhangzott, tehát amikor a szülők leültek egykor, akkor a gyerekek is hallgatták azt, hogy tehát itt nem volt ez az örökös, hektikus élet, amikor ide-oda rángatjuk a gyerekeket, amikor saját magunk is egy állandó ilyen készültségi állapotban vagyunk, és szóval ez mind kihat arra, amelyik meghozta ezt az eredményt, megszülte ezt az eredményt, hogy, illetve eredménytelenséget szült. Na de most itt az a kérdés, hogy visszafordítható-e ez a folyamat, és hogy tud-e majd a társadalom olyan konszenzusra jutni, hogy mind a szülők, mind az iskola, mind a, nem tudom én, kit említettünk itt még, gyerekek, tehát együttműködők legyenek, és elinduljanak egy más irányba. Kényszer nélkül, erőszak nélkül, mert hogy ez egy nagy kérdés. És hogy a tervezett 8 osztályos iskola újra bóli bevezetése vajon teret ad-e majd egy ilyen fajta változásra? Itt elnémul az ember.
2: Műsorvezető azt, hogy említette, hogy a finnek még mindig jók, ugye, és ahogy beszéltünk a finn példáról. Ugye anno, amikor Szlovéniában bevezették, akkor a finn oktatás itt minta volt, tehát tudomásom szerint, mert most hallottam egyik szlovén műsorban olyat, hogy nem 9 osztályos, tudomásom szerint még mindig 9 osztályos. Finnországban az általános iskola.
1: Igen.
2: A kettő közötti lényegesen nagy különbségek vannak, tehát a miénk meg ugye finnek, és szoktuk is mondani akkor, amikor mentegetőzni akarunk, hogy hát mi mégsem finn, ez mégsem Finnország, ugye ez Szlovénia, vannak specifikumok. Talán néhányat ezek közül. Az érettségizők legjobb 10%-ából válogatják a tanárokat.
1: Finnországban. Igen.
2: Például 2010-ben 6600 jelöltből ugye 660 szabad hely volt. A természettudományok tanításánál maximum 16 tanuló lehet az osztályban, éppen azért, hogy kísérleteket, végezzenek, még ilyeneket tudjanak végezni, ugye? Amúgy az átlag az osztályban 19, tehát nem magas, de nem is túl alacsony. És a tantervek, hogy ne úgy jöjjön le az egész, hogy most itt ez ilyen kritika akar lenni olyan, ami az intézetét nem illeti, a tantervek nem terjedelmesek. Tény igaz, hogy a mi tanterveink terjedelmesek. Én azt gondolom, hogy ezt azért sikeredett így, egyrészt már voltak ilyen, hogy ezt is be kell emelni, tehát a közös célokat, tehát voltak ilyen utasítások. Másrészt meg, ahogy az előbb mondtam, az módszertani útmutatóval segíteni szeretnénk a tanárt, tehát megtámogatni. De az nem kötelező része a tanternek. Aztán nincs külső mérésük sem. Tehát, hogy tulajdonképpen az, amit Laura mondott, ugye, a belső motiváció. És akkor, mikor mi azt mondjuk, hogy ugye ki kellene tiltani egy picit az iskolák, úgymond, ahogy már Ausztrália megtette, és még néhány állam, ugye, hogy nem tudom hány éves korig, 16 vagy akárhány, ne lehessen, ugye...
1: Telefonozni.
2: Igen, és... akkor azt mondják, hogy jé, de hát ott van Korea, meg ott van Kína, ők milyen jók a pizzán, aztán nekik, tehát náluk nincsen ilyen korlátozás. Igen, de más a mentalitás. Persze. Tehát itt van ez, amiről Laura beszélt, a belső motiváció, hogy valahogy. Mert az, hogy gondolom, hogy a kínaiak meg a koreaiak mind a felnőttek, mind a gyerekek tudatosan és tervezetten lógnak a neten, vagy bármit keresnek. Arra fókuszálnak. Én is akkor használom ezt a szót. De nálunk meg ugye az a jellemző, hogy hát úgy elmúlik az idő, itt el egy picit húzigáljuk, meg nézegetjük, meg fotót nézünk. Tehát ugye mert van egy olyan érzésem, hogy most a tisztézésben ez is benne van, ugye, hogy inkább megerősíteni az IKT-t, tehát pont ezeknek az eszközöknek a használatának a fejlesztését az iskolákban. Igen, de hogy tudjuk mi? Tehát ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, ez a jó akarat, mert ugye van itt egy jó szándék az egészben, hogy jobbá tegyük az oktatást. Ez viszont egy olyan őszinte összefogáson múlik, ahol mindenkinek vállalnia kell azt, hogy ez számomra nem lesz mindig kényelmes, tehát a szülőnek is, hogy ugye én azt a példát fogom mutatni a gyerekemnek, hogy a szabad időmet nem azzal töltöm, hogy netezek, hanem nem tudom, sétálok vele, beszélgetek vele, mesélek neki, viszont ha valamire szükségem van, amiben segít, és hogy ez valahogy így a
0: gyerekkel
2: egyensúlyba helyezni, és még beszélni, ugye? Igen. Ugyanúgy a tanárok, az igazgatók, a rendszert, és egyáltalán mondjuk az oktatási intézet, tehát egy olyan nagy fokú, őszinte, jó szándékú összefogás kell ebben, hogy ez sikerüljön, kényszerrel nem.
1: Legyen ez az utolsó mondat, mert hogy az idő azt mutatja, hogy ez az egy óra nagyon gyorsan eltelt. Tehát az aktuális első idei őszi adását hallották, vendégünk volt Pisznyák Mária, most már nyugalmazott magyar nyelvi szaktanácsos, akinek jó egészséget kívánunk, és kellemes nyugdíjas éveket, és időtöltést Horváth Laurának pedig, aki átvette a stafétabotot magyar nyelvi szaktanácsosként. Hát minél zökkenőmentesebb munkát, és az adást Botka Ágnes vezette, a hangtechnikus király Tomi volt, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!

Lassan elérjük a déli 12 órát, ami azt jelenti, hogy ezzel az én műszakom is a végéhez közeledik mára itt a Muravidéki Magyar Rádió stúdiójában. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a szerda délelőttön, a hajnali korai keléstől kezdve egészen most a délelőtti órákig. Hát búcsúzóról csak annyit mondhatok, hogy a reggeli ígéretünk ugye beigazolódott, ezt önök is tapasztalják, a hajnali csípősség után mostára valódi csodás ragyogó napsütés aranyozza be itt a Muravidéket és Lendvát is, úgyhogy élvezzék ki a jó időt a délutáni órákban, és tartsanak Donner Tímával, és ne feledjék azt sem, hogy mi volt a mai útra való, ugye a C-vitamin atyának születésnapja van, hát vigyázzunk egymásra, mert a legnagyobb vitamin aznak születésnapja van, hát vigyázzunk egymásra, mert a legnagyobb vitamin az életünkben szerintem mindaz, amit a

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma vette kezdetét az Európai Mobilitási Hét, és több mint 100 szlovén község vesz részt a projektben.
1: Ma nyitotta meg kapuit Celjeben a MOSZ vásár. 22 országból 650 kiállító, több mint 1100 márkával mutatkozik be.
2: Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma áttekinti az intézet idei első 6 hónapi működéséről szóló jelentést.
1: A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én. A magyar miniszterelnök magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa.
2: Az Európai Ligában kezdi szereplését a Celje foci csapat. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen a Bayer Leverkusen fogadja a szlovén bajnokot.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Ma vette kezdetét az Európai Mobilitási Hét, amely minden generáció számára igazított mobilitásra összpontosít. Több mint 100 szlovén község vesz részt a projektben, ahol szeptember 22-éig számos tevékenység zajlik, köztük a hagyományos autómentes nap is.
1: Az utazási szokások megváltoztatása továbbra is jelentős kihívást jelent Szlovéniában, mivel a statisztikai hivatal szerint továbbra is a személygépkocsik dominálnak. A statisztikai hivatal szerint az összes utazás több mint kétharmadát autóval teszik meg. Az autóktól való nagymértékű függőség hatással van a környezetre és az életminőségre, míg az aktív mobilitás, különösen a gyaloglás és a kerékpározás hozzájárulhat az egészségesebb és környezetbarátabb közlekedési módhoz. Az Európai Mobilitási Héttel párhuzamosan egy országos közlekedés megelőző kampány zajlik jövő keddig.
0: Ma nyitotta meg Kapui Celjeben a Lehetőségek és Együttműködés nemzetközi vására, amely idén megújult tartalmi dizájnt hoz. A vásár az élet és az üzleti lehetőség világára oszlik, és 22 országból 650 kiállító, több mint 1100 termékmárkával mutatkozik be. A vásár díszvendége Janez Jánsa kormányfő.
1: Az idei MOSZ vendégországa Albánia, amely közös kiállítótérrel mutatkozik be, és egy szlovén-albán üzleti fórumot is rendeznek. Hosszú idő után visszatér a vásárra a szerb kézműves kamara, és hagyományosan a horvát kereskedelmi kamara is részt vesz a kiállításon. A szlovén vállalatok innovatív megoldásai az országok közös kiállítóterén mutatkoznak be. A Spirit Szlovénia sport és egyéb interaktív tartalmakat is bemutat, többek között Tadej Pogácsár kerékpáros ászkerékpárját, amellyel megnyerte az idei Tour de France körversenyt.
0: Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma áttekinti az intézet idei első 6 hónapi működéséről szóló jelentést. A kötelező egészségbiztosítási intézet bevételei ebben az időszakban közel 15 millió

0: euróval haladták meg a tervezettet, még a kiadások is valamivel több mint 5 millió euróval voltak magasabbak az ülés anyagai szerint.
1: A kötelező egészségbiztosítás kiadásainak bevételekhez viszonyított többlete 87 millió eurót tett ki, míg a féléves pénzügyi terv 96 millió euró hiánnyal számolt. Az év végén a kötelező biztosítás kiadásai és bevételei várhatóan egyensúlyban lesznek. A bevételeknek a kiadásokhoz viszonyított 60 millió eurós előrejelzett hiánya teljes egészében a hosszú távú ápolás-gondozás hiányát jelenti. Az idei pénzügyi terv elkészítésekor azonban az intézet az állami költségvetésből származó, akár 520 millió eurós forrással is számolt. A javasolt pótköltségvetés szerint a források 100 millió euróval alacsonyabbak.
0: A Parlament Belügyi és Közigazgatási Bizottsága tegnap tájékoztatást kapott az idei költségvetés módosítás tervezetéről. A javaslat további 24 millió eurót különít el a minisztérium számára. A vita során a bizottság tagjai nem kerülték el Janez Jánse kormányfő nyilatkozatát sem, a köztisztviselők túlzott számáról.
1: Tatjana Csámbelja pénzügyminisztérium képviselőjének magyarázata szerint a költségvetés módosítás tervezetével 24 millió euróval nőnek a belügyi és közigazgatási minisztérium költségvetési forrásai. Bozsó Predalics, a minisztérium államtitkára szerint ez a növekedés legalább lehetővé teszi, hogy a legsürgetőbb ügyeket egy becsületes országhoz illően lássák el. Natasa Szukics többek között az iránt érdeklődött, hogy a költségvetés módosítás tervezete miért csökkenti a külső határok és a külföldiekre vonatkozó rendeletek végrehajtásának forrásait. A kormány képviselői kifejtették, hogy a kormány célja az illegális migráció lehető legnagyobb mértékű korlátozása.
0: A Nemzeti Kulturális Tanács tegnap megvitatta a szlovén RTV és a médiatörvény tervezeteit, és szakmailag megalapozott módosításokat szorgalmazott. A tanács úgy véli, hogy a jelenlegi tervezet továbbra is számos kétértelműséget tartalmaz, ezért nem kell elsietni az említett jogszabályok módosítását.
1: A tanács határozottan támogatta az RTV járulék megőrzését is, mivel az RTV finanszírozásába való bármilyen beavatkozás a közszolgálati média destabilizálását jelenti, mondta Juri Körpán, az NSK elnöke. Ignácia Fridl Járc kulturális miniszter elutasította azokat az állításokat, miszerint a tervezet hitelteleníteni a kormányt. Hangsúlyozta azt is, hogy bár a jelenleg hatályos két törvényt viszonylag nemrég fogadták el, bizonyos hiányosságok mutatkoztak, különösen a pénzügyi felügyelet területén, amire a számvevőszék is számított, illetve rámutatott.
0: Külföld híreivel folytatjuk most a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A Vatikánba utazik Magyar Péter szeptember 24-én, a magyar miniszterelnököt magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. Az utazás időpontját tegnap este jelentette be a Facebook oldalán a kormányfő. A miniszterelnök közölte azt is, a magánaudiencia után Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével tárgyal majd.
1: Magyar Péter június 16-án találkozott Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsekkel. A fő egyházmegye aznapi Facebook bejegyzése szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök vatikáni látogatásának előkészítése volt. A találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott, tették hozzá, de további részleteket nem közöltek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap délután fogadta a négy történelmi egyház vezetőit, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium.
0: A stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, jelentette ki Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős biztosa Strasbourgban.
1: Az Európai Parlament plenáris ülésének az életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt és nemrégiben elhunyt Ratko Mladic szerbiai dicsőítése miatt tartott vitáján Marta Kos hangsúlyozta, a stabilitás stabilitás és a jólét a nyugat-balkáni régióban az EU stratégiai érdekeit szolgálja. Amikor az uniós csatlakozást kérelmezte, Szerbia úgy döntött, hogy kiáll az uniós értékek mellett. Egyértelmű, hogy a revizionizmus, a népirtás tagadása alapvetően összeegyeztethetetlen ezekkel az értékekkel, nincs helyük az Európai Unióban, ahogy nincs helyük az uniós tagjelölt országokban sem, hangoztatta. Az EB felszólította a szerb hatóságokat, valamint a régió többi politikai szereplőit, hogy mozdítsák elő a megbékélést.
2: Sport.
0: Az Európa Ligában kezdi ma szereplését a Celje foci csapat. A 21 órakor kezdődő mérkőzésen a Bayer Leverkusen fogadja a szlovén bajnokot. A Celje felkészülését az edzőváltás zavarta meg a héten, a Steyr csapat ugyanis hétfőn szakította meg a szerződést Vitor Campelosszal. A Celje új trénere Koperból érkezett, a kispadról Zoran Zeljkovic irányítja a mai meccset Németországban. A Görögország elleni vereség után ma újabb mérkőzés vár a szlovén férfi röplabda válogatottra a Modenában rendezendő Európa-bajnokságon. Ma 21 órakor Csehország ellen játszanak Fabio Soli védencei. A csoportkörös párbajok végén Olaszország vár a szlovén játékosokra. A dán Aalborg ellen mérkőzik holnap a Celje Pivovarna Laško kézilabda csapat a Bajnokok Ligájában. A második fordulós mérkőzésre 18 óra 45 perctől kerül sor Celjeben. A Celje a Zagreb ellen kezdte a Bajnokok Ligája idényét, a horvát csapat 31-29-re nyerte a nyitó meccset Zágrábban.
1: Időjárás. Délután is derült napos időre kell számítani, megélénkül a délnyugati szél, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 28 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a tengermelléki stráda forgalma Wörtnika előtt a főváros irányában, valamint a Nános leágazáson Koper felé, továbbá Posztojna előtt Koper irányában. A Steyr autópályán a Podméli alagút előtt akadozik a forgalom Maribor irányában.
0: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tami délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és a délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
4: Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estje Lendván. Gyermekszület és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitója Dobronakon. Borok a lombok alatt. Az emlékezünk rovatban 2006. szeptembere. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

Charlie felvétele szólt az imént, fél egy lesz mindjárt, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szeptember 16-a van. Szerda délután, a délutáni stáb nevében köszöntöm természetesen önöket, és este hétig számítunk is figyelmükre. Ebben a zenés órában sok-sok felvétel belefér még, aztán majd egy órakor jövünk a friss információkkal, természetesen lesz majd aréna is a következő órában. A zenei válogatásról Király Boglárka gondoskodik, a hangtechnikus Lebár Teodor, a műsorvezető Donner Tímea. Szeptember 16-a Szent Kornél és Szent Ciprián napja, egyebek mellett az ózonpajzs megőrzésének nemzetközi napja és a hangzás kultúra napja is ma van, írja a kalendárium. E napon született Szent Györgyi Albert, de többek között e nap szülötte Kis Árpád is, illetve Korda Sándor, aki 1893-ban született e napon. Ő mondta, hogy nem elég magyarnak lenned, tehetségre is szükséged van. A Alexander Korda néven is ismert művész 1914-től készített filmeket, 1919-ben elhagyta Magyarországot, majd Bécsben és Berlinben folytatta a filmgyártást. Sikerei megnyitották számára az utat Hollywoodba, de néhány év múlva visszatért Európába. Végül Londonba költözött és ott is telepedett le. Őt tartják a brit filmgyártás megteremtőjének, ő az első filmrendező, akit lovagi rangra emeltek. Szeptember 16-a van, a délután, ha tehetik, akkor hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Mindenkit szeretettel várunk a készülékek mellé.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő lesz e heti nemzetiségi műsorunk vendége. Beszélgetésünk során szólunk a kormánnyal folytatott egyeztetésekről, az idei költségvetés módosításának hatásáról a nemzetiségi közösségekre, valamint a referendumi kérdésekről. Adásunkat csütörtökön 11 óra 15 perctől hallgathatják meg.

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estje Lendván. Gyermekszület és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitója Dobronakon. Borok a lombok alatt. Az Emlékezünk rovatban 2006. szeptembere. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé. A hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

0: mérők Lendva környékén. 24 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborban 23 fok van, Ljubljana 21 fokos, Koper 27 fok, a Kredaricán pedig 13 fokot mértek legutóbb. A délután folytatásában napos időre számíthatunk, helyenként megélénkülő déli eszéllel. A csúcshőmérsékletek 24 és 28 fok között alakulnak majd. Az éjszaka folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az éjszaka második felében nyugaton már a csapadék is elered. A hajnali hőmérsékletek 12-15 fok között alakulnak majd. Holnap többnyire felhős időre kell számítani, és már a reggeli órákra az egész ország területére kiterjed a csapadék. Eső, zápor, zivatar is előfordulhat. Nyugat felől délután már megkezdődik a csapadék felszakadozása, illetve a felhőzet felszakadozása, és csökken majd a csapadékhajlam. Megélénkülhet a szél is egyébként egyes területeken és időszakokban. Általában 15-20 fok lesz majd a maximum érték, úgyhogy nem sokat fog emelkedni a reggelihez képest. Hűvös napra kell minden esetre holnap számítanunk. De itt van még ez a mai, amely igazán nyárias időjárással kecsegtet bennünket. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék pedig azokból sem várható. Helyenként megélénkülhet a déli eszél, 27-30 fokot mérhetünk ma délután. Csütörtökön aztán Magyarországot is eléri ez a hidegfront északnyugat felől. Ennek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Ezeken a tájakon helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, de néhol zivatar sem kizárt. A keletebbi területeken még a napsütés lesz túlsúlyban. Emiatt nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt az országban. A nyugatabbi tájakon 20 fok körüli maximumokra lehet készülni, keletebbre akár 30 fok is lehet majd. Pénteken a hosszabb, rövidebb napos időszakokat gyakran zavarhatják felhők, és helyenként kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél elsősorban ezek környezetében támadhat fel. Hajnalban párássá, ködössé válhat a levegő, és 8-16 fokig hűl majd le. Ezen a napon széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek, a legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti értékek fordulhatnak elő. Északnyugatról délkelet felé haladva lesz majd egyre melegebb pénteken is. Változóan felhős napos időre van kilátás most úgy tűnik a hétvégén, úgyhogy gyakorlatilag bármi lehet, majd meglátjuk. Ma a nap második felében a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle tüneteket a hazánk fölé áramló melegebb légtömeg miatt. Körükben fejfájás és migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák jelentkezhetnek. Felerősödhetnek a gyulladásos panaszok is. Fáradékonyabbak, bágyattabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, úgyhogy erre mind-mind lehet számítani. Minden esetre, ha van lehetőségük, akkor tegyenek ki egy széket valahova az udvarra, üljenek ki rá, élvezzék még ezt az őszies napsütést, mert közel a változás, és a napos idő amúgy is jó hatással van a hangulatra és a közérzetre. Az a lényeg, hogy a rádiókészülékhez eléggé közel maradjanak, hogy tudjanak bennünket hallgatni a folytatásban is. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de most is vannak fennakadások. Egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat a tengermelléki autópályán, a Studenec pihenő és a Rázdörtó csomópont között Koper irányába. Aztán torlódnak a kocsik a tengermelléki autópályán Posztolyne előtt Koper és Ljubljana irányába egyaránt, és a tengermelléki utakon másutt is kell fennakadásokra, torlódásokra számítani. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról nem jelentettek radarra, Muraszombat környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk!
1: Ilyen.
2: Ilyen.
1: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: 5 perccel múlt el 1 óra, a friss információkat követően jönnek a zenék, 1:45 után pedig az aréna következik.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A Celje ma 21 órakor kezdi meg szereplését az Európa Ligában. Az ellenfél a német Bayer Leverkusen lesz idegenben. A szlovén bajnok kispadján most mutatkozik be az új edző Zoran Zeljkovic, akit kedden mutattak be hivatalosan. A szlovén szakember a portugál Vitor Campelos helyét veszi át a grófoknál. Az első európai mérkőzés előtt a Bernike repülőtéren válaszolta az újságírók kérdéseire Zeljkovic. Zoran Zeljkovic a 2027-2028-as szezon végéig írt alá a Celjénél. A szlovén tréner szombaton még a Kopert vezette a bajnokságban az Olimpia ellen. Ma este pedig már az egyik legerősebb német csapat, a 2024-es bajnok Leverkusen ellen lesz az első erőpróbája az Európa Ligában.
2: Ja, részé bilo vse na hitro, tako da še sam ne dojemam vse skupaj, ampak tako je življenje, še posebej v nogometu.
3: Tényleg minden nagyon gyorsan történt, úgyhogy még én sem igazán fogtam fel az egészet. De ilyen az élet, különösen a futballban. Még sok tartalék van a játékunkban. A Celje természetesen sokkal többre képes annál, mint amit jelenlegi helyezése mutat. Nehéz időszakban vagyunk, de továbbra is sok minőségi játékosunk van, és szerintem sokkal jobban is tudunk teljesíteni.
2: Azt mondom, hogy egy nehéz időszakban vagyunk, de ez mire egy nagy kvalitása, és szerintem sokkal jobban is.
1: A bajnokságban egyik csapat sem kezdett jól. A Leverkusen és a Celje is jelenleg a hetedik helyen áll. Zeljkovicra nehéz feladat vár, a bajnokságban és Európában egyaránt. A cél viszont egyértelmű.
2: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni, čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo...
3: Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a tempó rendkívül megerőltető, de a fiúk már hozzászoktak ehhez a ritmushoz, és tapasztalatuk is van. Azt várom, hogy versenyképesek leszünk, és jól képviseljük majd a szlovén labdarúgást.
2: Da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
1: Mit érzett az egykori középpályás, amikor megkereste a Celje?
3: Nem könnyű ilyen gyorsan döntést hozni. Sok minden szól az egyik oldal mellett, ugyanakkor tisztában vagyok vele, mekkora lehetőségről van szó. Egy ilyen lehetőséget pedig nem könnyű visszautasítani.
1: Zeljkovic számára nem lesz új a céljai közeg, hiszen 8 évvel ezelőtt Dusan Kosics oldalán segédedzőként már eltöltött egy szezont a grófoknál. A Celje most 350 000 eurót fizetett érte a Kopernek. A tengermelléki együttes kedden délután bejelentette, hogy Milan Anđeljković váltja Zeljkovicot. Az új edző szombaton a Naft ellen mutatkozik be a bajnokságban. Bostyán Cészár szövetségi kapitány kihirdette a szlovén labdarúgó válogatott keretét a Nemzetek Ligája első 4 mérkőzésére. A névsorban néhány változás is szerepel. A sérült Kenan Bajric és Marcel Ratnik helyett Jean Zaletel, a dán Viborg védője kapott meghívót. A támadó sorban újonc is van, Nick Prelec, a lengyel Jagiellonia játékosa.
3: Niket már jó ideje figyelem, korábban Ausztriában, majd Angliában is követtem a játékát. Az előző kereteknél is számításba vettük, de sérülés miatt nem lehetett velünk. Most jó formában van, komoly bajnokságban futballozik, ráadásul európai kupamérkőzéseken is szerepel.
4: Trenutno je v dobri formi, igra v resni ligi in igra tudi evropske tekme.
1: Cészár a keddi sajtótájékoztatón elmondta, ezúttal valamivel több játékost hívott be, hiszen 4 mérkőzés vár a csapatra. A keret összeállításánál több szempontot is figyelembe vett, de elsősorban a játékosok aktuális formája számított. A szlovén válogatott a B divízió B1-es csoportjában szerepel. A cél a bennmaradás, valamint a felkészülés a 2028-as Európa-bajnokságra.
4: Tako da sigurno je to cilj da se ostane v ligi B. To je primarni cilj, normalno vemo da igramo 4 tekme v tem ciklusu. Na to je pa tudi priprava za euro 2,28. Tako da primarni cilj je pa obstanek v Ligi B.
1: Marco Rossi kihirdette a magyar labdarúgó válogatott keretét a szeptemberi végi és október elejé nemzetek ligája mérkőzésekre. A szövetségi kapitány 5 újoncot hívott be. Köztük van az MTK támadója Jurek Gábor és a paksi csatár Szalai József. Első alkalommal kapott meghívót Gundel Takács Bence, a Zete kapusa, valamint Doktorics Áron és Várkonyi Bence is. A Zete hálóérével kapcsolatban Rossi a sajtótájékoztatón elmondta.
5: Ami az újoncokat illeti, mindenek előtt ugye a Gundel Takásra hívnám fel a figyelmet, mint harmadik kapusra. Az volt az elgondolásom, hogy Dibusz Dénest és Jakabos Féli Áront hívom meg, de különböző okokból kifolyólag nem tudtak csatlakozni hozzánk. Dénesnek apró sérülései vannak, amelyeket most orvosolnak ugye ebben a nemzetközi szünetben, ami pedig a Jakabos Filit illeti, ő most igazolt át az Almériához, és tekintettel arra, hogy a másodosztály Spanyolországban nem áll le ez alatt a nemzetközi szünet alatt, ő szeretne tovább edzeni velük, hogy megőrizze a kezdő pozícióját, amennyire csak lehetséges. Ezért nem része ő a mostani keretnek.
1: Gundel Takács Bence pedig a Nemzeti Sportnak elmondta, idézem. Elmondhatatlan büszkeséget éreztem, amikor megtudtam, hogy bekerültem a válogatott keretébe. Gyerekként minden futballista erről álmodik. Nem számítottam a meghívóra, de titkon reménykedtem benne. Voltak mélypontjaim, de kitartottam és folytattam a kemény munkát. Remélem, ez még csak a kezdet. Idézet vége. Gundel Takács mellett Pécsi Ármin a Hartberg és Tóth Balázs a Blackburn Rovers kapusa kapott még hívót. A keretben szerepel többek között Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Salai Roland és Varga Barnabás. A Ferencvároshoz hazatérő Nagy Ádám neve ugyanakkor nincs a névsorban. A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában folytatja szereplését Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia mellett. Szeptember 25-én hazai pályán Ukrajna lesz az első ellenfél. Ezt 3 nappal később idegenben Észak-Írország követi. Október 2-án Grúziát fogadja a magyar válogatott, 5-én pedig semleges helyszínen a szlovákiai Nagyszombatban rendezik az Ukrajna-Magyarország mérkőzést. Az aréna végén röviden még a szlovén labdarúgó kupa második fordulójáról. Kedden a Csáda Martianci 4-2-re nyert a Ljutomer otthonában, ezzel tovább jutott a legjobb 32 közé. A két harmadosztályú csapat mérkőzését 250 néző látta. Ma 3 mérkőzéssel zárul a második forduló a muraszombati község közé labdarúgó szövetségnél. A Goričanka a Grad együttesét fogadja. A Tromajnik ellenfele a Bakóci lesz, míg az Izsákóci a Murát búcsúztató Beltincit látja vendégül. Csentében pedig ma délután 16:30 a körzeti ligás csapat az élvonalban szereplő Naftát fogadja. Bővebben a mérkőzésről a csütörtöki arénában számolunk be. Számítunk figyelmükre. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
6: MMR. A zene összeköt.

5 perccel vagyunk 13:30 után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és akkor a folytatásban az ünneplőket köszöntjük fel. Szeptember 16-a van Edit napja. Ez a női név germán eredetű, elemének jelentése birtok, örökség, vagyon, illetve harc. A cipriánok is ünnepelnek, latin eredetű ez a név, jelentése ciprusi. Ljudmila névnap szerepel a szlovén naptárban, ennek jelentése kedvelt, szeretet, illetve népszerű. Természetesen a névnaposok mellett mindazokat köszöntjük, akik születésnapjukat ünneplik ma szeptember 16-án. Kedves ünnepeltek, legyen nagyon szép a mai napjuk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy régi slágert hoztam most új köntösben. A Mit akarsz a boldogságtól Dr. Béres és Herceg augusztus 19-én megjelent közös dala. A felvétel egy modern feldolgozás, amely Zambó Jimmy ikonikus slágerét gondolja újra, Jimmy másképp projekt részeként. A dalhoz hivatalos videóklipet is készítettek, és a klasszikus popsláger mai modern lüktető hangzást kapott, megőrizve az eredeti dal érzelmi világát. Ez a dal természetesen a boldogság természetéről, annak kereséséről és a beteljesületlen vágyakról szól. Bár a hangulata kissé melankólikus, ez a szerzemény alapvetően mégis reményteli. Az örök emberi vágyakozást és a szív dobogását ünnepli Zambó Jimmy Mit akarsz a boldogságtól című dala, úgyhogy ez élet most újra 2026-ban. Jön Dr. Béres és Herceg.

Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges, parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjelendava.cz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak. Dane Kaiser külügyminiszter bejelentette, hogy Valentin Hajdinyák

0: 3,3 millió euróval voltak magasabbak a ZZZS tájékoztatása szerint. Az euróövezetben, az ipari termelés havi összevetésben 0,1%-kal, az EU-ban pedig 0,3%-kal csökkent júliusban. Éves összevetésben az euróövezetben változatlan maradt, míg az EU-ban 0,3%-kal nőtt. Szlovénia a hatodik hónapban 1,4%-os, éves szinten pedig 2%-os növekedést könyvelhetett el. A növekedést leginkább a belföldi kereslet, a beruházások, valamint a háztartások növekvő fogyasztása támogatta. Az Európai Parlament plenáris ülésén értékelte Európa elmúlt egy évét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Beszédében Európa helyzete mellett lefektette a következő egy év prioritásait, és bejelentette, hogy Kanada az Európai Unió kvázi tagjává válik a jövőben. Az Európai Bizottság elnöke hosszan kitért Magyarországra is, ami szerinte bizonyítéka, hogyan lehet a jogállamiság leépítését visszafordítani. Végül az elnökasszony utalt az Európai Unió keletkezésére, az alapítók elképzeléseire, és azt mondta, hogy egy erős EU ígérete ahhoz szükséges, hogy az új generációk ismét felfedezzék az európai gondolkodás képességét, vagyis azt, ami Európát Európává teszi, azzá, ami a mi Európánk, a mi közös otthonunk, mondta. A koszovói háborús bűncselekményeket vizsgáló hágai törvényszék szerdán bűnösnek találta Hashim Thaçi volt koszovói elnököt, országa Szerbiától való függetlenségért vívott háborúja idején elkövetett háborús bűncselekmények elkövetésében, és 25 év börtönre ítélte. Thaçit, akit három másik egykori gerilla vezetővel együtt állítottak bíróság elé, gyilkosság, kínzás, kegyetlen bánásmód és önkényes fogvatartás miatt mondták ki bűnösnek. A régóta várt ítélet előzménye egy három évig tartó per volt, amelyben a koszovói felszabadítási hadsereg négy egykori vezetője, Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Sanimi és Kadri Veszeli állt a bíróság elé. Az ügyészek fejenként 45 év szabadságvesztést kértek. Mind a négyen ártatlannak vallották magukat. Kórházi adatok szerint szeptember 16-án legalább 12 ember halt meg Gázában, amikor összeomlott egy többszintes otthonukat vesztett családokat befogadó épület. A polgári védelmi egységek továbbra is a romok között kutatnak túlélők után, miközben a mentők nehéz gépekkel próbálják eltakarítani a törmeléket. Gyermekek és más áldozatok holttesteit már megtalálták, de továbbra is több tucatnyi ember tartanak nyilván eltűntként. Időjárás. Délután is derült, szép napos időben lesz részünk. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 24-28 fok között tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön felhős, esős időt ígérnek a meteorológusok. Kiadós mennyiségi csapadék nyugaton és délen várható, ahol zivatarok is előfordulhatnak.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

3:30 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Hát szerdánként a tudakozó rovat volt valamikor népszerű, mióta azonban az üzenetrögzítőre lett irányítva a dolog, és nem élőadásban kérdeznek a hallgatók, azóta egy kicsit ellaposodott az egész, hát gyakorlatilag nem nagyon szokott kérdés érkezni, de azért jó, ha tudják, hogy él a lehetőség, úgyhogy ha közérdekű témában kérdésük van, akkor a korábban elhangzott telefonszámon ezt fel tudják tenni, aztán a kollégák utána járnak majd a dolognak, és adásban lehet a választ meghallgatni, tehát ebben nincsen változás. Szerdánként jelentkezett délelőtt délután a rovat mindig hetente, és akkor ez így van a folytatásban is, legalábbis egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a jövőben mindez. Apropó, nem sokára, 3 órakor majd a terepjáró következik, 2 összeállításunk lesz majd. Szeptember 16-a és 22-e között idén is megrendezik, megszervezik az Európai Mobilitási Hetet, ugye ez a mai nappal vette kezdetét, és hát mindig van egy központi téma, amely köré felépül gyakorlatilag az egész, és idén 2026-ban ez a téma a következő mobilitás minden generáció számára. A lényeg tehát, hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan lehet az élet bármely szakaszában élők számára biztonságos, hozzáférhető, befogadó és fenntartható közlekedési lehetőségeket biztosítani. Alaposan felgyorsult világunkban felgyorsult a közlekedés is, meg amúgy is nagyon sokan vannak, akik autóznak, aztán hát nagyon sokan vannak azért, akik mondjuk ilyen elektromos járműre váltanak, ez is megér egy misét gyakorlatilag. Az a lényeg, hogy mobilisak maradjunk, hogy mennyivel jobb lenne nekünk is, meg a környezetünknek is, ha mondjuk sétálnánk többet, vagy tömegközlekedést választanánk. Hát ugye a séta, hogyha nagyon messzire járunk dolgozni, mondjuk az nem kivitelezhető, legtöbbször nincsen rendes tömegközlekedés sem, úgyhogy ez sem kivitelezhető, és akkor folytathatnánk még a sort, hogy mit tudnánk, vagy mivel tudnánk kiváltani mondjuk az autót. Amíg azonban ez nincsen, és hát az embernek sajnos el kell járnia dolgozni, pénzt kell keresni, hogy a csekkeket fizetni tudjuk, ezért még közlekedni fogunk a jövőben is, úgyhogy ennyit akkor. Hát azért évente szerveznek ilyen Európai Mobilitási Hetet, ami mondjuk lehet, hogy sokan elméláznak, meg elámulnak, főleg a fiatalabb korosztály, de vagy hát mondjuk a gyerekeket talán még meg tudják ezzel fogni, a felnőtteket, mert nem igazán, a fiatalokat meg talán nem is érdekli, hogy a környezetre milyen hatással lesznek azzal, hogy mondjuk minden nap az autóba ülnek be. Hozzáteszem gyorsan, hogy tisztelet a kivételnek, mielőtt még valaki beleragadna ebbe a mondatomba. Úgyhogy Európai Mobilitási Hét zajlik, mindenki, ahogy tudja, tegye meg ebben a témában, ami tőle telik. Kisebb távolságokra nem érdemes autót indítani, amúgy semmi a kocsinak, ha gyakran van indítgatva. Inkább érdemes mondjuk azt elhatározni, hogy ebben a hétben, legalább ebben a hétben, mondjuk ami településen belül van, és mondjuk nem egy nagy bevásárlás lesz, hogy utána meg hátizsákba viszem haza a dolgokat, azt mondjuk gyalog intézi el, vagy mondjuk kerékpárral. Ez lesz az egyik téma, tehát az Európai Mobilitási Hét, a másik pedig ez a Life Restore projekt, amely a Mura Dráva Duna projekt nemzetközi sajtó látogatásának részeként, ugye a szlovén vízügyi igazgatóság a Rástyamota 2 elnevezésű mederszélítési szélesítési intézkedés megvalósítását tekintették meg. A programot a Mura Bioszféra rezervátum fennállásának 5. évfordulója alkalmából szervezték meg itt is, tehát a természet lesz a fókuszban, meg gyakorlatilag a mobilitási hétben is ez a lényeg, hogy óvjuk a természetet, de azért óvjuk magunkat is persze. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket majd 3 óra után, ez csak a beharangozó volt, részletek pedig alig fél óra múlva.

3 perccel múlt 3:43. Van még egy értesítés, aztán még némi zene, 3-kor pedig a terepjáró következik, korábban már említettük a tartalmat. Az értesítés pedig a következő: a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogukkal, hogy a tomi.lebarkukac@muravidek.cz e-mail címen vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról, amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék.

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estje Lendván. Gyermekszület és az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitója Dobronakon. Borok a lombok alatt. Az Emlékezünk rovatban 2006. szeptembere. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Útjaink több mint kétharmadát autóval tesszük meg. Az Európai Mobilitási Hét arra ösztönzi a lakosokat, hogy mindennapi útjaik során más közlekedési lehetőségeket is kipróbáljanak. Ezek közé tartozik a gyaloglás, a kerékpározás, a tömegközlekedés, az autómegosztás és a közös autóhasználat. Az Európai Mobilitási Hét már nem csupán a figyelemfelkeltésről szól, hanem egyre inkább lehetőséget kínál konkrét intézkedések bevezetésére is. Szlovéniában a kampány 2002-es kezdete óta már 165 különböző község vett részt benne. A részvételi rekord tavaly született, amikor 138 község csatlakozott a kezdeményezéshez. Szabó Márk foglalja össze, hogy idén a kétnyelvű területen milyen programmal készülnek a szerb foglalja össze, hogy idén a kétnyelvű területen milyen programmal készülnek a szervezők.
2: A Városháza előtt

0: használhatnak. De a polgármester az elektromos kerékpárok kölcsönzési lehetőségeire is felhívta a figyelmet. Márián Kárdinár Dobranak község polgármestere először szintén a kiépített kerékpárút hálózatukra emlékeztetett, majd így folytatta.
1: Főleg az óvodások és a kisiskolások révén hívjuk fel a figyelmet a fenntartható közlekedés fontosságára, és nem csak ezen a héten, hanem egész évben. Kedden az iskolával közösen lezárjuk a községházához és az iskolához vezető autóutakat, hogy ezzel is jelezzük, lehet kerékpárral, gyalog vagy másként is célba jutni. Szerdán pedig sportnapunk lesz a Bakonakitónál, ami szellemiségében csatlakozik a mobilitáshoz is. Szintén ide kívánkozik az idősebb polgárok otthonának csütörtöki megnyitója a nemzedékek közti együttműködés jegyében.
0: Moravské Toplice község nevében pedig Szásó Koce alpolgármester mondta el rádiónknak, hogy a Bogojinai és Filóci iskolák környékén zajló építkezési munkálatok miatt szűkebb keretek közt tartják meg idei rendezvényüket. Ez hétfőn a Moravské Toplicei óvodánál lesz délelőtt. Itt a rendőrök mutatják be munkájukat és adnak elő a biztonságos közlekedésről. A gyerekek pedig aktívan töltetik el a délelőttöt. Sálóci községben a helybéli turisztikai, sport és kulturális közintézet a programok kivitelezője, amelyeket Mihajla Kalamár igazgatónő ismertet.
2: V občini Šalovci že 8. leto pripravljamo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
3: Községünk 8. éve vesz részt a mobilitási hét programjaiban. Ma kezdünk egy időseknek szóló műhely munkával, illetve a testi és szellemi egészségről szóló előadással. Csütörtökön a Šalovci iskolánál lett volna aktív, mozogjon minden nemzedék elnevezésű mozgással és egészség ügyi ismeretterjesztéssel átszött napunk, amelyet a rossz időjárási előrejelzés miatt áttettünk 22-ére kedre. Akkor tehát a Volcsin, vagyis Boroszlán rendezvény helyszín és a sportközpontunk lesz a helyszín. Pénteken a Domonkosvai iskolánál a rendőrséggel karöltve mutatjuk meg a gyerekeknek az iskolába eljutás biztonságos módját. Pénteken Šalovcin kerékpárokat ajánlunk fel kipróbálásra. Szeptember pedig minden polgárt arra szólítunk fel, hogy egy autóban többen utazzanak együtt. De az iskolásokat is arra ösztönözzük az iskolai parkoló lezárásával, hogy ne autóval jussanak el az iskolába.
0: Mondta Mihajla Kalamár Šalovci programjairól. Ma kezdődött tehát a mobilitási hét, és 22-én kedden lesz a csúcspontja az autómentes nappal.
4: A Szlovén Köztársaság vízügyi igazgatósága a Life Restore for Mura-Dráva-Donava projekt nemzetközi sajtólátogatásának részeként Rastyamota térségében mutatta be a Rastyamota 2 elnevezésű mederszélesítési intézkedés megvalósítását. A programot a Mura Bioszféra Rezervátum fennállásának 5. évfordulója alkalmából szervezték meg. Az eseményen Alexander Koren, a Szlovén Természetvédelmi Intézet Maribori kirendeltségének vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Az elmúlt évben a Mura Bioszféra Rezervátum hazai szakaszán végzett egyik kulcsfontosságú tevékenységünk a természet helyreállítása volt. A Mura folyó esetében ez a hidrológiai és hidromorfológiai viszonyok, valamint az ártéri erdők, holtágak és mellékágak rehabilitációját jelenti. Jelenleg ezek a természet helyreállítási munkálatok a Mura medrében, Hrastyamota falu közelében zajlanak. Eltávolítjuk a folyómeder régi partvédművét, amelyel a folyót 150 évvel ezelőtt monoton csatornába szabályozták. Ezt a partbiztosítást most beljebb, a folyóparttól körülbelül 100 méterrel távolabbra helyezzük át a hátországba. Ezzel területet nyerünk, a meder mentén egy 100 méter széles sávot, ahol a folyó újra kiszélesedhet, és természetközeli állapotot hozhat létre meredek partfalakkal, kavicspadokkal, zátonyokkal és hasonló formációkkal, amelyek rendkívül fontos élőhelyet jelentenek a növény és állatvilág számára. Természetesen ezt nem csak ezért tesszük. A régió egyik legsúlyosabb környezeti problémája ugyanis a Mura medrének mélyülése, aminek az egyik fő oka éppen a folyó korábbi merev szabályozása.
4: Alexander Koren rádiónknak elmondta azt is, hogy azzal, hogy a folyó számára ismét lehetővé teszik a meder

0: természetes szélességőre bővítését, lelassítják, vagy akár teljesen meg is állítják a medersüllyedés folyamatát. Ezáltal megfékezik a vízszint csökkenését, és egyúttal megállítják a hátországban a talajvízszint süllyedését is, amely egyébként a teljes régió ivóvíz ellátásának fő forrása. A Mura folyó természetvédelmi helyreállításáról Alexander Korentől megtudtuk, hogy
1: tukaj v Hrastje Moti je zdaj skupno renaturirani 6.
2: Hrastje Mota térségében összesen 600 méternyi folyómedret állítottunk helyre, de ez csak az egyik olyan helyszín, amelyet az elmúlt években megvalósítottunk. Valójában ez már az 5. folyókilométer, amelyet az elmúlt 10 évben ilyen módon tudtunk helyreállítani. Az idei év végéig Radenci és Gornya-Radgona között további 1600 méternyi folyómeder rehabilitációja történik meg. A következő 3 évben pedig még további 3 kilométeré. Így egy 10 éves időszak alatt ezek a folyómeder helyreállítási intézkedések összesen 10 kilométernyi szakaszon valósulnak meg. Ez már olyan léptékű folyórevitalizáció, amely a folyó által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokon is érezhető változást hoz.
0: A Hrastje Mota intézkedés mellett 2026 tavaszán befejeződött a Konyiscse elnevezésű mederszélesítés is, a harmadik ilyen beavatkozást pedig Mele helyszínén tervezik 2026 őszén. Benicén egy mellékág helyreállítása valósult meg, míg Gradiscen a Mura-Szlovén szakaszán megmaradt holtágak egyikének rehabilitációjára került sor. A három mederszélesítés összesen mintegy 3 kilométernyi folyószakaszt érint, és 31,9 hektárnyi területet biztosít a természetes folyóvízi folyamatok számára. Tudtuk meg Alexander Korentől, a Szlovén Természetvédelmi Intézet Maribori kirendeltségének vezetőjétől.
3: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket és további jó rádiózást kívánunk!
4: A Muravidék hullámhossza.
5: MMR

Mindjárt fél négy lesz a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatva, telik remélem sokaknál a délután, és hogyha velünk maradnak a folytatásban, akkor természetesen lesz majd kívánságműsor a következő órában. Most még ebben az órában mi válogatjuk a zenét, sőt a hét zene számát is meghallgatjuk majd, ezt azért már önök választották. Aztán 4 órakor jönnek a hírek Oleti Zsuzsannától, utána pedig a kívánságműsor, néhány kérés már érkezett, de még bőven belefér az öné is. Írjon vagy hívjon bennünket.

Kovalszky meg a Vega felvétele szólt, mint a hét zene számait az MMR-en. Szeptember 16-a van, ma lesz kávéházi est itt Lendván. A Lindua kis vokális csoport szeretettel hívja önöket a lendvai kultúrotthon Lindua kávézójának teraszára. Este 7:30-kor kezdődik a program, lesznek fellépők, a belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Mi folytatjuk még egy kis zenével, 4 órakor jönnek a hírek, utána pedig kívánságműsor.

go. It ain't no country club either.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Janez Jánsa miniszterelnök az 58. nemzetközi kézműves és vállalkozói vásár megnyitóján jelentette be a közszféra szerkezet átalakítását. Elmondása szerint mintegy 50 ezer alkalmazott fokozatos átáramlását tervezik a közszférából a versenyszférába. A folyamatot puha módszerekkel, elbocsátások nélkül kívánják végrehajtani, elsősorban a természetes lemorzsolódás, például nyugdíjazások és az alkalmazotti mobilitás révén. Jánosa kiemelte, hogy míg korábban a közszféra létszáma 126 ezer fő volt Szlovéniában, ez már a 196 ezerre duzzadt. A miniszterelnök szerint a digitalizációnak nem az adminisztráció bővítését, hanem a folyamatok felgyorsítását és a bürokrácia csökkentését kell szolgálnia. Jánosa éles kritikával illette az oktatási rendszert is, és strukturális változtatásokat sürget, mivel szerinte az jelenlegi formájában nem felel meg a munkaerőpiac valós igényeinek. Kiemelte, hogy miközben a diákok száma mindössze 7%-kal növekedett, a tanárok és oktatók létszáma 42%-kal ugrott meg, ami szerinte nem hozott arányos javulást az eredményekben. A kormányfő szerint az oktatási folyamatokat úgy kell átalakítani, hogy az iskolák ne felesleges vagy túlszabályozott adminisztratív pozíciókra, hanem a gazdaságban ténylegesen keresett szakmákra készítsék fel a fiatalokat. Célul tűzte ki azt is, hogy a magasan képzett diplomások ne kényszerüljenek külföldre a megfelelő hazai pozíciók hiánya miatt. A kormány

0: Folytatott találkozót követően Magyar Péter külön tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal, aki a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjeként a Szentszék államtitkári tisztségét tölti be. Így a gyakorlati és politikai kérdések érdemi egyeztetése az ő asztalához tartozik. A vatikáni államtitkársággal való közvetlen párbeszéd lehetőséget ad arra, hogy a magyar kormány és a Szentszék közötti stratégiai kérdéseket, valamint a regionális kihívásokat részletesen áttekintsék a felek. Az uniós jogalkotóknak megküldött, a Euronews birtokába került dokumentumban az Egyesült Államok megtorlással fenyegette az Európai Uniót arra az esetre, ha nem törli több éves pénzügyi keretéből az európai preferenciát rögzítő rendelkezéseket. Az uniós tagállamok jelenleg az EU 2028-2034 közötti időszakra szóló hosszú távú költségvetéséről tárgyalnak, amely egy 402 milliárd eurós versenyképességi alapot tartalmaz. Ez az alap az EU-n belüli, többek között a védelmi területen történő kulcsfontosságú termékgyártást részesíti előnyben. Az intézkedés potenciálisan kizárná a külföldi vállalatokat az uniós finanszírozásból a stratégiai és gazdasági biztonsági érdekek védelme szempontjából. Az Egyesült Államok legutóbbi figyelmeztetése azután érkezett, hogy 2025-ben létrehozták a Security Action for Europe programot, amely már is kereskedelmi feszültségeket szított Washington és Brüsszel között az európai preferenciát élvező közös fegyver és hadifelszerelés beszerzések miatt. Időjárás. Derült, szép napos időben lesz részünk délután. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 24-28 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kívánságműsor.

0: Uravidéki Magyar Rádiót hallgatják, kezdődik a Kívánság műsor. Ebben az órában önök szerkesztik a zenét, és érkezett jó néhány írásban. Máté Zalabaksáról írt nekünk a Pokolgép felvételét, Hol van a szó címmel szeretné meghallgatni. Mindjárt ezzel indulunk, de van telefonálunk is, őt is meghallgatjuk. Haló!
1: Üdvözlöm, kedves Simea!
0: Üdvözlöm, Mária, tessék!
1: Mária vagyok, igen, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, ha volna két életem.
0: Ha volna két életem, jól van, másodikként szól majd. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
1: Köszönöm telefonál. Én is, és üdvözlöm a Erzsét és a Betit Palinkban.
0: Rendben, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen megköszönöm, hogy kedves volt, minden jót a viszonthallásra.
0: Minden jót kívánok, Mária, viszonthallásra. Van még valaki, haló?
2: Szép üdvözletünk Timékén mindkettőknek a stúdióban, én pedig szeretném meghallgatni Kalamár Pártól, Szeressük egymást gyerekek. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát a viszonthallásra, Ili!
0: Szeressük egymást gyerekek, önnek szól a dal hamarosan, Ili, köszönöm hívását, minden jót
2: én
0: kívánok
2: is
0: önnek is.
2: Viszonthallásra!
0: Na, van még egy kapásunk. Haló?
3: Haló, jó napot kívánok. Vali vagyok.
0: Tessék.
3: Szeretettel köszöntöm.
0: Mi a kívánság?
3: Korda Györgytől és Balázs Kláritól kérném szépen Maradj még című dalt.
0: Maradj még, rendben van.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
3: Minden szépet és jó tíme a viszonthallásra.
0: Minden jót önnek, viszonthallásra.

0: Folytatódik tovább a kívánság műsor. Erzsi kívánságára az ismerős arcoktól a Nélkület című dalt hallgatjuk meg mindjárt. Aztán Lívia írt nekünk Lentiből, az ő kívánságára Kulka Jánostól a Zene című dal következik nem sokára. Ha van telefonálunk, akkor őt is meghallgatjuk. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözled, Valéria, tessék!
1: Hát én Simon és Garfunkeltől szeretném kérni a Sound of Silence.
0: Jó, rendben.
1: Fent hangjai.
0: Meg lesz, igen, jó. Előtte még megy majd két dal, jó?
1: Jó, jó, nagyon köszönöm.
0: Nincs
1: én
0: mit.
1: Itt vagyok, nem tudok sehova menni, úgyhogy van időm kivárni.
0: Rendben, jó rádiózást kívánunk.
1: Köszönöm a kedvességét, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Még valaki becsöngetett. Haló, haló.
2: Szép jó napot kívánok. Szeretném kérni. Haló.
0: Igen, tessék. Haló.
2: Daló, de lez is gitár.
0: Igen, ki kéri a dalt?
2: Marika vagyok Körmendről.
0: Jó, Marika, önnek szól hamarosan.
2: Szép napot kívánok mindenkinek.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Ha.

0: Szivárvány felvétele után mindjárt az Illéssel megyünk tovább. Ábrahám László kívánságára jön az Újra itt van című dal. Aztán lesz telefonon érkező kívánság is teljesítve. Köszöntöm a vonalban a hallgatót. Haló!
1: Üdvözlő!
0: Üdvözlet, tessék!
1: Vissza vagyok Szombathelyről.
0: Igen.
1: Szeretném kérni Vámosi Jánostól, nekünk találkozni kellett.
0: Nekünk találkozni kellett. Jól van.
1: Köszönöm.
0: Nincs, majd szívesen. Minden jót önnek is. Van-e még valaki? Haló?
2: Haló.
0: Üdvözlet, tessék.
2: Én vagyok vonalban?
0: Igen.
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnék meghallgatni Korda Györgytől Kacagó Jimmy, a nőknél sztár.
0: Egy pillanat, keressük. Nem találjuk.
2: És akkor Szécsi Páltól Égi lámpa gyújtogató.
0: Égi lámpa gyújtogató. Jó, ez van.
2: Nagyon szépen megköszönöm,
0: én
2: és
0: is.
2: Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek.
0: Minden jót éve önnek is, viszont
2: köszönöm
0: hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: most minket és mindent átölel ez a sötét.
1: Szécsi Pál énekelt. 2 perccel vagyunk 3:45 után, még egy kis időnk van itt a kívánság műsorban. 2 Betty kívánsága teljesül a folytatásban. Palinból Betty a Magyar vagyok című dalt kérte, ezzel megyünk tovább, aztán Lucskai Betty kívánságára a Metro együttestől következik a Mi fáj című dal.

hangzott a Metro együttes felvétel, és akkor még két dal a kívánság műsorban. Brigitta az Őrségből írt nekünk, a Dread felvételét Változnak az idők címmel szeretné meghallgatni, zárásképpen pedig érkezik Erzsébet kívánságára Szécsi Pától a Kismadár című dal, és elszáll ez az egy óra is. 5 órakor jövünk a hírekkel, aztán a délelőtti aktuálist ismételjük, megtartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Vasárnapig szlovén fejlesztési és sporttartalmakat mutatnak be a Gazdasági Munkaügyi és Sportminisztérium, valamint partnerei közös kiállító termében az 58. Celjei Nemzetközi Kézműves és Vállalkozói Vásáron. A látogatók megismerkedhetnek az innovációkkal, a turisztikai és fa megmunkálási projektekkel, valamint az űrtechnológiákkal, kipróbálhatnak sportkihívásokat és megtekinthetik Tadej Pogácsár versenykerékpárját. A Semmelweis Egyetem a 44. helyen végzett a friss Shanghai Ranking szakterületi listáján. A mérhető kutatási mutatókat vizsgáló rangsorban először került be a legjobb 50 felsőoktatási intézmény közé. A magyar intézmény mindössze 2 év alatt lépett előre a legjobb 100-ból a top 50-be. A szakterületi rangsor élén a University of Michigan, Ann Arbor áll, amelyet a King's College London és a Berne Egyetem követ. A nemzetközi szakterületi rangsor kizárólag mérhető kutatási mutatókra támaszkodik. A helyezések kiszámításakor a vezető szakfolyóiratokban megjelent közleményeket, az idézettséget, a nemzetközi társszerzős publikációkat és a kiemelkedő tudományos díjakat veszik figyelembe. Szerdán az Európai Parlament jóvá hagyta az EU vámkódexének reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben, és új vámhatóságot hoz létre, közölte az Európai Parlament. A közlemény szerint a most elfogadott új szabályok kezelési díjat írnak elő minden olyan árucikre, amelyet nem uniós webáruházakból vásárolnak, és közvetlenül az uniós fogyasztóknak küldenek. A kezelési díjat ugyanaz a szervezet fizeti meg, amely az adott csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjak megfizetéséért is felelős, így elkerülhető, hogy a költségeket a fogyasztókra hárítsák. A kezelési díj pontos összegét az Európai Bizottság határozza meg, és azt 2 évente felülvizsgálják, hogy arányban maradjon a tényleges költségekkel. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-jétől kezdik el beszedni a díjat. A bizottság 2023. májusában kezdeményezte a vámkódex átfogó reformját, válaszul az EU-n kívüli internetes áruházak.

0: blokkolta, hogy a központ előtti teret President Donald G. Trump pláza névre kereszteljék. Mióta Trump tavaly közvetlen ellenőrzést szerzett az intézmény felett, több művész tiltakozásul lemondta fellépését, a központi bevételek pedig bezuhantak. A Reuters forrása szerint Trump fellebezni készül a keddi bírói döntés ellen.
1: Időjárás.
0: Északanyugat felől fokozatosan beborul az ég, s reggel felé nyugaton már helyi esőkre is számítani lehet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 12 és 15 fok között alakul. Csütörtökön többnyire borult lesz az ég, a csapadékzóna a délelőtt folyamán átterjed az ország nagy részére. Az Adria mentén viharos széllel kísért felhőszakadás sem kizárt. Délután nyugat felől gyengül, majd helyenként átmenetileg megszűnik a csapadék. Az időnként megélénkülő északkeleti szélben 15-20 fokig melegszik fel a levegő. A tenger melléken és a déli területeken 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Jó napot kívánok! Pisznyák Mária idén ősztől már nem magyar nyelvi szaktanácsos, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati területi egysége lendvai kirendeltségében. Ezt a helyet szeptember 1-től Horváth Laura tölti be. Ők a mai aktuális vendégei, akiket szeretettel köszöntök, jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mai adásunkban egy szakmai pálya főbb állomásainál időzünk el, miközben fokozatosan áttérünk az oktatás, és ezen belül is a magyar nyelv tanulásának mindig időszerű kérdéseire a kétnyelvű oktatáson belül. Kérdésekből nem lesz hiány, hiszen mind a nemzetközi felmérések eredményének romlása és az Oktatási Minisztérium erre vonatkozó reakciói nem egy kiegyensúlyozott időszakot vetítenek elénk. Mária, első kérdésem önhöz intézem. Idén ősztől nyugdíjaztatta magát, nehéz szívvel vált meg a munkahelyétől, vagy úgy érezte, amit tudott, elvégzett?
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, köszönöm szépen a meghívást. Hát szerintem ilyen vegyes érzésekkel mentem el. Bizonyára hiányozni fog, sok minden hiányozni fognak a tanárok, tehát ez az élő kapcsolat, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a tanárok is ilyenek, hát a szaktanácsadók talán még inkább, vagy legalábbis én magam részéről ilyen vagyok, hogy tehát ezt nem lehet úgy levetkőzni. Tehát, hogy ezt az embert elkíséri, amíg él. Tehát az, hogy érdekel ez, az, hogy folyamatosan, tehát én elhiszem, hogy valaki, aki egy gyárban dolgozik és nyugdíjba vonul, és akkor annak vége, ugye? De ez egy olyan szakma, ami úgy beleívódik az emberbe, és folyamatosan érdekli. Tehát így mondom, hogy tulajdonképpen én nyugdíjba vonultam, de valószínűleg az érdeklődés, meg aztán az unokáimon keresztül, a barátaimon, meg a szülők, akikkel beszélgettek, nem utolsó sorban Laura vagy Erzsi, volt munkatársam, tehát a velük való kapcsolatban ezek a témák, meg ez a minden mindig föl fog merülni, és mindig foglalkoztatni fog.
1: Reméljük nem bosszantja majd az,
2: bizonyára
1: ami...
2: fog.
1: Igen.
2: Bizonyára fog, azt is, igen, de tulajdonképpen a másik meg az, hogy át kell adni a tapasztalatokat, ugye? Tehát az, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, vagy Szlovénia önállósulása óta, az egy folyamat. Tehát ami ma történik, az egy folyamatnak egy része. És tulajdonképpen a mai történéseket mindig egy távlatban kell nézni, tehát hogy mi volt a múltban.
1: Most akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza valóban a múltba, hogy amikor vállalta ezt a megbízatást, milyen körülmények jellemezték a kétnyelvű oktatást, illetve azon belül a magyar nyelv helyzetét a kétnyelvű iskola rendszerben, és hogy akkor emlékszik-e, milyen konkrét feladatok vártak akkor önre?
2: Húha, hát azok nagyon kezdetleges idők voltak, ami az oktatást egyáltalán, azon belül a kétnyelvű oktatást illeti teljes egészében. Tehát tulajdonképpen az ország maga, tehát az állam ugye elég új keletű volt, és szerintem minden szegmensében így próbáltak az emberek, a szakemberek valami újat alkotni, ugye, és újat létrehozni, új irányokat keresni, más saját arculatot, és így tovább.
1: Tehát ez egy úttörő munka,
2: igen,
1: volt.
2: Igen, ez egy úttörő munka volt. Na, ide akarok kiukadni, hogy amikor én tulajdonképpen 1995. augusztus 1-én, ha jól emlékszem, feles munkaviszonyban, mert valójában nem akartam otthagyni az általános iskolát, tehát 50%-ban még mindig ott tanítottam 2 évig, és Királypatyi Erzsivel ketten mentünk az oktatási intézetbe, mindketten felesek, itt tettünk ki egy egész embert, és Erzsi aztán visszament, ugye 2 év után, és akkor én így vaciláltam, hogy menjek vissza az iskolában, maradjak, de akkor már láttam, hogy ez nagyon fontos munka. Tehát így, ahogy mondta, úttörő munka, tehát nem voltak tantervek. Most folyton beszélünk a tantervekről, tantervi reform, és így tovább. Nem voltak tankönyvek. Tehát az, hogy most azt mondjuk, hogy Jézus földrajzhoz nincs kétnyelvű tankönyv, ugye?
1: Addig miből, hogyan dolgoztak?
2: Tehát igen? Volt matematikához, volt egy pici kis kivonat. Például ez ilyen 40 oldalas, ilyen B3-as, ez a pici kis méretű kivonat, amiben a törzs anyagnak egy alapvető része, tehát hogy tulajdonképpen a kifejezések úgymond belefértek, meg egy-két ilyen fontosabb tudnivaló, vagy tehát mondatszerű valami. Tehát nem voltak tantervek, nem voltak tankönyvek. Aztán a magyar, mint második nyelv tanítása, az még végképp akkortájt jelent meg, és akkortájt indult el egyáltalán a tankönyv írás. Tehát ugye ez egy teljesen új tantárgy. Tehát tulajdonképpen annyira kezdetleges volt az egész, hogy azt most így mai szemmel, amikor ennyi minden van, tehát hogy tantervek, mert már megújítottuk, meg már minden programhoz van, a többi tanterv fordítása is megjelent magyarul, a tankönyvek, a munkafüzetek kétnyelvűek, és gyönyörűek, ugyebár az egy dolog, hogy nehezebb ettől az iskolatáska, de mivel több részben jelennek, meg remélhetőleg nem. Tehát ezt most így mai szemmel tulajdonképpen el sem tudjuk képzelni, hogy akkor mi volt.
1: Igen, tehát, és ezt mind tulajdonképpen horizontálisan, vertikálisan fedni kellett. Ez azt jelenti, hogy különböző, tehát, hogy elsőtől egészen az érettségizőkig, és vertikálisan pedig arra gondolok, hogy anyanyelv, környezetnyelv, nem tudom én például. Ezt most én így fogalmaztam meg, de lehet, hogy ez nem is pontos éppen. De hát szóval mindenre ki kellett, hogy terjedjen a figyelmük. És
2: hát kb. Így, igen, és ez így egy személyben. Most itt hozzá kell tennem, hogy sajnálatos módon az olasz részen mindig legalább ketten, többnyire hárman voltak, most még többen vannak, tehát most az én kolléganőim ketten vannak, én szinte 25 évig érdekes. Voltam egyedül. Régen, tehát még az én érkezésem előtt volt úgynevezett kétnyelvűségi szaktanácsadó Muraszombatban, aztán akkor, és ő fette később a rábavidéki iskolákat is, tehát hogy ott is, de akkor még a szaktanácsadók tulajdonképpen nem szaktanácsadók voltak, hanem inkább ilyen felügyeleti funkciót láttak el, ugye? És akkor ő elhunyt, aztán utána mindig szó volt arról, hogy utód, meg volt is néha egy-két jelölt, konkrétan, volt is, aki szeretett volna, de ez valahogy mindig, tehát sosem valósult meg tulajdonképpen. És így 25 évig kb. Egyedül, és így, ahogy mondta, tehát, hogy mindent fedni kellett, tehát, hogyha most ezt valamit el kellett végezni, akkor teljesen mindegy volt, hogy én egyedül vagyok, azt el kellett végezni.
1: Igen, azt akartam csak hozzátenni, hogy az olasz közösségben ott tényegesen kevesebben vannak, ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis valahogy több ember tudtak foglalkoztatni ezen a téren is. Mi ennek a, nem, most ebben nem fogunk belemenni természetesen, de hát érdekes egy jelenség, mondjuk rá.
2: Hát végül is, ugye, ahogy mondtam, itt is volt régen kétnyelvűségi szaktanácsod, és tulajdonképpen ez a munkahely éveken át szisztemizálva is volt, ugye? Aztán volt, hogy kiírták, aztán nem tudom, nem volt megfelelő a jelölt, mindegy. Az olaszoknál tényleg mindig ketten, vagy hárman voltak. Tehát egy az olasz nyelvre, mint anyanyelvre, aztán külön az olaszra, mint második nyelvre, aztán az olasz oktatásra, ugye? Aztán volt, amikor volt matematikus például. No mindegy, mi lehet ennek az oka? Sokat gondolkoztam ezen, valószínűleg az, hogy az ő rendszerük teljesen más. Tehát a miénk azért mégis a szlovén oktatási rendszernek úgy része, ugye, hogy tulajdonképpen csak hozzájön egy csak idézőjelben, egy tanítási nyelv, plusz tantárgy, tehát ők meg mindent, ugye, tehát az ő iskoláik, olasz iskolák, ők olaszul tanítanak minden tantárgyat, kivéve a szlovén, mint nyelv, ugye, órák.
1: Nagyon sok különböző szemináriumot, képzést szervezett ez alatt az idő alatt. Amikor a kollégák köszöntek el öntől, akkor visszaidézte ezeket a, mondhatom azt is, hogy szebbnél szebb pillanatokat, de hát ezek nem csak pillanatok voltak, hanem többnapos képzések, és ott jutott idő nem csak arra, hogy, tehát arra is, hogy barátkozzanak, arra is, hogy feltöltődjenek, arra is, hogy megismerjék például a magyarországi gyakorlatot, szóval sok mindenre. Mi volt itt a vezérfonnál, amikor kiválasztotta, hogy hová vigye a tanárokat is, hogy hol tudnak majd ott a leginkább feltöltődni. szakmailag is?
2: Hát lehet, hogy erre a kérdésre a válasz szintén ott kezdeném, hogy mennyire kezdetleges volt minden, ugye? Tehát amikor én szaktanácsadó lettem az oktatási intézetben, aztán előtte László Hermina volt egy évig, nem közvetlenül előttünk, azt hiszem 2 vagy 3 évvel korábban, azelőtt Pozsonec Mária, aztán valamikor régen dr. Varga József, és így tovább. Tehát, de a nagy lépések ugye akkor az önállósulással kezdődtek meg, tehát a nagyon nagy változások az oktatáson belül is. És tulajdonképpen, amikor az intézetben kezdtem dolgozni, ugye akkor itt valójában úgy mindent, ugye most mindig kérdezik a kollégák, hogy ezt, hogy azt, és akkor úgy mindent újra kellett definiálni, kezdeni. Tehát egyáltalán az, hogy nyári továbbképzések, nem a magyarországi program, vagy az, hogy itthoni továbbképzések. Tehát mindennek a rendszerét, és mindig a kapcsolatokat kellett keresni. Tehát nem úgy volt, hogy te fölhívsz XY-t, valakit kellett ismerned. Valakit valahol meg kellett ismerned ahhoz, hogy nem tudom, Forgács Annát az Országos Pedagógiai Intézetben, mint magyar nyelvi főszaktanácsadót, valahol megismertem, és akkor például ő volt az, aki az első években az ott a pedagógiai intézetben megszervezte nekünk ezeket a képzéseket, természetesen ebben együttműködtünk, sosem volt az, hogy ők fölkínálnak valamit és elfogadjuk, én is elmondtam, hogy mit szeretnénk, mi az, amire nekünk szükségünk van. És hát ezek a nyári továbbképzések, ugye, amik Magyarországon zajlottak, kezdetben évente, aztán később 2 évente, ezeknek igen, ilyen funkciójuk is, rendeltetésük is volt, ugye nem csak az, hogy tanuljunk, nem csak az, hogy tapasztalatot szerezzünk, hanem az is, hogy társalogjunk, az is, hogy elmenjünk színházba, ugye, vagy valami más kulturális rendezvényre. Tehát ezek ilyen szempontból nagyon fontosak, közösségépítő jellegűek is, ugye, mert azért ott este is beszélgettünk, míg ha ki is mentünk valahova, a kávézóba, vagy bárhova. Ezen kívül akkor később ehhez társult az úgynevezett terepmunka, aminek azért adtam én anno egy ilyen nevet, ami nem szigorúan, mert biológusoknak, földrajzosoknak vannak terepmunkáik, ez nem olyan terepmunka. Ennek meg az volt a célja, hogy ne csak a magyar tanárokat, az óvónőket és az osztálytanítókat célozzuk meg, ami a nyári továbbképzésre jellemző, hanem hogy másokat is, például földrajz, történelem, biológia és esetleg más szakos tanárokat is, hiszen ők is tanítanak.
1: A tannyelv miatt.
2: Tehát a tannyelv miatt is, meg a tartalmak miatt is, amit tanítanak. Tehát a történelem tanár ugye tanítja a magyarok történelmét, ugyanúgy a földrajz tanár Magyarország földrajzát. No és ezek is, hál' Istennek, nagyon szépen bejárultak, és jól fogadták őket a tanárok, és én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Na most emellett nem szeretném húzni az időt, de azért leszögezem azt, hogy nagyon fontosak az itthoni továbbképzések is, ugye? Mert a két rendszer azért mégis különbözik, és kezdetben nagyon sok sikerült, nagyon sok igazán kiváló magyarországi szakembert hívni ezekre a képzésekre. Mondjuk rá én személy szerint kiemelném a drámapedagógiát, ami 3x24 órás képzés volt, vagy például a
1: Itt helyben,
2: vagy a kooperatív tanulást, ami szintén 3x24 órás képzés volt. Úgyhogy igen, itt helyben is voltak nagyon jó képzések.
1: Akkor most ide fordulok Laurához, Horváth Laura idén szeptember 1-én nem az osztályba lépett, nem a kétnyelvű középiskola felé vette az irányt, és hanem más irányba. Most akkor néhány szót először önmagáról, hogy a hallgatók is megismerjék, gondolom a pedagógus kollégáknak nem kell bemutatni, tapasztalt pedagógus már, de mégis úgy érezte, hogy váltani fog, és hát néhány szót arra vonatkozóan, hogy mi volt az, ami erre a lépésre ösztönözte.
3: Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Igen, tehát 3 évtizednyi munka után döntöttem úgy, hogy váltok. Ugye én a Maribori Egyetem magyar történelem szakos hallgatója voltam, tehát a pedagógiai karon tanultam, ott diplomáltam, és 1999-ben kezdtem dolgozni a Lendai kétnyelvű középiskolában, ahol különböző oktatási programokban tanítottam a magyart, mint anyanyelvet és mint második nyelvet. Itt most a szakiskolai, szakközépiskolai oktatási programra gondolok és a gimnáziumra. De hát emellett hosszú éveken keresztül szakmai munkát is végeztem, tehát nem csak a tantermi munkát, hanem ezen kívül különböző bizottságokban működtem közre, és hát az oktatási intézettel is gyakran együttműködtünk, különböző tantervek korszerűsítésében, például a 12-es 2008-ban kezdődött, aztán 12-re már ugye beiktatták, implementálták azokat a tanterveket, például abban is részt vettem, aztán ugyanúgy a 2024-ben kezdődő tanterv korszerűsítési programban is részt vettem, és valahogy így vezetett az utam. Addig a döntésig, hogy egyáltalán meghozzam, hogy hát valamilyen módon váltok. Hát utána meg miután döntöttem, hogy megpályázom a kiírást, akkor már nem az én kezemben volt a sorsom, mások döntöttek rólam, de szerencsére így alakult.
1: Igen, hát ezt szerettem volna hozzátenni, hogy minden bizonnyal azért a közösség várta is, és hogy ennyi tapasztalattal maga mögött egy olyan személy kerüljön, vagy vegye át ezt a stafétabotot, aki számára ismerősek ezek a problémák, tudja, hogy körülbelül mi az, amivel foglalkozni kell, még akkor is, hogyha ez egy bonyolult rendszer, de legalább belülről ismeri a kétnyelvű oktatásnak az összrejtélyét és előnyét és hátrányát, buktatóit, úgyhogy...
3: Hát igen, elsősorban a középiskolai szintet ismerem leginkább, tehát az az a terület, ahol dolgoztam, de nyilván hát betekintésem volt az évek során az általános iskolai képzésbe, illetve az óvodapedagógusok munkájába is. Én úgy gondolom, hogy ki kell emelni azt a kontinuitást, amiről az előbb szó esett, tehát, hogy valamikor 30 évvel ezelőtt egy új irányvonal indult el ezen a területen, miután Szlovénia önállósodott, és hogy hát nekünk azért a mostani szaktanácsadóknak úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb lesz a feladatunk, viszont mindazt a szakmai munkát el kell végezni, amit ugye az oktatási intézet, illetve a minisztérium kijelöl számunkra.
1: Hát igen, és most már elérkeztünk a műsornak addig a pontjáig, amikor már mindkettőjükhöz tudok kérdést intézni, és ez pedig az, hogy hogyan látják tehát a magyar nyelv oktatásának a pillanatnyi helyzetét az anyanyelvi és a környezetnyelvi szinten, az elmúlt, tehát a megtettek tükrében, illetve a pillanatnyi körülmények tükrében, amikor nagyon-nagyon sok objektív tényező is befolyásolja azt, hogy hogyan tud ez tulajdonképpen talpon maradni. Ezt itt most konkrétan mondjuk rá a demográfiai adatokra gondolok, de hát nagyon sok egyéb dolog is van, amely befolyásolja ennek a munkának az eredményességét. És hát szeretném, hogyha elmondanák a tapasztalataikat, véleményüket, hogy ebben a kétnyelvű oktatási rendszerben hol, milyen a helyzete a magyar nyelv tanításának, és hogy hozza-e azokat az eredményeket, amelyeket szeretnének elérni. Kezdjük akkor Mária, és akkor majd Laura folytatja.
2: Nagyon komplex kérdés, és
1: igen, kicsit össze is foglaltam.
2: Nincs is rá egyértelmű válasz, ugye? Uh-huh. Tehát ez egy komplex kérdéskör. Lehet, hogy azzal kezdeném, amit szerintem már valamikor egy műsorban elmondtam, hogy anno régen a pályám kezdetén, tehát annak 40 éve, ilyen szkeptikus voltam, hogy meddig lesz itt még kétnyelvű oktatás, illetve magyar tanítás, hát ahhoz képest még van, ugye? Tehát ilyen értelemben szeretnék ilyen optimista maradni, tehát, de akkor is voltak, ugye, voltak olyan, nem tudom, jelenségek, hogy magyar szülők nem beszéltek a gyerekeikkel magyarul, hanem szlovénul, vagy...
1: Maradt is.
2: Ugye, maradt is, igen.
4: Sajnos.
2: Aztán valahogy mégis úgymond kitartott. És én szeretném, ha kitartana. Mármint nem azért, mert én szeretném, nem, ez nem erről szól. Mert valahol az a természetes, hogy a nyelvünket átadjuk. Ez egy fontos dolog. És azt hiszem, hogy a mi iskoláinkban, meg a rendszerben, meg hogy a szlovén oktatási rendszer annyira elébünk jön ebben a dologban szerintem, tehát, hogy minden adott. Tehát itt nem mondhatjuk azt, tehát semmilyen kritika a rendszert, vagy az államod, vagy bármi szerintem nem érheti. Ha valami nem jó, akkor azt nem ezen a szinten kell keresni, hanem helyben. Tehát helyben. Akár szülőknél, tehát ez a lemondás, ugye? Én ettől rettentő szomorú vagyok, és most itt nem szeretnék elérzékenyülni egy ilyen kérdés miatt, hogy lehet egy nyelvről csak így lemondani. És akkor az embernek azért mondom, hogy aki tanár vagy szaktanácsadó, az nem tud úgy lefeküdni, de tehát a gondolatok mindig valami ilyen körül forognak, és múltkor pont eszembe jutott egy fiatal pár, teljesen mindegy, ki nem is erről van szó, hanem hogy, és sok ilyen van, hogy Jézus, mind a kettő felmenői tulajdonképpen szintiszta magyarok, és teljesen átálltak ilyen szlovén nyelvhasználatra. És ahogy elmondtam, ez olyan kár, egyrészt ugye a család, tehát van egy családi tradíció, tehát nem csak a családi kötelékeket örököljük, még visszük tovább, hanem a nyelvet is. Tehát ami az összetart bennünket, tehát egy közösség. Tehát és akkor erről csak úgy lemondani, és nem is tudjuk tulajdonképpen, hogy miért. Én szeretném, ha ezen a téren valahogy valami változna. Mert ahogy mondtam minap valakinek, hogy volt neked bármikor károd abból, hogy például ahol te magyar országos tudásfelmérést írtál, hogy te magyarból érettségiztél, nem volt. És mégis megteszik a szülők azt, hogy azt is akár, hogy például anyanyelvként tanulja a gyerek, és a magyar az erősebb nyelve, és mégis elmennek, és szlovénből fog például országos tudásfelmérést írni. Miért? Tehát nem is értem. Tehát egyrészt ennek ilyen tétje nincs, tehát azon az egyedi valami nem múlik semmi, ugye? Esetleg talán sikertelenebb lesz, mondjuk rá azt hozzátenném. Tehát egyrészt így reménykedem, hogy valamit valahogy kellene. Na most itt a közösségnek is, tudom, hogy hosszan beszélek, ez az egyik nagy hibám, itt lehet, hogy a közösségnek is van valamilyen felelőssége. Tehát itt valahogy kellene egy nagyobb súlyt fektetni erre, és emellett nem csak úgy elmenni. Úgy a munkahelyeken, nem tudom, közösségen, ha valaki dolgozik, a magyar közösségen például, számomra egyértelmű, hogy az ő gyereke, unokája, a magyar, vagy tanár a kétnyelvű iskolában, és magyar anyanyelvű, számomra az az egyértelmű, hogy a saját rendszerét élteti. Tehát ugye ez a rendszer rajtunk áll, tehát nem a szlovéneknek kell éltetniük ezt, tehát addig lesznek tanulók, amíg mi magyar szülők, magyar nagyszülők, nem tudom, bármik, tanár ilyen-olyan funkcióban, tehát nem csak akkor kell magyarnak lenni, vagy nem tudom, amikor ebből úgymond nekem bármilyen hasznom van, hanem így is ugye a magyarságunkat hogy hívjákolni kell.
5: Ezért vannak ilyen akadozások az egész rendszerben, mert hogy valahogy ez nem működik úgy, ahogy kellene. A rendszer alatt pedig azt értem, hogy itt egy teljes infrastruktúra épült ki a nemzetiség számára, ami egy nagy érték, és ezt az értéket kellene valahogy folyamatosan feltölteni munkaerővel. Na de Laurához fordulok, gyakran történik meg az, hogy a gyerekek, ha az anyanyelv esetében teljesíteni kell, éppen úgy, ahogyan a szlovén nyelv, az angol nyelv, a matematika, és előfordul ugye az, hogy akkor azt az utat válasszák, ahol nincs akkora követelmény. Például magyar egyen, akik nem tudom én, a gimnáziumi programba járnak, vagy bármelyik más magyar egyes programon, ott azért van egy elvárás, és ez így rendjén is van, és ez elől néha megfutamodnak a gyerekek, mondjuk rá egy jobb osztályzat érdekében tapasztalt ilyen jelenséget, vagy hogyan kezelik ezt?
3: Igen, ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem itt a kulcs fogalom a belső motiváció, tehát az, hogy megőrizzük a nyelvünket, az anyanyelvünket, ahhoz kell egyfajta határozottság, családon belül egy döntés, És hát fontos az, hogy a diák vagy a tanuló adott esetben mutasson ez iránt affinitást. Tehát ott nem történik meg, ahol erős a kötelék, ahol erős érzelmi szálak fűződnek a nyelvhez, ott valószínűleg nem fog megtörténni a csoportváltás. Viszont ha megtörténik, és ugye ez legitim joga, döntése lehet a tanulónak, a diáknak, illetve a felmenőinek, akkor is úgy gondolom, hogy azért olyan programot tudunk kínálni a magyar, mint második nyelvoktatása során, ahol a kultúrát őrizzük, ahol az a nyelvnek óriási szerepe jut, és mivel ott is olyan diákok is, meg tanulók tanulnak, akik szinte anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet, úgy gondolom, hogy ott is nagyobb hangsúlyt kell akkor ilyen szinten fektetni. Egyáltalán a kultúra közvetítésére, a hagyományok közvetítésére és olyan tartalmakkal, és úgy gondolom, hogy a mostani tantervek is olyan tartalmakkal is azért megvan, vagy el vannak látva, hogy a tanár autonómiája mellett szabadon válogathat, és csoportfüggő, tehát a tanár döntése gyakorlatilag, hogy az adott csoportban milyen mélységben tudja bevinni ezeket a tartalmakat.
5: Tehát ha jól értettem, akkor ez azt jelenti, hogyha azok a gyerekek magasabb szinten beszélik az anyanyelvet, illetve az anyanyelvüket beszélik, akkor ott egy picit lehet
3: igen,
5: a követelmi
3: valószínűleg a belső
5: szintet
3: differenciáció segítségével ezt meg lehetne oldani. Igen. Igen. Tehát ez szükségszerű, hogy megtörténjen.
5: Igen, említették azt, hogy most jól értettem, 2024-től részt vett ennek a tanterv megújításában, és hogy most idéntől vezetnék be ezt az új tantervet. Hát erről is volt már egy-két műsorunk, de azért itt még mindig nagyon sok volt a bizonytalanság, vagy érdekel tehát az, hogy a magyar nyelv esetében mit hoz ez az új tanterv, miben frissítették, és miben lesz korszerűbb, vagy egyáltalán mi volt ennek a megújításnak a lényege. Igen, Mária?
2: Hát azt hiszem, igen, ezt már többször elmondtam itt ilyen-olyan műsorban, tehát hogy mi jellemezte ezt a tantervi reformot, hogy miben más, hát talán egy picit szellemiségében más, mármint szellemiségében. Azt mondom, hogy az előző tantervünk sem volt rossz. Egyáltalán nem volt rossz. Ez például az oktatási intézetben meg másutt is, de ez igaz a gimnáziumi tantervünkre. Tehát országos viszonylatban fontos emberek kijelentik, hogy a magyar tantervek jók. Tehát nem magyarok, tehát szlovén szakemberek, ugye? Hogy a jobbak közé tartoznak. Akár például személyesen mondta ezt az első harmadra annak idején egy nagyra becsült kolléga, aztán nemrég például a gimnáziumi tantervre. Tehát tulajdonképpen ugye azért 10-15 évente a tanterveket frissíteni kell. És mondjuk rá egy picit a tartalmakat, tehát a tartalmakat ilyen értelemben most így irodalmi művekre gondolok. Van, ami annyira tett régi, és benne van a kánonban, a kánon része, klasszikus irodalom, és Magyarországon természetesen tanítják, de mi nagyon sok ilyentől megszabadultunk, mert nincs értelme olyannal foglalkozni irodalom órákon, amit agyon kell magyarázni, mert nem tudják befogadni. Tehát a nagyon régi idők szövről szóló szövegeket, ugye, agyon magyarázzuk. Na most, ahogy agyon magyarázzuk, akkor már valahol a művészi élmény elveszett, ugye? Tehát megtettük ezt, aztán ami még jellemző rá, hogy például most 24-ben, tehát a legújabb tantervekben egy nagyon gazdag módszertani útmutatót készítettünk, tehát ezen Laura közreműködött például a gimnáziuminál, rengeteget dolgoztunk, ami könnyítheti, nagyban könnyítheti a tanárok munkáját. Ezek ugyan nem kötelező jelleggel előírt módszertani utasítások, de élhetnek vele.
5: Fogódzót jelentenek.
2: Fogódzót jelentetnek. Ajánlások, összegyűjtöttünk, igen, összegyűjtöttünk nagyon sok olyan akár digitális tananyagot, vagy eszközöket, tehát egy ilyen eszköztárt is csatoltunk hozzá minden adott témához. Úgyhogy ilyen értelemben azt mondom, hogy új. Ami ugye viszont az összes, a teljes reformra jellemző, az úgynevezett közös célok bevezetése, tehát volt itt ez az öt terület, aminek a célja amit tulajdonképpen minden tantervbe be kellett valamilyen szinten építeni.
5: És pedig, hogyha egy párat, ha említenem.
2: Hát most például az első terület a nyelvművészet és kultúra, ugye aztán a digitális kompetenciák, aztán a vállalkozói kompetencia, aztán a fenntartható fejlődés, és mit hagytam ki, Laura?
3: Az egészség és a jólét.
2: Ja, és az egészség és a jólét.
5: Hát ezek valóban, hát fontos dolgok, amelyeket nem már tudni. Viszont az érdekel, hogy mire megtörtént időközben ugye a kormányváltás, és akkor egyre gyakrabban hallottuk azt, hogy ideológiailag mentesíteni kell, vagy bizonyos szempontból helyre kell hozni a tantervet. Most ezen sokat gondolkodtam, és gondolom, hogy a szakma is, hogy ez alatt ezt önök hogyan értelmezik, és hogy ennek érdekében mit lehetne tenni, vagy egyáltalán kell-e valamit tenni, vagy már eleve ez a tanterv módosítás hozza magával tulajdonképpen ezt az elvárást is.
3: Én úgy gondolom, hogy ezek az új tantervek tényleg korszerűek ilyen értelemben, hogy ezek a közös célok bekerültek, és nem látom azt, hogy itt bármilyen szinten a magyar, mint anyanyelv, illetve magyar, mint második nyelv tantervei esetén ideológiai kérdéseket kellene megváltoztatni, mert nincsenek benne. Tehát itt reprezentatív szövegek, szövegrészletek kerültek be az irodalmi kánonból, illetve megpróbáltuk megszólítani a kortárs irodalmat is, például a gimnáziumi tantervben. A magyar kettes tantervek annyiban lettek módosítva az előzőekhez képest, hogy most például fontosabb hangsúlyt kaptak bizonyos kompetencia területek, így az interakció, a kommunikatív kompetenciák. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen jó tantervek születtek, és nem hiszem, hogy olyan nagy mértékben kellene a magyar, mint anyanyelvi, illetve második nyelvi tanterveket változtatni.
5: Igen, tehát akkor eleve már megtörtént egyfajta szűrés, ahogy a Mária is mondta, vagy nem is tudjuk, hogy persze ideologizálni mindig mindenen el lehet, ugye, el lehet terelni a dolgokat egy téves irányba, de itt most nem is erről van szó, hogy ebbe belemenjünk, de mondom, ez egy ilyen imperatívusként hangzott el, és akkor úgy gondoltam, hogy itt ezt azért fel kell tennem ezt a kérdést. Viszont éppen alig kezdődött el az új tanév, amikor megérkeztek a PISA felmérés eredményei, és most itt azonnal el kell mondanom, hogy nem csak a szlovéniai eredmények lettek a vártnál talán sokkal gyöngébbek, hanem az egész térségben, a környező országokban is eléggé hideg zuhanyként érkeztek ezek az eredmények, és akkor persze mindjárt ugye a politika erre felkapta a vizet. Érdekel, hogy a szakma hogyan látja és értelmezi ezeket a kapott teljesítményt. Nem. A szakmát, nem a politikát most félretesszük.
2: Hát én teljesen véletlenül aznap, amikor az eredményeket nyilvánosságra hozták, én először magyar oldalakon láttam, aztán láttam, húha, és beszéltem is aznap Laurával, hogy mondom, itt aztán lesz valami, történni fog valami, na ennyire nagy valamire nem számítottam. Tehát abban, hogy csökkentek az eredmények Szlovéniában, az nem csak Szlovéniára jellemző, ugye nálunk például Dánia még jobban rosszabbak az eredmények, ugye, vagy lehetne már, hát a finnek is, akik valamikor teljesen az élen jártak, ugye a finn példát.
5: De azért ők még mindig maradtak azon a magas szinten, viszont Magyarország, hát alacsonyabban teljesített.
2: Magyarország, igen, de nem zuhant annyira, mint tehát az előző méréshez képest. Na most egy valamit, tehát elolvastam ezt az 10 tézist, ugye, erről, hogy mit kellene tenni, vagy mit kellene változtatni az oktatásban. Vannak itt nagyon jó dolgok. A 10 felsorolt akármiben, tehát az, hogy a tanárok autonómiáját, aztán, hogy a tudás legyen újraértékű. Hát ezt minden korszak elmondja, ugye?
5: Hát ez az.
2: Aztán lehet, hogy nem így jön le, vagy hogy hogy egy kicsit magasabb legyen a mérce, hogy ne legyen ennyi kitűnő tanuló, mert akkor a méréseken meg mégis gyengén szerepelnek. Tehát vannak itt jó elképzelések is. Én a magam részéről úgy látom, hogy nem a 9 osztályos általános iskola ennek a fő bűnbaka, hogyha lehet így mondani, mert 2015-ben Szlovénia a PISA-n kiemelkedően jól sikerült.
5: Tíz év eltelt időközben.
2: És az már a 9 osztályos, ugye? Tehát ott már bőven jó néhány, tehát több mint egy évtizede benne voltunk a 9 osztályosban. Én sajnálom, hogy senki nem említi fel ezt a 2015-ös jó eredményt. És számomra ez egyértelmű
5: valaki mégis.
2: Hát bizonyíték arra, hogy nem a rendszerrel van baj, viszont vannak nagyon nagy problémák. Tehát ilyen, és akkor valahol tulajdonképpen a tisztézisben meg ezek mégiscsak ezek a problémák így jelen vannak, ugye? Tehát miniszter úr azzal kezdte, hogy nem hibásak sem a tanulók, sem a szüleik, sem a tanárok. Én azt mondanám, hogy tulajdonképpen mindenki egy picit.
5: Bizony.
2: Na most, hogy a tanulók miért? Hát a tanuló az, aki tanul, vagy nem tanul. Egyszerűen magyar nyelvre lefordítva. A szülő? A szülő azért ugye, mert ez a képernyő monitorvilág, amiben élünk, ugye, és leköti mind a felnőttet, mind a gyereket, és annyira toleránsak lettünk ezzel szemben, tehát annyira elfogadóak, hogy tulajdonképpen a gyerek fejlesztésében, fejlődésében már szinte nincs másnak szerepe. Tehát a könyv, a mese, a közös beszélgetés, az teljesen kiszorult, vagy nagy mértékben. Most én elnézést kérek ilyenkor azoktól a családoktól, akik, ugye már mindig van ilyen is, meg olyan is.
5: Persze.
2: De aztán van egy trend. És a trend az így nagyon hamar maga után rántja a többséget, ugye? És mondjuk rá ez a trend, ugye? Kiszorult a könyv, kiszorult a közös tevékenység. Tehát ahogy szoktam mondani, engem egyáltalán nem tudatosan neveltek, meg nem foglalkozott velem úgy idézőjelben senki sem, sőt, esti mesét sem meséltek nekem. De én a felnőttekkel együtt voltam, nem tudom, szénát forgattunk, szénát szárítottunk, mentünk a mezőre, mentünk a hegyre. Én részt vettem a beszélgetésekben, én hallgattam, ahogy ők beszélgetnek. Ez viszont ma már nincs. Tehát itt van a szülői oldal, a szülő felelőssége, aztán természetesen persze, hogy van a pedagógusi oldalon is meg kell vizsgálni, a pedagógus meg azt mondom, ugyanis akkor a szülő, rengeteg szülő úgy megy az iskolába, hogy követelőzik, mert nagyon fontosak lettek az osztályzatok, nem a tudás, az osztályzatok. És a tanár akkor mit választ? Akkor azt választja, hogy oké, akkor engedek, és tulajdonképpen ez egy ilyen ördögi kör. És ha 8 osztályost bevezetik, csak azzal ezt nem lehet megoldani. Tehát ehhez kell egy olyan őszinte párbeszéd, ahol mindenki önmagába néz, önmagába tekint, fölismeri a saját hibáit, és azon igyekszik dolgozni és javítani.
5: Igen, tehát azt is hallottam a szakma részéről, hogy igazából megfelelő tanulmány nem is született a 9 éves oktatásnak az eredményességére, illetve annak a működéséről, most nem mondom, hogy eredményességéről, de hát, hogy a pro és kontra vélemények nincs mire alapozni tulajdonképpen, nem lett ez feldolgozva tudományosan. Viszont az egyik dolog, ami a PISA felmérésen kiemelkedően rossz teljesítményt mutat, ez a szövegértés. Laura, az iskolában azt gondolom, hogy szövegértéssel sokat foglalkoznak, vagy legalábbis a 9 éves oktatás már eleve arra épült, hogy a gyerekek szövegeket tudjanak értelmezni, és nem csak irodalmi szövegeket, hanem
3: nem művészi
5: szövegeket. Igen, köszönöm. Hát akkor mi történhetett?
3: Én úgy gondolom, hogy egy olyan változó világban élünk, ahol ténylegesen rengeteg inger impulzus éri a mai tanulókat, diákokat, és ami hiányzik, az az összpontosítás, a fókusz. Az értő olvasáshoz viszont az kell, Tehát kell, hogy legyen egy élményszerű olvasás is, hosszabb olvasás, elmélyült olvasás, ahhoz, hogy szövegeket meg tudjunk érteni, elemezni, értelmezni. És a PISA felmérés ezt méri, ezt a készséget, ezt a képességet, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen komplexebb kérdés. Még csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni ahhoz, amit Mária mondott.
5: Csak nyugodtan.
3: Tehát, hogy ténylegesen egy felgyorsult világban élünk, és hogy az információt nagyon gyorsan befogadjuk, és nem vagyunk képesek valószínűleg mi felnőttek sem, a gyerekek, a diákok, tanulók még talán még kevésbé, hiszen annyi inger éri őket, és nem tudják befogadni a hosszabb szövegeket és az elemeket így értelmezni.
5: Tehát abszolút nincs idő arra, hogy valamibe belemerüljünk, elmélyedjünk benne. Most az jutott eszembe, hogy valószínűleg ez a műsor is már nem azok a műsorok közé tartozik majd, amit itt hosszan lehet ugye türelemmel figyelni, de én azt gondolom, hogyha szeretnénk a lényegig eljutni, azért mindenre időt kell fordítani, és ahogyan itt elhangzott, tehát amikor a szülők leültek egykor, akkor a gyerekek is hallgatták azt, hogy tehát itt nem volt ez az örökös, hektikus élet, amikor ide-oda rángatjuk a gyerekeket, amikor saját magunk is egy állandó ilyen készültségi állapotban vagyunk, és szóval ez mind kihat arra, amelyik meghozta ezt az eredményt, megszülte ezt az eredményt, hogy, illetve eredménytelenséget szült. Na de most itt az a kérdés, hogy visszafordítható-e ez a folyamat, és hogy tud-e majd a társadalom olyan konszenzusra jutni, hogy mind a szülők, mind az iskola, mind a, nem tudom én, kit említettünk itt még, gyerekek, tehát együttműködők legyenek, és elinduljanak egy más irányba. Kényszer nélkül, erőszak nélkül, mert hogy ez egy nagy kérdés. És hogy a tervezett 8 osztályos iskola újra bóli bevezetése vajon teret ad-e majd egy ilyen fajta változásra? Itt elnémul az ember.
4: Műsorvezető asszony említette, hogy a finnek még mindig jók, ugye, és ahogy beszéltünk a finn példáról. Ugye anno, amikor Szlovéniában bevezették, akkor a finn oktatás itt minta volt, tehát tudomásom szerint, mert most hallottam egyik szlovén műsorban olyat, hogy nem 9 osztályos, tudomásom szerint még mindig 9 osztályos. Finnországban az általános iskola.
5: Igen.
4: A kettő közötti lényegesen nagy különbségek vannak, tehát a miénk meg ugye finnek, és szoktuk is mondani akkor, amikor mentegetőzni akarunk, hogy hát mi mégsem finn, ez mégsem Finnország, ugye Szlovénia, vannak specifikumok. Talán néhányat ezek közül. Az érettségizők legjobb 10%-ából válogatják a tanárokat.
5: Finnországban. Igen.
4: Például 2010-ben 6600 jelöltből ugye 660 szabad hely volt. A természettudományok tanításánál maximum 16 tanuló lehet az osztályban, éppen azért, hogy kísérleteket, végezzenek, meg ilyeneket tudjanak végezni, ugye? Amúgy az átlag az osztályban 19, tehát nem magas, de nem is túl alacsony. És a tantervek, hogy ne úgy jöjjön le az egész, hogy most itt ez ilyen kritika akar lenni olyan, ami az intézetét nem illeti, a tantervek nem terjedelmesek. Tény igaz, hogy a mi tanterveink terjedelmesek. Én azt gondolom, hogy ezt azért sikeredett így, egyrészt mert voltak ilyen, hogy ezt is be kell emelni, tehát a közös célokat, tehát voltak ilyen utasítások. Másrészt meg, ahogy az előbb mondtam, az módszertani útmutatóval segíteni szeretnénk a tanárt, tehát megtámogatni. De az nem kötelező része a tanternek. Aztán nincs külső mérésük sem. Tehát, hogy tulajdonképpen az, amit Laura mondott, ugye, a belső motiváció. És akkor, mikor mi azt mondjuk, hogy ugye ki kellene tiltani egy picit az iskolák, úgymond, ahogy már Ausztrália megtette, és még néhány állam, ugye, hogy nem tudom hány éves korig, 16 vagy akárhány, ne lehessen, ugye...
5: Telefonozni.
4: Igen, és... akkor azt mondják, hogy jé, de hát ott van Korea, meg ott van Kína, ők milyen jók a PISA-n, aztán nekik, tehát náluk nincsen ilyen korlátozás. Igen, de más a mentalitás. Persze. Tehát itt van ez, amiről Laura beszélt, a belső motiváció, hogy valahogy. Mert az, hogy gondolom, hogy a kínaiak meg a koreaiak mind a felnőttek, mind a gyerekek tudatosan és tervezetten lógnak a neten, vagy bármit keresnek. Arra fókuszálnak. Én is akkor használom ezt a szót. De nálunk meg ugye az a jellemző, hogy hát úgy elmúlik az idő, itt el egy picit húzigáljuk, meg nézegetjük, meg fotót nézünk. Tehát ugye mert van egy olyan érzésem, hogy most a tisztézésben ez is benne van, ugye, hogy inkább megerősíteni az IKT-t, tehát pont ezeknek az eszközöknek a használatának a fejlesztését az iskolákban. Igen, de hogy tudjuk mi? Tehát ahhoz, hogy ez mind megvalósuljon, ez a jó akarat, mert ugye van itt egy jó szándék az egészben, hogy jobbá tegyük az oktatást. Ez viszont egy olyan őszinte összefogáson múlik, ahol mindenkinek vállalnia kell azt, hogy ez számomra nem lesz mindig kényelmes, tehát a szülőnek is, hogy ugye én azt a példát fogom mutatni a gyerekemnek, hogy a szabad időmet nem azzal töltöm, hogy netezek, hanem nem tudom, sétálok vele, beszélgetek vele, mesélek neki, viszont ha valamire szükségem van, amiben segít, és hogy ez valahogy így egyensúlyba helyezni, és még beszélni, ugye?
5: Igen.
4: Ugyanúgy a tanárok, az igazgatók, a rendszert, és egyáltalán mondjuk az oktatási intézet, tehát egy olyan nagy fokú, őszinte, jó szándékú összefogás kell ebben, hogy ez sikerüljön, kényszerrel nem.
5: Legyen ez az utolsó mondat, mert hogy az idő azt mutatja, hogy ez az egy óra nagyon gyorsan eltelt. Tehát az aktuális első idei őszi adását hallották, vendégünk volt Pisznyák Mária, most már nyugalmazott magyar nyelvi szaktanácsos, akinek jó egészséget kívánunk, és kellemes nyugdíjas éveket, és időtöltést Horváth Laurának pedig, aki átvette a stafétabotot magyar nyelvi szaktanácsosként. Hát minél zökkenőmentesebb munkát, és az adást Botka Ágnes vezette, a hangtechnikus király Tomi volt, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A hírügynökségek fontosabb szerdai jelentéseit Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat. Hírösszefoglalunk főbb témáiról először csak egy-egy mondatban.
2: Ma Kijevbe utazott a szlovén külügyi és védelmi miniszter.
1: János Jánosa miniszterelnök a Celjei vásáron bejelentette a közféra szerkezet átalakítását.
2: Magyar Péter miniszterelnök szeptember 24-én a Vatikánba utazik.
1: Évérték előtt tartott ma az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
2: 25 év börtönbüntetésre ítélte szerdán a hágai bíróság Hashim Thaçi volt koszovói elnököt.
1: 75 nagyváros havi megélhetési költségeit hasonlítja össze a holland fintech cég idei Working Abroad Indexe. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Tartsanak velünk! Tóné Kaiser külügyminiszter és Valentin Hajdinyák védelmi miniszter ma Kijevbe utazott. A részletekről a Szíholnet számolt be.
2: A látogatás keretében felmérik az ország helyreállítási szükségleteit és a szlovén gazdaság bevonási lehetőségeit, továbbá egyeztetnek a segélyek helyzetéről, egyebek mellett a világélelmezési program képviselőivel. Kaiser hivatalba lépése óta először látogat Ukrajnába. Az STA úgy tudja, hogy az utazás előkészületei már a júniusi Gdanszki újjáépítési konferencia óta zajlottak.
1: Janez Jánosa miniszterelnök az 58. Nemzetközi Kézműves és Vállalkozói Vásár megnyitóján jelentette be a közféra szerkezet átalakítását. Elmondása szerint mintegy 50 ezer alkalmazott fokozatos átáramlását tervezik a közférából a versenyszférába.
2: A folyamatot puha módszerekkel, elbocsátások nélkül kívánják végrehajtani. Elsősorban a természetes lemorzsolódás, például nyugdíjazások és az alkalmazotti mobilitás révén. Jánosa kiemelte, hogy még korábban a közféra létszáma 126 ezer fő volt Szlovéniában, ez már a 196 ezerre duzzadt. A miniszterelnök szerint a digitalizációnak nem az adminisztráció bővítését, hanem a folyamatok felgyorsítását és a bürokrácia csökkentését kell szolgálnia. Jánosa éles kritikával illette az oktatási rendszert is, és strukturális változtatásokat sürget, mivel szerinte az jelenlegi formájában nem felel meg a munkaerőpiac valós igényeinek. Kiemelte, hogy miközben a diákok száma mindössze 7%-kal növekedett, a tanárok és az oktatók létszáma 42%-kal ugrott meg, ami szerinte nem hozott arányos javulást az eredményekben. A kormányfő szerint az oktatási folyamatokat úgy kell átalakítani, hogy az iskolák ne felesleges vagy túlszabályozott adminisztratív pozíciókra, hanem a gazdaságban ténylegesen keresett szakmákra készítsék fel a fiatalokat. Célul tűzte ki azt is, hogy a magasan képzett diplomások ne kényszerüljenek külföldre a megfelelő hazai pozíciók hiánya miatt. Rámutatott. A kormánykoalíció a decentralizáció és a hatékonyság növelése mellett elkötelezett, így az oktatási és bérezési rendszer reformja közvetlenül azt a célt szolgálja, hogy a munkaerőkínálat rugalmasabban lekövesse a gazdaság és a piac aktuális, valamint jövőbeli elvárásait, szögezte le.
1: Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma áttekintette az intézet idei

0: végrehajtásáról szóló törvényjavaslatból azt a rendelkezést, amely 100 millió eurót vonna el az egészségügyi kasszától 2026-ban. Az intézet közgyűlése szerint az elvonás súlyosan veszélyezteti az egészségbiztosítási alap fenntartható működését. A kiesés miatt az ÖZÖZÖSZ kénytelen lenne kitolni a szolgáltatók, kórházak, rendelők kifizetési határidejét. A tervezett 85 millió eurós kifizetési csúszás így 185 millió euróra duzzadhat. Az intézet arra figyelmeztet, hogy a forráshiány közvetlenül érintheti az egészségügyi szolgáltatások, a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök finanszírozását is.
1: Szlovénia következetesen a világ és Európa legbiztonságosabb országai közé tartozik, amit nem csak az UNODC statisztikái, hanem a globális biztonsági mutatók is megerősítenek.
0: A rendőrségi adatok és a nemzetközi jelentések például a Global Peace Index alapján az országban a szándékos emberölések aránya rendkívül alacsony, általában egy körüli vagy az alatti értéket mutat 100 000 lakosra vetítve. A szlovén hatóságok kiemelik, hogy a bűncselekmények többsége vagyon elleni vagy családon belüli eset, a nyomozások hatékonysága és a felderítési arány pedig kiemelkedően magas.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán jelentette be, hogy szeptember 24-én a Vatikánba utazik. A hivatalos vizit során magánaudencia keretében fogadja őt 14. Leó pápa a Szentszék központjában.
0: A 14. Leó pápával folytatott találkozót követően Magyar Péter külön tárgyalást folytat Pietro Parolin bíborossal. A bíboros a Vatikán diplomácia és kormányzati vezetőjeként a Szentszék államtitkári tisztségét tölti be, így a gyakorlati és politikai kérdések érdemi egyeztetése az ő asztalához tartozik. A vatikáni államtitkársággal való közvetlen párbeszéd lehetőséget ad arra, hogy a magyar kormány és a Szentszék közötti stratégiai kérdéseket, valamint a regionális kihívásokat részletesen áttekintsék a felek.
1: Szeptember 16-a és 22-e között országszerte közúti razziába kezd a magyar rendőrség, kezdetét veszi ugyanis a Roadpol akció.
0: A hatóságok főleg a biztonsági övek, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bókosisakok megfelelő használatát ellenőrzik.
1: A Semmelweis Egyetem a 44. helyen végzett a friss Shanghai Ranking szakterületi listáján. A mérhető kutatási mutatókat vizsgáló rangsorban először került be a legjobb 50 felsőoktatási intézmény közé.
0: A magyar intézmény mindössze 2 év alatt lépett előre a legjobb 100-ból a top 50-be. A szakterületi rangsor élén a University of Michigan áll, amelyet a King's College London és a Berne Egyetem követ. A nemzetközi szakterületi rangsor kizárólag mérhető kutatási mutatókra támaszkodik. A helyezések kiszámításakor a vezető szakfolyóiratokban megjelent közleményeket, az idézettséget, a nemzetközi társszerzős publikációkat és a kiemelkedő tudományos díjakat veszik figyelembe.
1: Az Európai Parlament plenáris ülésén értékelte Európa elmúlt 1 évét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Beszédében Európa helyzete mellett lefektette a következő 1 év prioritásait, és bejelentette, hogy Kanada az Európai Unió kvázi tagjává válik a jövőben.
0: Az Európai Bizottság elnöke hosszan kitért Magyarországra is, ami szerinte bizonyítéka, hogyan lehet a jogállamiság leépítését visszafordítani. Végül az elnökasszony utalt az Európai Unió keletkezésére, az alapítók elképzeléseire is azt mondta, hogy egy erős EU ígérete ahhoz szükséges, hogy az új generációk ismét felfedezzék az európai gondolkodás képességét, vagyis azt, ami Európát Európává teszi, azzá, ami a mi Európánk, a mi közös otthonunk.
1: Az euróövezetben az ipari termelés havi összevetésben 0,1%-kal, az EU-ban pedig 0,3%-kal csökkent júliusban.
0: Éves összevetésben az euróövezetben változatlan maradt, míg az EU-ban 0,3%-kal nőtt. Szlovénia a 6. hónapban 1,4%-os, éves szinten pedig 2%-os növekedést könyvelhetett el. A növekedést leginkább a belföldi kereslet, a beruházások, valamint a háztartások növekvő fogyasztása támogatta.
1: Első fokon 25 év börtönbüntetésre ítélte szerdán a hágai bíróság Hashim Thaçi volt koszovói elnököt és egykori gerilla vezetőt.
0: A testület 4 vádpontban mondta ki bűnösnek, az ítélet szerint felelős 96 ember meggyilkolása, kínzásáért, 303 ember megkínzásáért, 49 esetben kegyetlen bánásmódért és 385 rendbeli jogellenes fogvatartásért.

0: A bírák ugyanakkor 6 emberiesség elleni bűncselekmény vádja alól felmentették. A per 3 másik vádlottját szintén elítélték, Jakub Krasnicsi 25 évet, Kadri Veszeli 18 évet, Recep Szelimi pedig 13 évet kapott. A koszovói felszabadítási hadsereg egykori parancsnokai végig ártatlannak vallották magukat a per során. A Euronews beszámolója szerint a tárgyalótermen kívül rendkívül feszült volt a helyzet. A törvényszék hágai épülete előtt összegyűlt támogató csoportok összetűzésbe keveredtek a holland rohamrendőrökkel, Pristinában pedig ezrek követték élőben a közvetítést a kivetítőkön.
1: 5 ember meghalt és legalább 7 megsebesültek, miután a frontvonalhoz közeli területen orosz harci drón robbantott fel egy buszt Ukrajna délkeleti részén, írja Reuters.
0: Megszólalt Dnipropetrovsk kormányzója, aki szerint a támadás Nikopol város környékén történt. Oroszország egyelőre nem reagált a legutóbbi támadásra.
1: Kórházi adatok szerint szeptember 16-án legalább 12 ember halt meg Gázában, amikor összeomlott egy többszintes, otthonukat vesztett családokat befogadó épület.
0: A polgári védelmi egységek továbbra is a romok között kutatnak túlélők után, miközben a mentők nehéz gépekkel próbálják eltakarítani a törmeléket. Gyermekek és más áldozatok holttesteit már megtalálták, de továbbra is több tucatnyi ember tartanak nyilván eltűntként.
1: Újra megugrott az olajára, és ez az európai üzemanyagpiacon is érezteti a hatását. A közel-keleti konfliktus miatt akadoznak az olajszállítások, az Európába rövid időn belül érkező fizikai olajszállítmányok ára pedig már hordonként 130 dollár fölé emelkedett. Ez már megközelíti az iráni konfliktus kirobbanásakor feljegyzett áprilisi rekordot.
0: A drágulás egyik oka, hogy Szaúd-Arábiában támadás ért egy fontos olajvezetéket, ami miatt több Európába tartó szállítmányt is töröltek. Eközben Líbiában, amely szintén jelentős kőolajszállító ország, 3 kitermelési helyszínen is leálltak a kutak. Ennek oka, hogy a helyszínek védelmért felelős fegyveres szervezet a PFG tiltakozásképpen elzárta a csapokat. Ezek az események a piacokon a rövid időn belül leszállítandó kőolaj hordonkénti árát 130 dollár fölé lökték.
1: A sporthírek előtt még egy békésebb téma. 75 nagyváros havi megélhetési költségeit hasonlítja össze a holland fintech cég idei Working Abroad Indexe, amelyet 2026 júliusi adatok alapján állítottak össze. A vizsgálat a lakhatás, az élelmiszer, a közlekedés, a rezsi, gáz, víz, áram, mobil és internet előfizetés, valamint külön mutatóként a coworking irodák havidíját veszi figyelembe.
0: A lista élén egyértelműen az amerikai és nyugat-európai nagyváros városok állnak. New York a legdrágább a listán havi 4068 euróval. Ezt követi San Francisco, Boston és a dobogóról éppen lemaradva London 3288 euróval, az első európai nagyváros a listában. Európában London mögött Dublin és Amsterdam áll 2805 és 2778 euróval. A rangsor másik végén ázsiai városok találhatók. A legolcsóbb megélhetés Chiang Mai-t kínálja Tájföldön, mindössze 607 euró per hónap költséggel. Közel áll hozzá Ho Chi Minh város 659 euróval és Kuala Lumpur 792 euróval. Európán belül a legolcsóbb nagyváros Bukarest és Oaxaca, Mexikóból, ez előzi meg a globális listán. Budapest havi megélhetési költsége a Working Abroad Index szerint 1182 euró, ami a 75 vizsgált város közül a 62. helyet jelenti.
2: Sport.
1: A Celje labdarúgó csapata ma este 21 órakor a Bayer Leverkusennel csap össze Európa Liga beli első mérkőzésén. Annak ellenére, hogy nem a legjobb hazai mérleggel rendelkeznek, a celjiek magabiztosan felkészülten érkeztek Németországba. Ezen a hétvégén megkezdődik a kibővített osztrák jégkorongbajnokság új szezonja. A Ljubljanai Olimpia 2 magyarországi idegenbeli mérkőzéssel indítja az idényt. A fővárosi együttes pénteken és szombaton a magyar FTC és a Fehérvár csapatával csap össze. Minden eddigi rekordot megdöntve 22.509 nevezés futott be a jubileumi 30. alkalommal megrendezésre kerülő Ljubljanai maratonra. A nagyszabású eseményt október 17-én és 18-án rendezik meg. Több mint 80 különböző országból érkeznek a futók a szlovén fővárosba. A rövidebb távok és a Garmin 10 kilométeres futás szombaton, október 17-én, míg a király kategória, a Heineken maraton és a generáli félmaraton vasárnap délelőtt rajtol el. A szervezők ráadásul idén is kiérdemelték a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elit arany minősítését, ami garantálja a világszínvonalú szervezést és a top atléták jelenlétét. A Puskás Arénában rendezik a 2029-es konferencialiga döntőt. A helyszínről kedden a görögországi Tesszalonikiben tartott ülésén döntött az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága. A Magyar Labdarúgó Szövetség korábban a 2028-as és a 2029-es finálé megrendezésére is pályázott, előbbit végül Torino kapta, egy évvel később azonban Budapest fogadhatja a konferencialiga két döntősét.
0: Időjárás. Éjszaka nyugat felől fokozatosan beborul az ég, és reggel felé nyugaton már helyi esőkre is számítani lehet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12-15 fok között alakul. Csütörtökön többnyire felhős lesz az ég, a csapadékzóna a délelőtt folyamán átterjed az ország nagy részére. Az Adria mentén viharos széllel kísért felhőszakadás sem kizárt. Délután nyugat felől gyengül, majd helyenként átmenetileg megszűnik a csapadék. Az időnként megélénkülő északkeleti szélben 15-20 fokig melegszik fel a levegő, a tengermelléken és a déli területeken 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai esti hírösszefoglalónkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Két nappal ezelőtt, szeptember 14-én ünnepelte a 67. születésnapját Morten Harket, a norvég AHA jellegzetes hangú frontembere. A Lemezmúzeumban ezúttal az ő pályájára és az AHA több mint 4 évtizedes történetének néhány fontos állomására tekintünk vissza. Tartsanak velünk!

Morten Harket 1959-ben született Norvégiában. Az AHA Magne Furuholmennel és Pál Vágtár Savoyjal vált teljessé, a nemzetközi áttörést pedig az 1985-ös Take On Me hozta meg. A dal az Egyesült Államokban is listavezető lett, különleges, élőszereplős és ceruzarajzos animációt ötvöző videoklipje pedig a 80-as évek egyik emblematikus klipjévé vált. A debütáló Hunting High and Low album világszerte hatalmas sikert aratott.

Az AHA sikere nem maradt egyetlen sláger története. A Take On Me után olyan dalok erősítették meg a zenekar helyét a nemzetközi popzenében, mint a The Sun Always Shine On TV és a Train of Thought. 1987-ben pedig újabb különleges felkérést kaptak. Ők készítették a Halálos Rémületben című James Bond film főcímdalát. A The Living Daylights azóta is az együttes egyik legismertebb felvétele.

Morten Harket hangja az AHA egyik legfontosabb védjegye lett. Tiszta, magas, fekvésű énekhangja különösen a nagyévű refrénekben vált azonnal felismerhetővé. A zenekar a 80-as évek után is folytatta a munkát, és 1990-ben az East of the Sun, West of the Moon című albummal jelentkezett. Erről a lemezről származik a Crying in the Rain is, amit az Everly Brothers 1962-es dalának feldolgozása.

Az AHA pályája során többször tartott hosszabb szünetet, a tagok pedig önálló projektekben is dolgoztak. Morten Harket szólóénekesként is több albumot készített norvég és angol nyelven egyaránt. A zenekar azonban újra és újra visszatért. 2000-ben a Minor Earth Major Sky, 2002-ben pedig a Lifelines című album bizonyította, hogy az AHA hangzása az új évezredben is működik. A Forever Not Yours ez utóbbi lemez egyik legismertebb dala.

Az AHA története már a jóval túlmutat a 80-as éveken. A zenekar több búcsú és visszatérés után is aktív maradt, dalaikat pedig új generációk fedezték fel. A Take On Me közben a popkultúra egyik örökzöldjévé vált. Morten Harket, Bagne, Furu Holmen és Paula Vakter Savoy zenei munkásságát 2012-ben a norvég király Szent Olaf renddel is elismerték. Morten Harketnek pedig utólag is boldog 67. születésnapot kívánunk. A Lemezmúzeum egy hét múlva jelentkezik újra.

0: Kedves hallgatóink, nem sokára este 7 óra lesz, búcsúzik a vezetett műsor rész, aztán folytatódik persze a program. 7 óra után lesz esti mese, és lesznek magyar nóták, csárdások, aztán pedig ismétlések. Este 8-tól a terepjárót, fél 9 után az arénát, 9 óra után pedig a tulipános láda legutóbbi részét ismételjük meg, aztán zenék a folytatásban. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk rádióztak, tegyék ezt legközelebb is. A híreket Oleti Zsuzsanna szerkesztette, a zenéket Király Boglárka válogatta nevükben, és a hangtechnikus Lebár Teodor nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tíme. A szép estét és jó pihenést mindenkinek!
1: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6 és 92,7.

Fehér Bea, Laura és Erik kalandjai a Muravidéken. Laura reggel álmosan kóvájgott a házban, míg anya már javában sürgött forgott a konyhában. Az ebédlőasztalon íncsiklandó reggeli várta őket, míg a sütőből a duzzadozó diós kalács illata áradt. Laura kilépett a teraszra, ahol Kormos cica és Bodri kutya gondtalanul szunyókált. A meleg napsütésben sütkérező, hófehér bárányfelhőkkel teli ég felé nézett. De szép idő van ma, nem mennénk kirándulni? Kérdezte a kislány. Ez nagyon jó ötlet, akkor csak szaporán, hogy mi hamarabb indulhassunk, mondta apa, majd az asztalhoz terelte a két apróságot. A bőséges reggeli után mindenki fogta a hátizsákját, elköszöntek a két kis házi kedvenctől, és már indultak is. Első megállóhelyük a sűrű erdő közepén elterülő Bakonakitó volt, melynek reszkető vizében rakoncátlanul kergetőztek a halacskák. Elsétáltak az erdő mélyén rejtőzködő Szent Vid kápolnáig, ahol már javában zajlott a vidnapi búcsú. A különféle finomságok kínálatából Laura egy csomag puha mézes kalácsot, míg a hazai kézművesek portékáiból Erik egy kézzel festett kulacsot nézett ki magának, amelyet a közelben csordogáló, gyógyító erejű forrásvízzel töltött meg. Míg apa a horgászok alaposan kidolgozott trükkjeit próbálta ellesni, addig a többiek felkerekedtek, és a tó közelében felállított kalandparkba mentek. Én nem félek ám semmitől, mondta bátran Laura, míg az első pálya akadályait igyekezett legyőzni. Anya, én sem félek. Nézd, milyen ügyes vagyok, kiáltotta magasból a sorára váró Erik. Ez alatt anya büszkén figyelte lentről a két rátermett gyerkőcöt. Egy rövid pihenő után ismét felkerekedtek, és meg sem álltak a Dobronak központjában ékeskedő, sárga színű épület együttesig, míg anya és apa a Dobronoki Györgyházban felállított kiállítást fürkészte, addig Laura és Erik a mellette álló kézművességek házában mutatta be művészi tehetségét. Miközben a kislány az írókával és a méhviasszal megrajzolt, batikolt tojás készítésének a trükkjeit igyekezett elsajátítani, addig kisöccse a mézes kalács festés fortéjaival ismerkedett. Nézd csak, milyen gyönyörű angyalkák, mutatott Erik a közelben ülő néni csuhéból készült figuráira. Ha ügyesek leszünk, akkor karácsonyig mi is készíthetünk néhányat, és kidíszíthetjük velük a karácsonyfát. Úgy, ahogy azt egykor a nagyszüleink is tették, ajánlotta Laura. Az idő csak úgy szaladt. Ideje volt indulni. Elhaladtak a falu szélén található Szent Jakab templom mellett, és meg sem álltak a Zsitkóci kápolnáig, ahol egy büszkén sétáló tyúkanyóval és 6 hangosan csipogó kis csibével találkoztak. De aranyosak, lelkedtezett Laura. Nicsak, ott megy a 7. is, mondta boldogan Erik, amikor észrevette a néhány méterrel odébb szédelgő csöpp csibét. Mi lesz, ha elkóborol?

0: Nem labdáztunk együtt, kérleltik a szülőket Laura és Erik. És valóban, a helyszínre érve a gyerekek már javába játszottak, kacagtak, beszélgettek. Laura és kisöccse is fürgén csatlakozott a többiekhez. Ki ez a kutyus? Kérdezte Laura a többiektől. Az enyém, jelentkezett egy fiú. Nem kell tőle félned, nagyon barátságos, mondta. Laura közelebb lépett a négylábúhoz, és gyengéden megsimogatta. Úgy, mint ahogy itt mindannyian. Lányok és fiúk, kicsik és nagyok, két és négy lábúak, mondta mosolyogva Laura, majd csatlakozott a többiekhez, és abba sem hagyták a játékot, míg a hűs szellő búcsút intő simogatására a szüleikkel együtt el nem indultak hazafelé.
1: Itt a vége, most jövőn le! Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
6: A hét magyar nótája.

mint az ég, égő ajkat csuda szép galambom. Cifra fodros a ruhád, a kapuban várok rád galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz, de ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Megmaradt az eszem is, ennyi.

terminado. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsingelyes, te zsingelyes a mi házunk, ring a bölcső, sír a gyerek minálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.

Férjhez megyek nem sokára, édes anyám, az lesz a jó néken. Szeretem én ezt a legényt, édes anyám, ő is szeret, érzem. Ez a világ rendje sora, ezt kell.

Zajos rukáját, édesanyám, csillog a kis szempár. Örömét és reménységét benne látja, ő lesz minden szeme fénye, boldogsága. Népes lesz a mi családunk, édesanyám, büszke lesz majd rád.

dich so mein.

Yeah.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. Útjaink több mint kétharmadát autóval tesszük meg. Az Európai Mobilitási Hét arra ösztönzi a lakosokat, hogy mindennapi útjaik során más közlekedési lehetőségeket is kipróbáljanak. Ezek közé tartozik a gyaloglás, a kerékpározás, a tömegközlekedés, az autómegosztás és a közös autóhasználat. Az Európai Mobilitási Hét már nem csupán a figyelemfelkeltésről szól, hanem egyre inkább lehetőséget kínál konkrét intézkedések bevezetésére is. Szlovéniában a kampány 2002-es kezdete óta már 165 különböző község vett részt benne. A részvételi rekord tavaly született, amikor 138 község csatlakozott a kezdeményezéshez. Szabó Márk foglalja össze, hogy idén a kétnyelvű területen milyen programmal készülnek a szervezők.
2: A Városháza előtti utat, útszakaszt lezárjuk, és a fiatalosságba és a gyerekek számára biztosítjuk akkor az utat. Már gyerek korában fölhívjuk a figyelmet, hogy a alternatív forgalmi használatot, gyaloglás, kerékpározást használjuk, és a gyerekeknek kell ezt már kezdeni. Még fölhívni a figyelmet, hogy a kerékpárutak vannak, és használjuk, ez a nap annak van szentelve.
3: Magyar János Lendva község polgármestere a keddi hagyományos autómentes napot hangsúlyozta, de a mobilitás hétnapjaiban kerékpárszervizzel és generációkon átívelő előadásokkal is készülnek több egyesület támogatásával. Az autómentes nap idei különlegessége, hogy az iskoláknak kerékpárokat is adományoznak, amelyeket az iskolások majd gyakorlásra használhatnak. De a polgármester az elektromos kerékpárok kölcsönzési lehetőségeire is felhívta a figyelmet. Márián kardinál Dobronak község polgármestere először szintén a kiépített kerékpárút hálózatukra emlékeztetett, majd így folytatta.
4: Főleg az óvodások és a kisiskolások révén hívjuk fel a figyelmet a fenntartható közlekedés fontosságára, és nem csak ezen a héten, hanem egész évben. Kedden az iskolával közösen lezárjuk a községházához és az iskolához vezető autóutakat, hogy ezzel is jelezzük, lehet kerékpárral, gyalog vagy másként is célba jutni. Szerdán pedig sportnapunk lesz a Bakonakitónál, ami szellemiségében csatlakozik a mobilitáshoz is. Szintén ide kívánkozik az idősebb polgárok otthonának csütörtöki megnyitója a nemzedékek közti együttműködés jegyében.
3: Moravské Toplice község nevében pedig Szásó Kocá alpolgármester mondta el rádiónknak, hogy a Bogojinai és Filóci iskolák környékén zajló építkezési munkálatok miatt szűkebb keretek közt tartják meg idei rendezvényüket. Ez hétfőn a Moravské Toplicei óvodánál lesz délelőtt. Itt a rendőrök mutatják be munkájukat és adnak elő a biztonságos közlekedésről. A gyerekek pedig aktívan töltetik el a délelőttöt. Sálóci községben a helybéli turisztikai, sport és kulturális közintézet a programok kivitelezője, amelyeket Mihajla Kalamár igazgatónő ismertet.
5: V občini Šalovci že 8. leto pripravljamo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.
6: Községünk 8. éve vesz részt a mobilitási hét programjaiban. Ma kezdünk egy időseknek szóló műhely munkával, illetve a testi és szellemi egészségről szóló előadással. Csütörtökön a Šalovci iskolánál lett volna aktív, mozogjon minden nemzedék elnevezésű mozgással és egészségügyi ismeretterjesztéssel átszött napunk, amelyet a rossz időjárási előrejelzés miatt áttettünk 22-ére keddre. Akkor tehát a Volcsin, vagyis Boroszlán rendezvény helyszín és a sportközpontunk lesz a helyszín. Pénteken a Domonkosvai iskolánál a rendőrséggel karöltve mutatjuk meg a gyerekeknek az iskolába eljutás biztonságos módját. Pénteken Šalovcin kerékpárokat ajánlunk fel kipróbálásra. Szeptemberben pedig minden polgárt arra szólítunk fel, hogy egy autóban többen utazzanak együtt. De az iskolásokat is arra ösztönözzük az iskolai parkoló lezárásával, hogy ne autóval jussanak el az iskolába.
3: Mondta Mihajla Kalamár Šalovci programjairól. Ma kezdődött tehát a mobilitási hét, és 22-én kedden lesz a csúcspontja az autómentes nappal.
1: A A Szlovén Köztársaság vízügyi igazgatósága a Life Restore for Mura-Drava-Donava projekt nemzetközi sajtólátogatásának részeként Rastyamota térségében mutatta be a Rastyamota 2 elnevezésű mederszélesítési intézkedés megvalósítását. A programot a Mura-berszélesítési intézkedés megvalósítását. A programot a Mura Bioszféra rezervátum fennállásának

0: Hrastia Mota falu közelében zajlanak. Eltávolítjuk a folyómeder régi partvédművét, amelyel a folyót 150 évvel ezelőtt monoton csatornába szabályozták. Ezt a partbiztosítást most bejjebb, a folyóparttól körülbelül 100 méterrel távolabbra helyezzük át a hátországba. Ezzel területet nyerünk. A meder mentén egy 100 méter széles sávot, ahol a folyó újra kiszélesedhet, és természetközeli állapotot hozhat létre meredek partfalakkal, kavicspadokkal, zátonyokkal és hasonló formációkkal, amelyek rendkívül fontos élőhelyet jelentenek a növény- és állatvilág számára. Természetesen ezt nem csak ezért tesszük. A régió egyik legsúlyosabb környezeti problémája ugyanis a Mura medrének mélyülése, aminek az egyik fő oka éppen a folyó korábbi merev szabályozása.
1: Alexander Korén rádiónknak elmondta azt is, hogy azzal, hogy a folyó számára ismét lehetővé teszik a meder természetes szélességűre bővítését, lelassítják, vagy akár teljesen meg is állítják a meder süllyedés folyamatát. Ezáltal megfékezik a vízszint csökkenését, és egyúttal megállítják a hátországban a talajvízszint süllyedését is, amely egyébként a teljes régió ivóvíz ellátásának fő forrása. A Mura folyó természetvédelmi helyreállításáról Alexander Koréntől megtudtuk, hogy
0: Hrastia Mota térségében összesen 600 méternyi folyómedret állítottunk helyre, de ez csak az egyik olyan helyszín, amelyet az elmúlt években megvalósítottunk. Valójában ez már az ötödik folyókilométer, amelyet az elmúlt 10 évben ilyen módon tudtunk helyreállítani. Az idei év végéig Radenci és Gornyarad Gonál között további 1600 méternyi folyómeder rehabilitációja történik meg. A következő 3 évben pedig még további 3 kilométeré. Így egy 10 éves időszak alatt ezek a folyómeder helyreállítási intézkedések összesen 10 kilométernyi szakaszon valósulnak meg. Ez már olyan léptékű folyórevitalizáció, amely a folyó által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokon is érezhető változást hoz.
1: A Hrastia Mota intézkedés mellett 2026 tavaszán befejeződött a Konyiscse elnevezésű mederszélesítés is, a harmadik ilyen beavatkozást pedig Mele helyszínén tervezik 2026 őszén. Benicén egy mellékág helyreállítása valósult meg, míg Gradiscen a Mura-Szlovén szakaszán megmaradt holtágak egyikének rehabilitációjára került sor. A három mederszélesítés összesen mintegy 3 kilométernyi folyószakaszt érint, és 31,9 hektárnyi területet biztosít a természet és folyóvízi folyamatok számára. Tudtuk meg Alexander Koréntől, a Szlovén Természetvédelmi Intézet Maribori kirendeltségének vezetőjétől.
2: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket és további jó rádiózást kívánunk!
3: A zene összeköt.

0: MMR.
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A Celje ma 21 órakor kezdi meg szereplését az Európa Ligában. Az ellenfél a német Bayer Leverkusen lesz idegenben. A szlovén bajnok kispadján most mutatkozik be az új edző Zoran Zeljkovic, akit kedden mutattak be hivatalosan. A szlovén szakember a portugál Vitor Campelos helyét veszi át a grófoknál. Az első európai mérkőzés előtt a Bernike repülőtéren válaszolta az újságírók kérdéseire Zeljkovic. Zoran Zeljkovic a 2027-2028-as szezon végéig írt alá a Celjénél. A szlovén tréner szombaton még a Kopert vezette a bajnokságban az Olimpia ellen. Ma este pedig már az egyik legerősebb német csapat, a 2024-es bajnok Leverkusen ellen lesz az első erőpróbája az Európa Ligában.
3: Ja, rész je bilo vse na hitro, tako da še sam ne dojemam vse skupaj, ampak tako je življenje, še posebej v nogometu.
4: Tényleg minden nagyon gyorsan történt, úgyhogy még én sem igazán fogtam fel az egészet. De ilyen az élet, különösen a futballban. Még sok tartalék van a játékunkban. A Celje természetesen sokkal többre képes annál, mint amit jelenlegi helyezése mutat. Nehéz időszakban vagyunk, de továbbra is sok minőségi játékosunk van, és szerintem sokkal jobban is tudunk teljesíteni.
3: Azt mondjuk, hogy egy nehéz trenutku, ampak se zmeraj z veliko kvalitete in mislim, da lahko dosti bolje.
2: A bajnokságban egyik csapat sem kezdett jól. A Leverkusen és a Celje is jelenleg a hetedik helyen áll. Zeljkovicra nehéz feladat vár, a bajnokságban és Európában egyaránt. A cél viszont egyértelmű.
3: Ja, da bomo konkurenčni, da bomo tekmovalni, čaka nas zelo težka tekma, ritem je zelo...
4: Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a tempó rendkívül megerőltető, de a fiúk már hozzászoktak ehhez a ritmushoz, és tapasztalatuk is van. Azt várom, hogy versenyképesek leszünk, és jól képviseljük majd a szlovén labdarúgást.
3: Tako da pričakujem, da bomo dobro predstavljali slovenski nogomet.
2: S mit érzett az egykori középpályás, amikor megkereste a célje?
4: Nem könnyű ilyen gyorsan döntést hozni. Sok minden szól az egyik oldal mellett, ugyanakkor tisztában vagyok vele, mekkora lehetőségről van szó. Egy ilyen lehetőséget pedig nem könnyű visszautasítani.
2: Zeljkovic számára nem lesz új a céljai közeg, hiszen 8 évvel ezelőtt Dusan Kosic oldalán segédedzőként már eltöltött egy szezont a grófoknál. A célje most 350 ezer eurót fizetett érte a Kopernek. A tengermelléki együttes kedden délután bejelentette, hogy Milan Anđeljković váltja Zeljkovicot. Az új edző szombaton a NAFT ellen mutatkozik be a bajnokságban. Bostyán Cészár szövetségi kapitány kihirdette a szlovén labdarúgó válogatott keretét a Nemzetek Ligája első négy mérkőzésére. A névsorban néhány változás is szerepel. A sérült Kenan Bajric és Marcel Ratnik helyett Jean Zaletel, a dán Viborg védője kapott meghívót. A támadó sorban újonc is van, Nick Prelec, a lengyel Jagiellonia játékosa.
4: Niket már jó ideje figyelem, korábban Ausztriában, majd Angliában is követtem a játékát. Az előző kereteknél is számításba vettük, de sérülés miatt nem lehetett velünk. Most jó formában van, komoly bajnokságban futballozik, ráadásul európai kupamérkőzéseken is szerepel.
5: Trenutno je v dobri formi, igra v resni ligi in igra tudi evropske tekme.
2: Cészár a keddi sajtótájékoztatón elmondta, ezúttal valamivel több játékost hívott be, hiszen négy mérkőzés vár a csapatra. A keret összeállításánál több szempontot is figyelembe vett, de elsősorban a játékosok aktuális formája számított. A szlovén válogatott a B divízió B1-es csoportjában szerepel. A cél a bennmaradás, valamint a felkészülés a 2028-as Európa-bajnokságra.
5: Tako da sigurno je to cilj da se ostane v ligi B. To je primarni cilj, normalno vemo da igramo 4 tekme v tem ciklusu. Na to je pa tudi priprava za Euro 2028, tako da primarni cilj je pa obstanek v ligi B.
2: Marco Rossi kihirdette a magyar labdarúgó válogatott keretét a szeptemberi végi és október elejé nemzetek ligája mérkőzésekre. A szövetségi kapitány 5 újoncot hívott be. Köztük van az MTK támadója Jurek Gábor és a paksi csatár Szalai József. Első alkalommal kapott meghívót Gundel Takács Bence, a Zete kapusa, valamint Doktorics Áron és Várkonyi Bence is. A Zete hálóérével kapcsolatban Rossi a sajtótájékoztatón elmondta.
0: Ami az újoncokat illeti, mindenek előtt ugye a Gundel Takásra hívnám fel a figyelmet, mint harmadik kapusra. Az volt az elgondolásom, hogy Dibusz Dénest és Jakabos Féli Áront hívom meg, de különböző okokból kifolyólag nem tudtak csatlakozni hozzánk. Dénesnek apró sérülései vannak, amelyeket most orvosolnak ugye ebben a nemzetközi szünetben, ami pedig a Jakabos Filit illeti, ő most igazolt át az Almériához, és tekintettel arra, hogy a másodosztály Spanyolországban nem áll le ez alatt a nemzetközi szünet alatt, ő szeretne tovább edzeni velük, hogy megőrizze a kezdő pozícióját, amennyire csak lehetséges. Ezért nem része ő a mostani keretnek.
2: Gundel Takács Bence pedig a Nemzeti Sportnak elmondta, idézem. Elmondhatatlan büszkeséget éreztem, amikor megtudtam, hogy bekerültem a válogatott keretébe. Gyerekként minden futballista erről álmodik. Nem számítottam a meghívóra, de titkon reménykedtem benne. Voltak mélypontjaim, de kitartottam és folytattam a kemény munkát. Remélem, ez még csak a kezdet. Idézet vége. Gundel Takács mellett Pécsi Ármin a Hartberg és Tóth Balázs a Blackburn Rovers kapusa kapott meghívót. A keretben szerepel többek között Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Salai Roland és Varga Barnabás. A Ferencvároshoz hazatérő Nagy Ádám neve ugyanakkor nincs a névsorban. A magyar válogatott a Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában folytatja szereplését Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia mellett. Szeptember 25-én hazai pályán Ukrajna lesz az első ellenfél. Ezt 3 nappal később idegenben Észak-Írország követi. Október 2-án Grúziát fogadja a magyar válogatott, 5-én pedig semleges helyszínen a szlovákiai Nagyszombatban rendezik az Ukrajna-Magyarország mérkőzést. Az aréna végén röviden még a szlovén labdarúgó kupa második fordulójáról. Kedden a Csáda Martianci 4-2-re nyert a Ljutomer otthonában, ezzel tovább jutott a legjobb 32 közé. A két harmadosztályú csapat mérkőzését 250 néző látta. Ma 3 mérkőzéssel zárul a második forduló a Muraszombati községközi labdarúgó szövetségnél. A Goričanka a Grad együttesét fogadja. A Tromajnik ellenfele a Bakóczi lesz, míg az Izsákóczi a Murát búcsúztató Beltincit látja vendégül. Csentében pedig ma délután 16:30 a körzeti ligás csapat az élvonalban szereplő Naftát fogadja. Bővebben a mérkőzésről a csütörtöki arénában számolunk be. Számítunk figyelmükre. A műsor szerkesztőjét Szabó Rudolfot hallották. A viszont hallásra!

Tulipános láda. A Muravidéki Magyar Rádió helytörténeti, honismereti és néprajzi műsora.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Tulipános Láda szeptemberi adását hallják. Hamisítatlan őszi hangulat vesz bennünket körül. Egyre hidegebbek a reggelek, de színesedők az erdők és a lombok. Ha a zalai és a moravidéki ember ilyenkor beleszagol a levegőbe, rögtön gomba illatot érez, és valami ősi vadász ösztön keríti hatalmába. Ennek apropóján ma egy szakavatott gombavadász, pontosabban gombaszakértő és szakellenő lesz az vendégünk, Magai Beáta. Bea, örömmel köszöntelek a műsorunkban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat.
0: A hallgatók tájékoztatása miatt azt is elmondom, hogy mi tiszteljük egymást, de régi ismeretségünk okán tegeződni fogunk a műsorban.
1: Yeah.
0: Hogy a hallgatók egy kicsit jobban megismerjenek, kérlek, mesélj róla, hogyan szeretted meg a gombákat és a gombászást?
1: Gyerekkorom óta járom az erdőt, nagypapám erdész volt, és család minden tagja imádott erdőbe járni, úgyhogy vittek engem is kicsi korom óta.
0: Akit még esetleg nem ragadott el ez a szenvedély, hogyan tudnád elmesélni, hogy mi a szép és különleges ebben? Milyen pluszt ad az ember életminőségéhez, hogyha gombászik is?
1: Hát, ezt én nem tudom elmondani. El kell jönni, és ezt meg kell tapasztalni. Hogyha az ember kilép az erdőbe, az a csend és nyugalom, az mindent visz.
0: És hogyan lett aztán ez a hivatásod? Hogyan lett belőled gombaszakértő, szakellenőr?
1: Az úgy kezdődött, hogy Budapesten éltem 16 évig, és nagyon untam már a panelt. A interneten találtam egy lehetőséget, hogy gombatúrákat hirdettek. Elmentem, és ott olyan társaságba akadtam, akik szintén imádták az erdőt. Megbeszéltük, hogy el fogunk menni egy ilyen gombaszakellenőr tanfolyamra, és utána kezdődött az az egész történet. Hétről hétre mentünk akkor már gombászni, volt, hogy csütörtökön is, szombaton mindenképp, minden hétvége az erdőről szólt.
0: És mostanság milyen tevékenységi körök tartoznak a munkához? Hogyan népszerűsíted a gombákat, a gombászást, a gombafogyasztást?
1: Hát lenti környékén elsősorban idősebbeknek, fiataloknak egyaránt tartok előadásokat, túrákat, valamint vannak havonta 3-4 napos táboraim itt Magyarországon, Ausztriában és Erdélyben is.
0: Gyakorod esetleg az ellenőri tevékenységet is?
1: Igen, házhoz szoknak alkalmanként hozni. Az idei év az nem túl kedvező a gombák szempontjából, nem volt csapadék, úgyhogy nagyon gombatermése, de hogyha a termés bő, akkor megkeresnek, és otthon vizsgálok is.

0: Kicsit evezzünk hazai vizekre. Mi a tapasztalatod, mennyire gazdag gombákban Zala megye, a Muravidék, melyek itt a legelterjedtebb gombafajták?
1: Hát úgy tapasztaljuk, hogy most leginkább csak itt van ezen a környéken gomba az országon belül, a csapadék hiány miatt főleg, az ország másik részeiben még annyi eső se esik, mint nálunk. Legfőképp ugye a vargánya, ami miatt kimegy a nagyobb tömeg az erdőbe, hogy ők azt szeretnék gyűjteni, illetve a rókagombát, de ezen kívül sok száz faj van, amit még biztonsággal lehet fogyasztani és gyűjteni.
0: Hogyan hat az aszályaszárasság, mint említetted, a gombákra? Milyen fajták, amik megmaradnak, és mik az, amik eltűnőben vannak?
1: Hát azt nem tudom megmondani, hogy eltűnőben van-e, hanem inkább csak úgy fogalmaznám, hogy az erdők kis nagyon szárazak, és a fán növő gombák azok, amik leginkább most elő tudnak jönni.
0: És mit gondolsz az emberek gombászati tudásáról? Mennyire ismerik az emberek itt a gombát? Hogy tapasztalod?
1: Itt az a

0: tegyünk le, amit ismerünk.
1: És mit tapasztalsz, milyen az emberek gombászási kultúrája, mennyire tartják be ezeket a szabályokat ezeken a vidékeken?
0: Hát szerintem itt azért betartják. Budapest környékén már nehezebb ezeket betartatni. Ott mindent is gyűjtenek, ami éppen a szemük elé kerül, és beviszik ott a piacokon a gombavizsgáló helyekre, és ott válogatják ki a szakemberek, hogy mi az, ami ehető, mi az, ami mérgező. Itt azért csak azokat a gombákat gyűjtik, amit ismernek biztosan.
1: Mennyire igaz az, hogyha a gombák közül, amit gyűjtünk, bekerül egy mérgező vagy mérges gomba, hogy ez az összes gombát, amit gyűjtöttünk, így lehetetlenné teszi?
0: Ez a gyilkos galócánál a legveszélyesebb, mivel nagyon törékeny a gyilkos galóca, és hogyha egy kis lemezdarab letörik, és belekerül mondjuk egy másik gomba lemezei közé az a lemezdarab, akkor az tud problémát okozni. Úgyhogy ha olyan kosarat találunk, vagy olyan kosarat hoznak, amiben találunk gyilkos galócát, ezt az egészet ki kell, hogy öntsük. Attól függetlenül, hogyha az összes többi gomba finom és ehető, akkor is ki kell dobnunk, mert nem tudhatjuk, hogy törötte belőle egy kis darab, vagy nem. Az a feltételezés nem igaz, hogy a spórájával meg tudja fertőzni a többi gombát. Inkább az a probléma tényleg, hogyha letörik egy kis darab, akkor az okoz problémát, hogyha ráragad a másik gombára, vagy hozzátapad a másik gomba termőrétegéhez.

0: Aki esetleg a beszélgetésünk kapcsán kedvet kap a gombászáshoz, az hogyan készüljön fel? Milyen egy gombász felszerelés? Mit kell összegyűjtenie? Hogy indulsz te gombászni?
1: Hát volt már olyan túra, ahol a néni papucsba szeretett volna jönni, és mondtam, hogy úgy ne. Mindenképp zárt cipő, hosszú nadrág, a kulancsok, egyéb csípős rovarok miatt, csallám miatt. Én általában hosszú ujjúba is megyek, kullancsoktól is egy kicsit tartva, és kosár, bicska.
0: Mind a mellett, amit eddig felsoroltunk, hogyan népszerűsíted a gombászást, a gombakultúrát, el kell mondanunk, hogy most egy igazán nagy fába vágtad a fejszédet, hogy stílusosak legyünk, egy nagyon különleges rendezvényt álmodtál meg lentibe, amit ha jól gondolom, akkor ezen a vidéken úttörőnek is fog számítani. Egy programokban gazdag, négynapos erdő és gomba ünnepet. Kérlek, hogy egy kicsit mesélj róla a hallgatóknak, mit érdemes tudni erről a rendezvényről.
1: Ez a program ez úgy alakult ki, hogy jövőre lesz a 30. országos gombász találkozó Magyarországon, és aki eddig szervezte, ő mondta, hogy ő egy kicsit hátrébb szeretne lépni, és át szeretné adni ennek a szervezését, és a Szeretem Lenti Egyesületnek is nagyon megtetszett ez az ötlet, és hol máshol, mint itt Zalába rendeznénk meg ezt a programot, úgyhogy ez az idei, ez egy kis előszele lesz a jövő évi országos rendezvénynek.
0: Mikor fog ez megrendezésre kerülni? Hány napos lesz, és pontosan hol?
1: Az idén október 1 és október 4-e közt lesz Lentiben, és lenti környéki erdőkben. Mindenkit szeretettel várunk.
0: Kik a rendezvény társszervezői, milyen szakmai társaságokat, szakembereket sikerült az ügy mellé állítanod?
1: Nem csak a gombákkal kapcsolatban, hanem a biodiverzitással kapcsolatban is lesznek kutatók, mivel a Magyar Mikológiai Társaság és a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság is mellé állt a rendezvénynek, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Park,

0: park és az alaerdő is.
1: Mint a rendezvény plakátjáról is kiderül, a rendezvény ingyenes a mai világban csodával határos módon. Hogyan sikerült ezt elérni? Kik támogattak ebben az ügyben?
0: A rendezvénynek a szervezésében a Művelődési Ház, a Szeretemlenti Egyesület, és akiket említettem már, a Biodiverzitás Kutatótársaság, Balatonfelvidéki Nemzeti Park, a könyvtár, elég sok szervezet mellé állt a dolognak.
1: Milyen korosztályokat céloz be? Kérlek szépen, hogy korosztályonként említsünk a teljesség igénye nélkül csak néhány programolt előadást.
0: Az első két nap, mivel az csütörtök péntek, ott az iskolásoknak lesznek, egyik nap a kisebbekkel, az óvodásokkal és a kisiskolásokkal lesz terep gyakorlat, illetve bábelőadás erdővel, gombával kapcsolatos bábelőadás lesz a gyerekeknek. Másnap pedig a nagyobbakkal, a felsőosztályos és a gimnáziumba, szakközépiskolába járó gyerekeknek lesznek programok, rendhagyó órák, mikroszkópozás, különféle kutatókkal és mikológusokkal.

0: Aki október első szombatján úgy dönt, hogy csatlakozik hozzátok, az lentibe hol kell, hogy megjelenjen?
1: A művelődési ház előtt lesz a találkozó minden nap 9 órakor, de csütörtök pénteken is lehet csatlakozni, akkor is indulnak felnőtt órák is. A Zalaerdő és a Balatonfelvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel együtt fogják a túrákat vezetni szakellenőrök is.
0: Lesz-e lehetőség gasztronómiai élményekre, hogy gombákat is lehet-e kóstolni, vagy gombából készült ételeket?
1: Igen, lesz egy gasztródvar is, ez péntek és szombaton. A délután 11 órától lehet már érkezni, de inkább a délutáni órákban, mivel késő estig programok vannak, úgyhogy egész délután lehetőség van arra, hogy kóstoljanak mindenféle ételeket.
0: Hol tartunk most ezen a vidéken a gombafeldolgozásban, gombaárusításban? Könnyű volt megtalálni ezeket az embereket, akik ezt a gasztronómiai kínálatot tudják nyújtani hozzá?
1: Nem csak a helyi emberek, hanem még Budapestről is jöttek, vagy jönni fognak olyanok, akik ezzel foglalkoznak, és árulni. Lesz kistermelői piac jellegű, vásár jellegű része is, ahol akár termőzsákokat is, gombatermőzsákokat is lehet majd vásárolni, illetve félkész gombaételeket, amit otthon el tudnak készíteni.
0: Említetted, hogy késő estébe fog nyúlni ez a rendezvény. Milyen kulturális kísérő programjai vannak?
1: Pénteken és szombaton koncertek is lesznek, illetve éjszakai túrák.
0: Egy ilyen rendezvénynek a megszervezése nem kis fáradtsággal jár. Mikor kezdtél hozzá, mekkora gárda az, aki téged ebben segít?
1: Hát ez már lassan egy éve kezdődött ennek a szervezése, úgyhogy elég nagy munka. Hát egy olyan 10-15 fős csapattal készülünk folyamatosan erre a rendezvényre.
0: Mi ösztönzött, hogy ezt a nem kis fáradtságot felvállod? Milyen cél lebeg a szemed előtt? Mikor lesz szerinted sikeres ez a fesztivál?
1: Hát, ha minél több ember ellátogat hozzánk, és minél több embernek át tudjuk adni ezt a természet szeretetet, ami bennünk van, akkor gondolom, hogy siker lesz.
0: Akkor beszélgetésünk lezárásaként kérlek, hogy néhány mondattal invitáld meg a hallgatókat, hogy nagyon szép a mottoja is ennek a rendezvénynek, amit érdemes elmondanunk. 4 nap a természetben egy kosár élménnyel.
1: Igen, sok szeretettel várunk mindenkit innét a Muravidékről is, és Zala megye, illetve az egész ország területéről. Szerintem nagyon változatos, és sokféle program vár mindenkit ebbe a 4 napba. A fotókiállítástól elkezdve a különböző túrákig, koncertek, és éjszakai denevérles. Től elkezdve minden is lesz.
0: Ezzel feltettük szerintem a koronát a meghívására a rendezvénynek. Kedves Bea, köszönöm szépen ezt az erdő és gomba illatú beszélgetést. Remélem sok hallgatónak csináltunk kedvet, hogy ellátogassanak lentibe az erdő és a gomba ünnepre, amihez majd az időjárás is kedves lesz. Kedves hallgatóink, magam és szerzőtársam dr. Lendvai Kepe Zoltán és technikus munkatársam Lebár Teodor nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Isten és az ember minket soha el ne hagyjon. A tulipános ládát és benne Kepéné Bihar Máriát hallották.

Tegnap, hogy az utcán bandukoltam, önkritikus hangulatban voltam. Rádöbbentem ennyi év után, hogy mi az én legnagyobb hibám. Te vagy az én legnagyobb.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

MMR. A zene összeköt.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: A Muravidék hullámhossza. MMR.
1: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: MMR. A zene összeköt.
1: Memento.